0: 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért arra is, emellett szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók azt mondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan. Október 17-18-án ásványbőrze lesz Budapesten a MOM Sportban. Ásványok, drága kövek, fosszíliák, aranymosás és családi programok várják az érdeklődőket. A 2027-es év ásványa cím jelöltjeit, az augitot, a krizotilt és az olivint is megismerheti a közönség. A rendezvényen 120 kiállító mutatja be kínálatát, több mint 2000 négyzetméteren, ahol ásványok, ékszerek, drága kövek és fosszíliák között válogathatnak az érdeklődők, közölték a kiállítók. Szervezői. Hűtlen kezelés gyanújából nyomoz a rendőrség a 13. kerületi Metropol irodaház bérlésének ügyében. A Telex beszámolója szerint az állam 2024-ben havi mintegy 50 millió forintért bérelt ki egy irodaterületet, amely végül üresen maradt. Később a bérleti szerződést a MÁV vette át, amelynek több 100 millió forintos átalakítást kellett elvégeznie az épületen. A feljelentés szerint az ügyben több mint 500 millió forintos kár keletkezhetett, a nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik. Hétfőn az ország déli felében lehet felhősebb az ég, sőt a déli délkeleti tájakon maradhatnak egész nap borongós területek. Ezzel szemben északon, északnyugaton csak kevés felhő ígérkezik. Délelőtt délnyugaton még kisebb eső előfordulhat, később ott sem valószínű csapadék. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és megszokhatták, hogy estéről estére olyan vendégekkel, olyan alkotókkal várom Önöket itt az éterben, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre is. Hát egy nagyon régi, kedves barátot mondhatom, így köszöntök nagy szeretettel az éterben, bár még itt ebben az éterben nem találkoztunk, de milyen jó, hogy az most megtörténik. Horváth Lászlót köszöntöm nagy szeretettel, a Pharmatrans atyát, de hát most, mint szerzőt, könyvszerzőt köszöntöm elsősorban, akinek a könyvei, hát az első könyvéből készült egy csodaszín darab, be is mutatták, és már itt van a második könyv a kezemben, amit épp a nyomdából hoztál ide nekem. Úgyhogy én most elsősorban, mint alkotó embert köszöntelek.
2: Hello.
1: Jó sokat pofáztam.
2: De el is.
1: Ez a dolgom. Ez a dolgom. Örülök neked, Laci. A könyvednek is nagyon örülök. B oldal. Elindult? Múlt hét szombaton?
2: Igen. A B oldal? Igen, elég határozottan. Múlt héten szombaton, október 3-án volt a Kockázatok és mellékhatások című kortárs drámának a bemutatója, amihez van némi közöm.
1: Közös születésnapunkon, mert hogy október 3-án születtünk, véletlenül mind a
2: ketten. Hát akkor kongratulás, 8 napig érvényes, nem?
1: De... Köszönöm, téged is a jó Isten értesen. Azért kevés producernek, mert hogy te vagy a producere is, igen, ennek a darabnak, adatik meg, hogy a születésnapján van a díszbemutató.
2: Hát nem tudom, hogy vannak-e véletlenek, De minden esetre ez egy különös, igen, az útra valóban. Ez egy tényleg a sors különös játékának köszönhető, hogy így jött össze, ugyanis amikor a művészeti tanács jóvá hagyta a darabnak a szinopszisát, és kiderült, hogy a szombathelyi Vörös Sándor színház műsorra tudja tűzni ezt a darabot az őszi évadban, sőt, utána ez egy ős bemutató, ezzel kezdődik, vagy kezdődött.
1: Hát az egész évad.
2: Ott az egész évad, igen. Igazgató úr jelezte nekem, hogy akkor a premierre október 2-án kerülne sor. És akkor visszakérdeztem, hogy mondom, október 2-án, igen, miért? Hát mondom, basszus, mondom, október 3-án lesz a szülinapom. Milyen szülinapod? Hát mondom, egy elég kerek szám. Egy szép kerek szám, igen. Azt mondja, hát akkor eldőlt, akkor 3-án lesz a díszbemutató. Aha. És én ennek baromira örültem, különös tekintettel arra, hogy ezen a napon a 60. életévemet töltöttem be.
1: Na hát szívből gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Még egyszer. Óriási dolog ez, hogy te, aki mindig vonzottál a művészetekhez, de valahogy azért az üzletéletben találtad meg a számításodat évtizedekig.
2: Aztán szó szerint és képletesen.
1: Igen, és akkor most egyszer, de hát persze mindig voltak neked tulajdonképpen a kultúra felé lépéseid. Hát hiszen saját magazint szerkesztettetek. És azt hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy azért beszélünk Budapesten, egy budapesti rádióban, pontosabban a szombathelyi Vörös Sándor Színház premierjéről, mert ez a darab azért remélhetőleg elindul hódító útjára, és az ország összes részén ott lesz, meg Budapesten is. Illetve Laci millió szállal kötődik Budapesthez, itt is van, természetesen központod, és hát arról nem is beszélve, hogy a kultúra ezer szegletéből csordogálsz, hol a fővárosba, hol Szombathelyre, hol más városokba, de az a cél, hogy hidat építs. Hidat építs a múlt, a jelen, meg a jövő között. És ezzel a darabbal, ahogy én láttam, meg olvastam ugye a, hát eddig csak az első, de most már itt van a második könyv is nálam, hidat építesz a jövőnek is. Hiszen ha te mecénásként nem állsz ilyen kezdeményezések mellé, sőt, hát tulajdonképpen a te könyvedből nőtt ki ez az egész, akkor szegényebb a

0: magyar kulturális élet. Mert hogy egy, hát oké, mert hogy én tudom, hogy miről szól a darab. Uh-huh. Tehát olyan hétköznapi történetet fogtatok meg nem hétköznapi módon, amit be lehet csomagolni kulturált szórakoztatóipari köntösbe. Mondd el kérlek, hogy mi az alapja, csak hogy tudják a hallgatók.
1: Az nagyon fontos, hogy amire te utaltál már, 2024-ben elkészült egy könyvem, aminek az Útra való címet adtam, és ez a könyv, ez a gyógyszerszállítás logisztika területén dolgozó kék gallérosnak nevezett fizikai munkát végző kollégáim előtti tisztelgés okán született meg részben.
0: Most egy elég bonyolultan mondtad nem. el, de hát ti szállítjátok tulajdonképpen a gyógyszereket be a gyógyszertárakba.
1: Gyógyszertárakba és múlik. A kórházakba, igen, azokat mi végezzük, de talán furcsa módon én tehát tisztelegni szerettem volna a sofőr kollégáim mindennapi, sokszor hihetetlen körülmények között történő munkavégzése okán, mert valójában ők bizonyos szempontból láthatatlanok, és ha láthatatlan az ő tevékenységük, akkor jól működik a rendszer. Uh-huh. És teljesen természetes az, hogy valaki bemegy a patikába, és azt mondja, hogy kérek, mit tudom én, egy doboz bármit, alitricint, vagy valami
0: pirinszágot.
1: De nem tudja, hogy... Nem, és ez nem baj, oda? Hogy nem is tudja elképzelni, hogy került oda a polcra. Nagyon sok embernek nagyon komoly munkája van emögött, a kis egyszerű mozdulat mögött. És az egyik motiváció... ez volt, tehát, hogy a kollégáim munkája előtt tisztelegni kívántam. Részben azért egyébként, mert az én szüleim is fizikai munkát végző, talán a legegyszerűbb, bár lehet, hogy túl profánul hangzik most meg közhelyszerűen, kétkezi munkások voltak, és zárójel ez nekem nagyon komoly belső motivációt jelentett, hogy más, hogy arra törekedjek egyebek mellett, hogy más módon, más színvonalon, életszínvonalon létezhessek a világban. A másik ok az volt, hogy 2023. decemberében karácsonyi előtt halt meg édesapám, és december 27-én a temetésen, amikor hallottam, hogy a kripta fedeli koppanik egyet, akkor beugrott apámnak egy mondása, hogy fiam, ne mások lábnyomába lépdelj, ha valamire vinni akarod az életben, hanem te hagyd magad után nyomot a hóban.
0: Elég szépen megfogadtad a tanácsát.
1: És akkor nem tudom, így átfutott rajtam, hogy oké, annyit törpöltem meg más módokon, amit te is említettél, magazinok, céges bulik, csapatépítés, ilyen-olyan képzések.
0: Azok sem átlagosak. Soha semmiben nem voltál átlagos.
1: Hát, nézőpont kérdése. Most mindjárt zavarba jövök különben.
0: Én beleástam magad.
1: Jó, várjál, oké, jó, most már kijöttem belőle. Szóval a lényeg az, hogy...
0: Szóval megfogadtad édesapát.
1: Megfogadtam apát, igen, és akkor ott tudatosult benne, mondjam, úristen, azt is mondom, ennyi egy ember élet, hogy kop, és akkor most akkor mi marad utánunk, vagy hogyan, miként, és akkor eszembe jutott, hogy ugye rengeteg sztorink van, és egy nyomhagyásnak, másrészt a kollégáim előtt tisztelegve, megbecsülésem jeleként az utóbbi együttölt, közösen megélt 15 évben megtörtént életeseményeket, sztorikat valamilyen struktúrált rendszerbe foglalva, könyv formájába megjeleníteném. Alapvető szándékom az volt, miután elkészült a könyv, és hál' Istennek egy-két pozitív visszajelzést kaptam róla, hogy de jó lenne, hogyha ez a könyv ez nem csak egy polcon méltóság teljesen porosodhatna, és akkor a feladata az bevégeztetett, hanem valamilyen módon tovább tudna ez menni, tovább tudna élni, így van, így pontos, és aztán felmászott a színpadra.
0: Hát én, aki olvastam a könyvedet, én pontosan tudom, hogy ez még filmet is érdemelne egyébként, nem csak színházi darabot, mert olyan filmszerű pörgő jeleneteket tettél bele, hogy szerintem még azt is megéri, de, és akkor visszatérve most a színházhoz, neked azért az régi szerelem, a színház.
1: Igen.
0: Ami készült darab, ugye kockázat, zseniális szerintem a címe is, kockázatok és mellékhatások, tényleg szórakoztatóipari köntösben adja át a ti, hát missziótokat, küldetéseteket?
1: Az a helyzet, hogy akkor menjünk vissza a fizikai munkát végző sofőr kollégáim életébe. Ezek az emberek, a személyes tapasztalatom az, hogy ritkán kapják meg a megbecsülést.
0: A figyelmet is?
1: Mondjuk figyelem formájában. Ritkán kapják meg, és ugyanakkor az előbb említetted ezt a küldetéstudatot, mint fogalmat. Például a COVID alatt tapasztaltam meg azt, hogy hihetetlen fegyelmezetten, hihetetlen kitartással végezték a munkájukat, álltak be a sorba. Mondok egy példát, nálunk nem volt olyan opció, hogy most beadatok magamnak egy ilyen vakcinát, vagy sem. Mert az a munkavégzés feltétele Világos. Volt, hogy egészségügyi intézményekbe járunk, és a többi is kötelező. Ha jól emlékszem, a 85 kollégám közül egy volt, aki ebbe belefeszült, nyilván közös megegyezésen aztán el kellett engednünk egymás kezét, mert én nem tudtam ezt a fajta, hogy is mondjam, csak ellenállását, és nem is akartam leküzdeni, győzködni, meg végképp nem akartam. Egyszerűen gyógyszeripar egy vékony szeletén dolgozunk, tevékenykedünk, az egy kritérium volt, és viszontlátásra. Szóval ezek az emberek, miközben mindenki, nyilván ők is küzdködtek a bizonytalanságból fakadó félelemmel, kisebb-nagyobb mértékben természetesen, bár azt vettem észre, hogy a legnagyobb szájúak voltak a belül leginkább remegő kollégáim, nyilván így kompenzáltak például. Nagyon fegyelmezetten, tehát végezték a munkájukat, beálltak a sorba, és nem foglalkoztak azzal, hogy mondjuk egy példát, hogy mondjuk rajtuk van a maszk, és kin meleg van. Az aszfalt 40-50 fokos, amikor mondjuk 31-2 fokos a levegő hőmérséklete.
0: Egyébként
1: és
0: ezek
1: akkor pakolják a ládákat, és tessék.
0: Belekerültek ezek a megélt élmények is ebbe a darabba?
1: Hát ugye a könyv azt talán említettem, hogy nagyon fontos, hogy csak idézőjelbetűve alapanyag volt.
0: Hát ebből jött ki
1: ezen sztorik alapján készült egy kortárs dráma. Farkas Ádám és Zsigó Anna munkájának eredményeként került színpadra, tehát ez a kortárs dráma, amiben, mint mondottam volt, a sztorik alapanyagok voltak. Ezt kellett alapanyagként felhasználva egy olyan nyelvezetet kialakítani, hogy a néző számára minél könnyebben befogadható legyen ugyan maga a dráma, ám de szükségképpen művészi értékekkel felruházva mögöttes tartalmakat is hordozzon. Nem akármilyen feladat volt, de a két alkotónak, Ádámnak és Zsigó Annának a neve meg szakmai elhivatottsága garancia volt egyfajta minőségre. És hála Istennek úgy tűnik, hogy a közönség jól fogadta ezt a darabot.
0: Hát mert hogy ilyet még nem láttak.
1: Hát az biztos.
0: Erről a témáról sem meg. Tulajdonképpen ez most egy olyan szintű példamutatás minden szempontból. Nézzük a produceri részt, a te részedet, ugye, aki tulajdonképpen a színházi mecenatúrát szeretnéd újra visszahozni, divatba hozni, hogy ennek, ami régen volt, meg valamilyen formában talán mindig is létezett, de hogy ez nem kapott hangot, az biztos. És történik egy ilyen, mert ugye az se egy átlagos dolog, hogy a gyógyszeriparból valaki azt mondja, hogy akkor ezt most fordítsuk a kultúrába, konvertáljuk át a kultúrába. Te meglépted ezt is?
1: Részben azért, hogy ezt a fajta láthatatlanságot, ami a mi munkánkat jellemzi, és mondom, akkor jó, hogyha láthatatlanok vagyunk a háttérben, ezt tegyük láthatóvá, értékelhetővé, elérhetővé, és mutassuk be azt a világot, ami az embereinknek a hétköznapjait jellemzi. Természetesen azokkal az életvezetési nehézségekkel fűszerezve, amik bármelyikünkre jószerivel igazak lehetnek, és például a befogadhatóságot illetően talán ez is egy érdekes momentum ennek a darabnak, hogy abszolút hétköznapi a nyelvezete is, és a problémák is, amik nagyon sok emberre jellemzőek lehetnek, sokan magukra ismerhetnek ezekből a jelenetekből. A másik dolog, hogy amit én fontosnak féltem, hogy amellett, hogy nyilván a művészi igényességnek jellemeznie kell ezt a darabot, de alapvetően egy könnyedebb hangvételű, vidámabb stílusú darab legyen, mert hogy sokkal nagyobb lesz így a potenciál különbség az igazán drámai mondatok, jelenetek között, hogyha előtte, utána van némiképp felszabadult nevetés, ugye nagyobb lesz a potenciál, és ha nagyobb lesz a feszültség, akkor sokkal inkább esélyt teremtünk arra, hogy beleégjen egy-egy érzés a nézőbe.
0: Igen, fú, de fontos, hívó szavakat mondasz. Égjen is bele a bőrünk alá az élmény.
2: Ez a Slágerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Horváth Lászlónak még inkább örülök, hogy itt van velünk, aki ugyan a Pharmatrans atya, de most elsősorban produceri, megalkotói minőségben beszélgetek vele. Két kötetes szerzőről van szó, akinek az egyik könyvében már kinőtt egy színdarab, amit bemutattak egyébként múlt héten. A mostani beszélgetésünk közül, hogy ezt többször ismétlik, aki az elsőt hallgatja, a múlt héten mutatták be. Szombaton a Vörös Sándor Színházban a Kockázatok és Mellékhatások című Milyen jó, hogy kortárs drámát, mert kevés darab születik. És miért beszélünk, ezt mindig mondom, egy budapesti rádióban, egy szombathelyi illetőségű bemutatóról, hát azért, mert érkezik majd Budapestre is a darab, ezer szállal kötődsz a fővároshoz, lényegében innen indul ki, minden itt van központod. Amit most idehoztál, könyvet, ami a szívből gratták, és most már fogunk róla is beszélni, az szintén egy budapesti nyomdából jött ki, és hát ez ennek tényleg egy remélhetőleg lesz egy fővárosi siker szériája is. Hogy érzed most magad lelkileg? Ilyen sok-sok őrület közepette, mert azért ez egy, csak azt mondjuk el a hallgatóknak, egy színházi bemutató, még akkor is, ha az ember producer, azért ez sok mindennel jár.
2: Hát őszintén szóval most már egy kicsit megkönnyebbültem. Úgy tűnik, hogy legalábbis a megélésem egyértelműen az volt, hogy sikere van a darabunknak, és most már egy másik megjelenítési módon is gondolkozunk, tehát nem állt meg az élet ezzel, hogy felmászott a színpadra a könyv.
1: Megy tovább.
2: Szerintem menni fog tovább, de nem akarok elkiabálni semmit. Budapestre nagyon nagy valószínűséggel fel fog kerülni.
1: Hát és B oldal címmel jött ki az új könyv, amihez tényleg még egyszer nagyon gratulálok. Ugyan van rajta egy 18-as karika, de most nem ez a lényeg, mert belenéztem csak a tartalomjegyzékbe, hadd olvassam fel hogy milyen részek vannak hát benne.
2: Sok hoztam azt a
1: köszönöm. És el is fogom olvasni. Varga betűk, ezzel kezdődik. Aztán jön az, amit felépítünk, és amit megfizetünk. Akikből lettünk. Mozgásban maradni. A világ gyorsabb lett nálunk. A B oldal szabadság, és van egy epilógus is természetesen a könyvben, ahogy egy prológus is, de hogy ahogy én most belolvastam a fejezet címekbe is, hogy ez picit olyan, mint egy motivációs életvezetési könyv. Ez tud kapaszkodó lenni azoknak, akik szeretnének jól élni? Helyesen élni?
2: Az mit jelent, hogy jól élni, vagy helyesen élni?
1: Elkerülni a...
2: Most arra értettem meg pont azt, hogy az a jó, hogyha úgy tudod élni az életedet, hogy nem nyomaszt az, hogy bármiféle elvárásnak meg kelljen felelned, hogy szabad lehetsz. Nyilván számomra ez jelenti a jól létet. Nyilván ehhez sok mindennek együtt kell állnia, hogy ezt így meg is tud élni. Például jó, ha vannak tapasztalataid, jó, hogyha van tudásod ehhez, jó, hogyha van... hogy ezeket a tapasztalatokat akár saját magadnak élményé tud átkonvertálni. Jó, hogyha van kitartásod. Jó, hogyha van egyfajta kreativitásod, és talán az egyik legfontosabb dolog, hogy emberként létezni a világban ma, az nem feltétlenül könnyű, mert hogy nagyon-nagyon hiányzik a hétköznapok szintjén az empátia. Beszéljünk akár a nem létező közlekedési kultúrákról, hogy stílszerű legyek, ha már gyógyszerszerítéssel foglalkozunk.
1: Szóval... voltam, képzeld el, nemrég egy rádiós workshopon, pont a rádiónk programigazgatója Orbán Mikus Tamara beszélgetett Geszti Péterrel, és felírtam egy, hát kettő mondatot is. Egyrészt mindig van feljebb, nem lentebb, mindig van feljebb. Tehát, hogyha egy kis porcukorral meghintjük az élet szemléletünket, akkor mindig van feljebb, és azt mondta a Geszti, hogy mindig magasabbra, mint az LGT egyik népszerű lemez címe, mindig magasabbra az önmagam megértésében. Hogy ez lehet valami minőségibb.
2: 51 néhány éves koromban, na jó, mindegy, most már nem cipelem ezt tovább, szóval a lényeg az, hogy ugye 60 éves lettem.
1: Hát akkor volt a bemutató, hát,
2: Igen, hogy, hogy 59 éves voltam, amikor a Budapesti Gazdasági Egyetemen átvehettem a mentálhigiénés végzettséget igazoló újabb oklevelemet.
1: Hát szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Sok olyan, én pontosabban több olyan krízis helyzet volt mögöttem, aminél a legutóbbi indukálta azt, hogy jobban szeretném érteni a saját működésemet, ezért aztán
1: ezért
2: nekem szükségszerű volt, hogy akkor beiratkoztam egy egyetemre. Aha. Azon túl...
1: Te nem pszichológus
2: azon,
1: mentél.
2: Nem.
1: Te lettél az majdnem.
2: Nehogy is, nem. Ez másról szól. Okay. Bocsáss meg, nem akarlak kijavítani, de a lényeg, hogy szerettem volna jobban megérteni a kollégáimnak a működését. Aha. És a hétköznapokban is ez nekem nagyon sok, lehet, hogy furcsán hangzik, erőt ad. Aha. Egy-egy kommunikációs nehézség esetén. Sokkal rugalmasabb lettem.
1: De megértőbb is? Meg hát empátiát emlegettél.
2: Igen, hogy megértőbb is. Jobban érteni vélem a körülöttünk lévő világ működését, és maximálisan magamévá tettem Mérő Lászlónak egy gondolatát, hogy a világ sokféleképpen ugyanaz. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy semmi nem lehet fontosabb annál, mint hogy a jelen pillanatban megtanulj létezni, és jól érezd magad a bőrödben.
1: Most ez elmondható?
2: Ilyen szempontból egy kicsit, ha tetszik, önző lettem. Tehát aha. Én kifejezetten törekszem arra ennyi idősen, hogy jól tudjam érni magam. Azt mondtam, hogy idézőjelbe téve, ja, okay. Lehet ezt önzőségként okay. definiálni, bár ugye azt szokták mondani, hogy a hülyeség ellen még csak-csak lehet mit tenni, arra esetlegesen még gyógyszerek is vannak. Uh-huh. Az ostobaság az egy másik más. Szint. Igen, az reménytelen.
1: Jól érzed most magad?
2: Igen, abszolút, hogy ne.
1: Hát a B oldalon mostan. Jó lenni?
2: Azt gondolom, hogy az, hogy ennyi idős lettem, az egy újabb esélyt teremt egy más minőségű életre. Szó szerint és képletesen. Mm. Egy olyan életre, amikor több időt tudok magamra fordítani, esetleg jobban meg tudom élni a dolgokat, megtanultam mi az, hogy minőségi idő, uh-huh. Jobban becsülöm az időt, ha van olyan.
1: De most, ennyi idősen?
2: Uh-huh. Igen.
1: Na, hát ahogy hallják a hallgatók is, Laci egy kicsit szemmérmes.
2: Mert miért?
1: Néhány dolog miért van. Ugye én azt mondtam, hogy ez szinte életvezetési könyv, de azt írod a B oldal borítóján.
2: Igen, vagy?
1: Azt mondja, nem akarom megmondani, hogyan kell élni. Nekem is 60 évembe telt rájönni, hogy fogalmam sincs.
2: Hát ezt éreztem. Óriási. Ez pontos szerintem.
1: Abszolút.
2: De szerintem...
1: Közben meg itt van egy 300 oldalas könyv.
2: Hát jó, hát A5-ös méretben nem egy nagy durranás.
1: Dehogy nem. Hát közben meg írod, hogy egy nagyon szép lemezjátszó is itt van egyébként, bakelit lemezzel. Ahol azt írod, hogy 60 év, 33 és
2: egy harmad
1: fordulat, néhány kart, és még mindig baromi hangos.
2: Persze, ez az életigelő mégis morális szemben.
1: Tehát azért mondom, hogy egy kis porcukorral megszórjuk az életszemléletünket, akkor mégiscsak ez valahol egy kapaszkodó is. Ha már útra való volt az első könyv,
2: hát ha valakinek ez kapaszkodó tud lenni, hát welcome on board.
1: De nem ezzel a céllal írtad?
2: Nem. Eredendően az volt a célom, hogy egy csomó olyan történetet, amin én keresztül mentem, megtapasztaltam valamilyen formába, lehetőleg nem túl bőlére eresztve, nem elsősorban eszéként megjelenítve elérhetővé tegyem. Hát, ha valakinek segít, én azt gondolom, hogyha csak egy-egy mondatot elvisznek magukkal, vagy egy-egy sztorit az olvasók, akkor én teljesítettem uh-huh. azt, amit apám javasolt nekem, hogy én hagyjak magam után nyomot a hóban.
1: Elég sok mindent teszel azért azért a nyomért, már a színházban is, a könyvek terén, hangos könyv is van, azt pontosan tudom, tehát itt minden, amit csak el lehet képzelni. Ugyan 18 plusz rá van írva, de ne gondolja senki, hogy ez egy csak felnőtt tartalmakkal teli tűzdelt könyv, bár odaírod, hogy felnőtt történetek gyerekes illúziók nélkül.
2: Hát a megéléseknek köszönhetően. Aha.
1: Mennyire kaptál kedvet a színházhoz egyébként most, hogy jobban beleláttál?
2: Semmihez sem hasonlítható jó érzés volt egy nyílt próbán megélni azt, hogy szombat délelőtt 11 órakor különösebb felvezetés nélkül egy közel 300 fős teremben több mint 200 ember oda jön, hogy megnézze, hogy alakul ez a darab, vagy legalábbis betekintést nyerhessen egy ilyen szűk 50 perc erejéig,
1: hogyan formálódik,
2: hogyan alakul. Tehát, hogy semmi sem hasonlít, hogy jó érzés volt, amikor azt éreztem, hogy felszabadultan nevetnek. Vagy egyik néző azon nevet, hogy a másik visít. Nagyon furcsa volt látni azt, hogy nyilván nem egy az egyben jelennek meg a sofőr kollégáim karakterei, de így részelemekből is ráismertem emberekre, és rendkívül szórakoztató volt számomra. Tudod, ez olyan, mint hogy szóval a színház az egy teljesen más műfaj, mint a könyv. Ezt leveszed, bármikor becsukod, lapozol, visszaolvasom, újraértelmezem, oké, de a színházban ott vagy, és amikor felgördül a függöny, vagy így széthúzódik a függöny, az olyan, mintha a valóság egy szövetét így felhasítanád, és szó szerint átlépnél egy másik világba, ahol a pillanatnyi mozdulatoknak, szavaknak, mondatoknak, fényeknek, zenéknek, ritmusoknak köszönhetően rengeteg érzést lehet átadni a nézőnek. És hogy ehhez van némi közöm, hát én szinte levegtem. Azzal együtt, hogy azt is meg kell mondjam, hogy egy kicsit jobban involválódtam ebbe a sztoriba, noha én a kispadról megfigyelőként bizonyos szempontból néztem az alkotás folyamatát, hogy azért vannak bizonyos szempontból ambivalens érzéseim. Tehát látom azokat a nehézségeket, amik mondjuk a részben a forráshiánynak köszönhetően alakulnak úgy, ahogy látom azt, hogy milyen emberfeletti munkát kell végezni a színészeknek, amikor éles lövészet van, mondjuk közvetlen a premier előtti két hétben, szóval ott reggeltől estig nagyon feszült, nagyon pörgés, iszonyú feszültségek vannak a levegőben. Másik oldalról meg az ambivalenciát részben az adja, hogy természetesen itt is belefutottam egy-két olyan dologba, helyzetbe, történetbe, amit én nem gondoltam volna, hogy úgy működik, és hogy ne rébuszokba beszéljek. Volt egy olyan ötletem, hogy egyszer majd írok az aktuális köztársasági elnöknek egy javaslatot, hogy a sárga szint negyedikként vegyük fel Magyarország zászlajára. Ezt most megint sikerült átélnem, hogy egészen elképesztő módon meg helyeken ütköztem nehézségekbe. Ahhoz, hát hogy ez a színpadra kerüljön. Aha. De mondjuk a nagymamám azt mondta, hogy Lacikám, ne aggódj, senki nem olyan szegény, hogy ne legyen irigy, viszont ez az egyik legbiztosabb jele valamiféle sikernek.
1: Hát igen, tehát meg hogy inkább 100 irigy, mint egy sajnáló.
2: Ja, hát van. Igen, persze vannak
1: tudod,
2: ilyen
1: mindig
2: mondások,
1: feljebb, hogy, ahogy Geszti mondta. Igen. No, de én azért nagyon remélem, hogy nem ment el a kedved.
2: Nem.
1: Ettől a világtól, ez egy más dimenzió.
2: Nem, tapasztalatokat gyűjtöttem, egy más dimenzió sok szempontból, igen.
1: Majd egy harmadik könyv hátra erről is szólhat akár.
2: Vagy egy film.
1: Szóval az alkotás megtetszett és maradt?
2: Hogyne, hát én ha már a személyes résznél tartunk, én eredendően magyar tanár szerettem volna lenni, és Széke Ákos volt az osztályfőnököm, aki az első kasságdíjas költő volt Magyarországon 80-as években, 84-ben, 85-ben, nem tudom, mikor kaptam a kasságdíjat Ákos, és nyilván nagy hatással volt az életemre, de ő volt az, aki teljesen más irányba állított be, és a mai napig hálás vagyok neki ezért, mert hogy villamosmérnök lettem, meg még sok egyéb más a későbbiekben, és ez tette lehetővé azt, hogy viszonylag stabil egzisztenciát tudtam magamnak teremteni. Az informatika pályáján kezdtem el focizni a 90-es évek elején, talán még éppen időben.
1: Igen, amikor még ez új volt. Igen, amikor, hát látod, édesapád pedig később mondta, de hogy már ott is tapostad a nyomvonalat.
2: Ja.
1: Látod?
2: Ezek szerint
1: igen. Maga ösztönösen.
2: Igen.
1: Ösztönösen
2: igen,
1: teszed igen, a dolgodat, igen. És tedd is még sokáig. Mert ezzel mi járunk a legjobban. A közönség. Akár olvasóként, akár színházba járóként. Hát és én nagyon drukkolok ahhoz, hogy moziba betérőként is lássunk. Hát
2: remélem, hogy a nem túl távoli jövőben lesz a lehetőséget.
1: Úgyhogy le a kalappal a törekvéseid előtt, meg nagyon jó példát mutatsz másoknak is ezzel, tényleg a visszahozva egy olyan világot, ami hát letűnőbben volt, de most a nyomvonalat megint kiépített.
2: Én azt gondolom, hogy ahogy régebben, úgy most is sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapni annak, hogy igenis lehetne a gazdasági élet egyes szereplőinek és a művészetnek is szorosabban összefonódni, hiszen tök mindegy, hogy ki mit gondol, de megfelelő finanszírozási háttér nélkül megjeleníteni bármilyen szinten dolgokat, akár egy dörmögő dömötör formájában, vagy egy klip formájában nem lehet.
1: Igen.
2: És az nagyon fontos lenne, hogy megfelelő helyre kerüljön a kultúrának a finanszírozása. Tehát, hogyha például okáira az én példám által azt lehet mondani, hogy a hétköznapi történeteket lehet oly módon rendszerezni, megfogalmazni, hogy akkor abból akár egy színdarab szülessen, de lehetne még sok minden más is, közösségi média, rövid kis videóklipek, és ott bármilyen módon, az szerintem nagyon jót tenne általában véve az emberek kultúrájának.
1: Ez a cél.
2: Igen, igen.
1: Akkor most ez legyen a végszó mára, mert jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk.
2: Jó.
1: De nagyon élveztem a beszélgetést.
2: Hasonlóképpen.
1: Úgyhogy kockázatok és mellékhatások, kedves hallgatóink, akinek kedve van, Szombathelyen egyelőre megnézheti, de bízunk benne, hogy ez mielőbb Budapestre is érkezik.
2: Remélem, hogy fel fog mászni a fővárosba.
1: Ez a darab, meg a B oldalt is ajánlom minden, ami Horváth László alkotói lábaihoz tartozik. Vigyázz magadra, és köszönöm, hogy is itt voltál. Kedves hallgatóink, önök is természetesen folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcs erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Horváth Lászlónak
0: nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Fürst Pál volt főügyésztől vár magyarázatot Magyar Péter. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapesten. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik az Üllői úton. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter szerint Fürst Pál volt főügyész politikai megrendelésre próbált bűncselekményt kreálni ellene a 2024-es budapesti szórakozóhelyen történt incidensből. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében azt állította, hogy az ügyet kezdetben rongálásként vizsgálták, majd 2024. szeptemberében lopásra minősítették át, szerinte új bizonyíték és indoklás nélkül. Magyar Péter úgy véli, ezzel a cél az európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése és választási indulásának megakadályozása volt. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy a politikus egy vita során elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament 2025. októberében nem függesztette fel magyar mentelmi jogát, a Magyarországgyűlés azonban idén szeptemberben megszavazta annak felfüggesztését. A politikust október 7-én hallgatták ki, a gyanúsítást nem ismerte el. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapesten, de továbbra is rendkívül alacsony a folyó vízállása. A vízügyi adatok szerint szombat reggel még mindössze 1 cm-t mértek, estére 5, vasárnap reggelre pedig 9 cm-re emelkedett a vízszint. A fővárosi vízművek közlése szerint a nyári hőség, a szárazság és az alacsony vízállás komoly terhelést jelentett a főváros vízellátó rendszerének. A rendkívüli helyzetben valós mérésekkel vizsgálták a kutak működését, a víztermelés lehetőségét és a hálózat tartalékait. A megszerzett tapasztalatok segíthetik a felkészülést a jövőbeli hasonló időszakokra, de a szolgáltató szerint a rendszer további vizsgálatára és fejlesztésére is szükség van. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik ma az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárutakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztést ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakított kerékpárutak, a szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között. Ingyenes traumaérzékeny nőgyógyászati rendelő nyílik Budapesten, a 12. kerületi Rácz-Aladár utcában. A MedSpot alapítvány kezdeményezése három csoport számára biztosít ellátást. A szexuális erőszakot átélt nőknek és gyerekeknek, a neurodiverz, például autizmussal vagy ADHD-val élő nőknek, valamint a szüléshez vagy meddőséghez kapcsolódó traumával érintetteknek. A rendelőben a szakszerű orvosi ellátás mellett a paciensek lelki biztonságára és személyes határaira is kiemelt figyelmet fordítanak. A vizsgálatok során a betegek végig kontrollálhatják, mi történik velük. Az első pacienseket október 19-én fogadják. Az ellátást jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják. Az alapítvány célja, hogy a traumaérzékeny szemléletet képzésekkel más egészségügyi intézményekben is elterjesszék. Visszatér a többnyire napos száraz idő, de a reggelek egyre hidegebbek lesznek, többfelé fagyra is számítani kell. Az ország déli részén maradhat felhősebb az ég, a fővárosban délután lehet több napsütés, eső nem várható. Napközben 13-18 fokra melegszik a levegő. Kedden is többnyire napos száraz időnk lesz, 17-18 fok lesz a maximum hőmérséklet.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 20-án, kedden este 19 órától az éttermi részen következik a Muzsikusok Kávéháza újabb epizódja, méghozzá élő cigányzene az étteremben, Salasovics Norbert és zenekara közreműködésével, mert hogy legyen szó vonós cigányzenekarok vérpestítő dallamairól, vagy bárzongoristák megindító melódiáiról, a magyar városok éttermeit, kocsmáit, kávéházait mindig is átjárta a muzsika. A Magyar Zeneháza kávézójában útjára indult Muzsikusok Kávéháza sorozat havonta egyszer a vendéglátózenészek világába is elkalauzolja a közönséget, mert hogy a Magyar Zeneházában aztán minden stílus, mindenki megtalálhatja tulajdonképpen azt a területet, ami az ő kedvence. Nos, a kávéházi estek során megelevenedik Krúdi Gyula korának vendéglős hangulata, Jávor Pál, Páger Antal, a bandával mulató hírességek, vagy épp dekadens gentrik kora. Nem rossz. A sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet egyik legfontosabb hungarikumunkra, igen, ez az, a manapság sajnos egyre inkább háttérbe szoruló kávéházi cigányzenére. Ezúttal az élő cigány zenét Salasovics Norbert és zenekara szolgáltatja, aki egyébként tanulmányait már 5 évesen kezdte a Molnár Antal zeneiskolában, ahol Császárné Simon Valéria volt a tanára. 14 évesen felvételt nyert a Bartók Béla konzervatóriumba, ott folytatta a hegedű tanulást. 18 éves korától játszik éttermekben, szállodákban. Ő maga azt mondja, hogy számos helyen játszott a világban, Németország, Svájc, Mexikó, Korea. Tanára elsősorban az édesapja volt, aki az 1984-es vonó párbajt első helyezettje. Több versenyen részt vett, Koncz János hegedű verseny első és második helyezettét is elvitte, meg a Cinke Panda Prímás verseny második helyezettjét. Jelenleg 9 éve játszik minden este egy belvárosi étteremben a zenekarával, de most jön a Magyar Zeneházába is, október 20-án.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendben befejeződtek a déli pályaudvaron a karbantartási munkálatok. Lemondhat ezen a héten a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat elnöke. Egy hévízi hotel Kék Balaton nevű édessége nyerte a Balaton sütije címet. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Vasárnap estére befejeződtek a déli pályaudvaron a karbantartási munkálatok, így hétfő hajnalban újraindult a vonatforgalom, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében emlékeztetett, a hétvégén teljes vágányzár mellett dolgoztak a MÁV szakemberei a pályák állapotának javításán és azon hibák megszüntetése érdekében, amelyek évek óta lassítják a vonatközlekedést. A tárcavezető a közösségi oldalán megköszönte az utasok türelmét, illetve a vasúttársaság szakembereinek munkáját. Vitézi Dávid egy korábbi bejegyzésében kifejtette, a varosterv keretében a későbbiekben átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáját, így a pályaszint mintegy 20 cm-es sűjesztésével az emeletes motorvonatok is bejuthatnak az állomásra. Az alagútban pedig új kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítik az alagút falazatát és a kapcsolódó rézsűket. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint a héten lemondhat a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat elnöke és vezérigazgatója. A Kontrollnak adott interjújában azt mondta, hogy egy irányító testületi ülésen jelenthetik be távozásukat, ezt követően pedig Stipsic András veheti át a szervezet irányítását. Az új Hunrend törvény a következő 1-2 hónapban készülhet el. A miniszter beszélt a gondos óra program és több állami informatikai rendszer szerződéseinek vizsgálatáról is. Elmondása szerint a gondos óránál legalább kétszeres túlárazást tártak fel, ezért feljelentést tettek. A tárca célja, hogy a program a jövőben alacsonyabb költségek mellett magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson. Egy ember holttestét találták meg a tűzoltók egy kigyulladt családi házban Szentendrén. A tűz vasárnap délután a Cseresznyés úton csapott fel egy mintegy 80 négyzetméteres épület földszintjén, majd gyorsan tovább terjedt, és a második szint, valamint a tetőzet is lángra kapott. A tűzoltók kora estére fékezték meg a lángokat, ezt követően az épület átkutatásakor találták meg az áldozatot. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. A hévízi Enszana Termál Hotel cukrászának Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. A Gevlik Lilia által készített desszert fekete áfonyamúszt, málnát és olívaolajat is tartalmaz, külsejét fehér csokoládés bevonat borítja. A mindenmentes kategóriában a szintén hévízi módszer cukrászat Balatoni Hab nevű édessége győzött mandulás málnás piskótával és tonkababos étcsokoládémusszal. A juniorok között a Siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai György Tímea Beáta és Pataki Sára Balatoni Kert nevű desszertje bizonyult a legjobbnak. A versenyre összesen 27 alkotás érkezett három kategóriában. Délelőtt még többször lehet felhős az ég, de napközben egyre több napsütés várható. A szél kissé élénk lesz, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul. Kedden a hajnal csípős lehet, akár fagyhat is, de aztán a szép napos időben ismét elérjük a 18 fokot. A hét további része is nyugodt őszi időt tartogat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Sit together on the sofa with the music way down.

Minden, amit szeretünk. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 20-án, kedden este 19 órától a Popkulturális Klubkönyvtárban egy hihetetlenül izgalmas téma, az 50 éves diszkó érkezik, méghozzá a második résszel, a csúccsal, egy műfaj története négy részben, mert hogy a diszkó, mint zene, a 70-es évek vívmánya. 50 éve, 1976-ban indult a csúcsra, jó pár évig mindent letarolva uralta a zenei világot, és máig folyton megújul és visszatér. A diszkó, mint a klubok szinonimája, még hosszabb múltra tekint vissza, a két dolog pedig szorosan összefonódik. Ebben a négy részes, speciális sorozatban adta a Zeneházában a műfaj útját járja be a kedves közönség, a szerzőkkel, a szerkesztőkkel együtt, a multimédiás előadást, korabeli zenei anyagok, könyvészeti érdekességek, archív tartalmak és számos zenei bejátszás teszi teljessé. A zenéket a helyszínen DJ mutatja be élőben, az előadást hangulatteremtő warm-up vezeti fel, az estét pedig egy különleges zenei mix zárja, egyben előre vetítve a sorozat következő állomásait. A Csúcs című második rész a műfaj világuralmát mutatja be. Mert hogy itt ebben a részben a diszkó legsikeresebb időszakába az 1977 és 79 közötti évekbe térnek vissza, elsősorban az Egyesült Államok meghatározó eseményeire és zenei központjaira koncentrálva. Ugye itt Barry White-tól kezdve Van McCoy-ig ott lesz mindenki, mert néhány év alatt a stílus a klubok világából a populáris kultúra egyik legfontosabb irányzatává vált. Felidézik azokat a kultikus lemezkiadókat is az est során, amelyek alapvetően formálták az évtized végének diszkó hangzását. De külön figyelmet kap majd a rock és a diszkó összetett viszonya, hogy hogyan reagáltak a korszak ismert rock előadója a diszkó elsőprő sikerére. Izgalmas lesz tehát október 20-án a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Fürst Pál volt főügyésztől vár magyarázatot Magyar Péter. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapesten. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik az Üllői úton. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter szerint Fürst Pál volt főügyész politikai megrendelésre próbált bűncselekményt kreálni ellene a 2024-es budapesti szórakozóhelyen történt incidensből. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében azt állította, hogy az ügyet kezdetben rongálásként vizsgálták, majd 2024. szeptemberében lopásra minősítették át, szerinte új bizonyíték és indoklás nélkül. Magyar Péter úgy véli, ezzel a cél az európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése és választási indulásának megakadályozása volt. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy a politikus egy vita során elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament 2025. októberében nem függesztette fel magyar mentelmi jogát, a Magyarországgyűlés azonban idén szeptemberben megszavazta annak felfüggesztését. A politikust október 7-én hallgatták ki, a gyanúsítást nem ismerte el. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapesten, de továbbra is rendkívül alacsony a folyó vízállása. A vízügyi adatok szerint szombat reggel még mindössze 1 cm-t mértek, estére 5, vasárnap reggelre pedig 9 cm-re emelkedett a vízszint. A fővárosi vízművek közlése szerint a nyári hőség, a szárazság és az alacsony vízállás komoly terhelést jelentett a főváros vízellátó rendszerének. A rendkívüli helyzetben valós mérésekkel vizsgálták a kutak működését, a víztermelés lehetőségét és a hálózat tartalékait. A megszerzett tapasztalatok segíthetik a felkészülést a jövőbeli hasonló időszakokra, de a szolgáltató szerint a rendszer további vizsgálatára és fejlesztésére is szükség van. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik ma az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárutakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztést ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé. Kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakított kerékpárutak, a szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között. Ingyenes traumaérzékeny nőgyógyászati rendelő nyílik Budapesten, a 12. kerületi Rácz-Aladár utcában. A MedSpot alapítvány kezdeményezése 3 csoport számára biztosít ellátást. A szexuális erőszakot átélt nőknek és gyerekeknek.
0: Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1
2: Sláger FM. És személyes határaira is kiemelt figyelmet fordítanak. A vizsgálatok során a betegek végig kontrollálhatják, mi történik velük. Az első pacienseket október 19-én fogadják. Az ellátást jelenleg önkéntes

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan. Kora reggel is.
1: Dr. Béres.
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!
2: Te vagy az

0: Fürst Pál volt főügyésztől vár magyarázatot Magyar Péter. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapesten. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik az Üllői úton. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter szerint Fürst Pál volt főügyész politikai megrendelésre próbált bűncselekményt kreálni ellene a 2024-es budapesti szórakozóhelyen történt incidensből. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében azt állította, hogy az ügyet kezdetben rongálásként vizsgálták, majd 2024. szeptemberében lopásra minősítették át, szerinte új bizonyíték és indoklás nélkül. Magyar Péter úgy véli, ezzel a cél az európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése és választási indulásának megakadályozása volt. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy a politikus egy vita során elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament 2025. októberében nem függesztette fel magyar mentelmi jogát, a Magyarországgyűlés azonban idén szeptemberben megszavazta annak felfüggesztését. A politikust október 7-én hallgatták ki, a gyanúsítást nem ismerte el. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapesten, de továbbra is rendkívül alacsony a folyó vízállása. A vízügyi adatok szerint szombat reggel még mindössze 1 cm-t mértek, estére 5, vasárnap reggelre pedig 9 cm-re emelkedett a vízszint. A fővárosi vízművek közlése szerint a nyári hőség, a szárazság és az alacsony vízállás komoly terhelést jelentett a főváros vízellátó rendszerének. A rendkívüli helyzetben valós mérésekkel vizsgálták a kutak működését, a víztermelés lehetőségét és a hálózat tartalékait. A megszerzett tapasztalatok segíthetik a felkészülést a jövőbeli hasonló időszakokra, de a szolgáltató szerint a rendszer további vizsgálatára és fejlesztésére is szükség van. Új kerékpáros kapcsolat kialakítása kezdődik ma az Üllői úton, az Ecseri út és az Ady Endre út közötti szakaszon. A fejlesztés célja, hogy összekapcsolja a kerékpárutakat és biztonságosabb, közvetlenebb közlekedési lehetőséget teremtsen a külső kerületek irányába. Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztést ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakított kerékpárutak, a szervízúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Vekerle telep felé vezető utak között. Ingyenes traumaérzékeny nőgyógyászati rendelő nyílik Budapesten, a 12. kerületi Rácz-Aladár utcában. A MedSpot alapítvány kezdeményezése három csoport számára biztosít ellátást. A szexuális erőszakot átélt nőknek és gyerekeknek, a neurodivers, például autizmussal vagy ADHD-val élő nőknek, valamint a szüléshez vagy meddőséghez kapcsolódó traumával érintetteknek. A rendelőben a szakszerű orvosi ellátás mellett a paciensek lelki biztonságára és személyes határaira is kiemelt figyelmet fordítanak. A vizsgálatok során a betegek végig kontrollálhatják, mi történik velük. Az első pacienseket október 19-én fogadják. Az ellátást jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják. Az alapítvány célja, hogy a traumaérzékeny szemléletet képzésekkel más egészségügyi intézményekben is elterjesszék. Visszatér a többnyire napos száraz idő, de a reggelek egyre hidegebbek lesznek, többfelé fagyra is számítani kell. Ma az ország déli részén maradhat felhősebb az ég, a fővárosban délután lehet több napsütés, eső nem várható. Napközben 13-18 fokra melegszik a levegő. Kedden is többnyire napos száraz időnk lesz, 17-18 fok lesz a maximum hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
2: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Köszi, Bori! Jó reggelt! Nézzük a közlekedési információkat. Az M0-ás autóúton az M1-es felé vezető oldalon a Halászszárki csomópont előtt összeütközött egy kamion és egy személyautó. A 16-os kilométernél a lassító sávban állnak a sérült járművek. Mellettük három sáv tehát használható, de a kihajtani készülők óvatosan váltsanak sávot, és egyébként is, mint mindig ilyenkor, a nézelődők miatt legyünk óvatosak, nehogy aztán ráfutásos baleset történjék. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás között néhány napja új terelést építettek ki, a 22-es és 30-as kilométerek között, tehát mindkét irányban számítsanak fennakadásra. Az M7-es autópályán szintén új terelés épült ki a múlt héten, az M0-ás autóúti csomópont és az Érdi csomópont között. Itt is korlátozás van mindkét irányban. A városon belül semmi extrát nem látok. Ja, a Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt várhatóan holnap estig a külső sávot majd lezárják.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: És most már tényleg vaksötétben indulunk neki, de mindig, amikor kimarad ugye két nap a hétvége miatt, érződik hétfőn, hogy sokkal jobban kitolódik a sötét időszak.
5: Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk, Fordán Petra!
5: És Somogyi Zoltán!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6:45 lesz már 2,5 perc múlva. Na, hogy sikerült az Exománia, mert túl azon, hogy itt pénteken beszélgettünk róla, hogy jön megint ugye a felelős állattartásról szóló vásár és kiállítás, de hát azért ott voltam műsorvezetőként
2: is. Ott voltam műsorvezetőként, igen, nagyon jól éreztem magam, gyönyörű állatokat láttam, és olyan jó érzés volt látni azt, hogy a szülőknek tényleg fontos, hogy a gyerekek először lássák, hogy milyen állatokról van szó, és aztán utána gondolkodjanak abban, hogy mit visznek haza. Képzeld el, hogy eszembe jutottál, mert hogy...
1: Melyik állatról?
2: Már is mondom, idén először volt olyan, hogy 44 négyzetméteres madárház, tehát besétálhattál a gyönyörű papagájok közé, és volt a Rióból is ismert papagáj, ami azért különleges, mert hogy két állatkerten kívül csak az Exománián találkozhatsz vele test közelben. Hát majd mutatom, hogy milyen videót készítettünk róla. Képzeld, produkálta magát, még nyitás előtt mi ugye forgattunk, bementünk, beszélgettünk Attilával, aki a tulajdonosa.
1: Aztán, hogy a papagája beszélgettél.
2: Nem, vele sajnos nem tudtam, viszont ő képzeld el, hogy föntről denevér púzban lógott lefelé, és szórakoztatott minket, de mondta Attila a gazdája, hogy ő most produkálja magát. A kakadú.
1: Olyat még nem láttam,
2: bubuka,
1: hogy papag...
2: Igen, a kakadú pedig féltékeny volt rá, arra, hogy mi vele foglalkozunk, és ott képzeld, hogy ő jött, és így bólogatott köze, figyelj, és sírtál volna a nevet, imádtad volna őket, mert tudom, hogy szereted a papagájukat, úgyhogy nagyon jó élmény volt, egy 3 hetes kis kecskét is megetethettem, a barka állatsimogatósok tök jó fejek, ugye ők már ilyenkor szoktatják, tudod, hozzájuk Dunakeszire lehet menni állatokat simogatni, és akkor, hogy itt is szokják a kicsik, de hát ők is ilyen nagyon készhez szokott állatok, meg persze kígyók, pókok, minden volt. Szóval Áris meg, hát ugye mi kedvenc kis egzotikus szakállatorvosunk, meg fantasztikus előadásokat tartott, úgyhogy jó volt nagyon.
1: A előadásból nálunk sem volt hiány, Bécset jártam a barátaimnál Szalagavatón, és ez ilyen többszörös ünnep volt, mert egyrészt a hát egyrészt ugye a 3 keresztlányomnak, 3-as ikrek, most föltűzték a szalagot.
2: Édesek!
1: Rájöttem, hogy megöregedtem, nem öregedtem meg, de hogy tényleg, tehát hogy múlik az idő. Hát emlékszem, amikor megszülettek, és rohantam rá, és a kórházba, és így icipici volt a talp.

0: maguk is. Jó, tehát három érett nő.
1: Igen. Gyönyörű és ruhában, hát láttam gyönyörű a képen, ruhában, úristen.
0: Igen, ezt most kivételesen, tehát mindig mondod, hogy miért nem osztok meg ilyen
1: de képet, tényleg, hát
0: kivételesen az
1: Instára
0: meg a Facebookra kitettem, mert nagyon büszke vagyok rájuk, igen. Tehát nem akarom őket eldugni, de hogy egyébként miért tegyem ki ennek őket. És nagyon csinos volt, és hogy most voltak először úgy sminkben. Figyelj, akkor megláttam őket, az a
1: felrasta a
0: becsár. És hát aztán nyilván utána keringőztünk is velük, meg hát volt egyéb más tánc, és hihetetlenül büszke vagyok. Tehát olyan jó volt látni őket ott, és ráadásul amilyen beszélek ott elhangzottak a gimi részéről, mind a négy osztály, egyébként négy osztály ballag majd el, és amiket ott hallottam, hát ugye nem, nyilván Pécset sokat járok, de nem vagyok annyira benfentes, és így hú, azért úgy kihúztam magam, hogy ejha, és hát mind a hárman, ráadásul az orvosi egyetem aulájában volt a szalagavat, ugye azt bérelte ki a suli, és hát mind a hárman majd oda mennek.
1: Komolyan az orvosi egyetemre? Mindhárman? Igen, mit igen, fognak igen. tanulni?
0: Hát fogorvos, vegyész, gyógyszerész.
1: Tehát, azért ez az elég menő. A szülők akkor meg vannak hátradőlhetnek.
0: Én nem is értem, a kémia meg a biológia az nekik úgy van, de hogy közben meg egyáltalán nem ilyen kocka csajok. Tehát, hogy tök
1: magányok.
0: De hogy mondom, hogy ráadásul, hogy azt is szeretem, hogy úgy pezsegnek, élnek, aha. Nagyon jót mondom. Olyat és táncoltuk, okosak. Hogy az csak, na igen, úgyhogy nagyon jó volt. Másfelől pedig kedves barátomnak, ugye Eszti néninek, akivel szoktunk beszélni adásban, az ő osztálya is ballag, tehát hogy ő meg mint osztályfőnök állt föl a színpadra, menő. És mondott beszédet, és hogy azt is olyan léleksimogató volt látni, hogy azért látszott, hogy szeretik a diákjait. Tehát amikor úgy tűzte végig ugye rájuk a szalagokat, akkor úgy látszott, hogy úgy mindenki. Meg hát utána hányan őt is lekérték táncolni.
1: Igen.
0: Szóval, hogy úgyhogy nagyon jó volt. Ráadásul itt volt, jött az angol házas pár, aki így a barát, családi barát, és direkt erre az alkalomra jöttek. Ott is ugye van az angol hölgy, ő a keresztanyú, én vagyok a keresztapó az egyik aha. lánynál, így be lett osztva, hogy mindenkinek jusson valaki. És ők is itt voltak, évek hát óta nem csodás. Találkoztunk, velük is nagyon jót dumáltam, ők azok az igazi angolok, akiknek olyan humora van, tudod,
1: igen.
0: hogy kicsit lehet, hogy csipkelődni.
1: Igen.
0: Imádtam, nagyon jót beszélgettünk, meg hát elveséltük Piuság ott, megkérdeztük Piuság itt, szóval nagyon jó hétvégén volt.
1: Jaj, de örülök neki. Képzeld, hogy a vasárnapom is egészen jól sikerült, mert hogy vasárnap, bár pénteken megtudtam, hogy nem vagyok házias, azért életem legfinomabb tonhala spagettiét elkészítettem, úgyhogy az is jó volt, meg még a lakásban gyakorlatilag most már csak kettő dobozunk maradt, amit nem pakoltunk ki. Mm-hmm. Van kanapénk, megérkezik szerdán, úgyhogy annak is előkészítettük a helyét, úgyhogy Zoli lassan kész a lakásunk, és végre meg tudom
0: mehetek
1: majd
0: látogatóba, igen, és a kanapén nagyon jól el tudok aludni.
1: Így van.
0: Tehát a szerdán onnan én hozlak csütörtök
1: reggel. Igen. Közben a mi drága szerkesztünk Vivi a képben, vagy jó reggelt Vivi kérdezi, hogy Fruzsi, nem ért be? Kovácsovics Fruzsit egyébként várjuk, csak azért mondom el, mert és Sláger FM Facebook és Insta oldalán egyébként láthatják, hogy bepromóztuk, hogy jön majd Kovácsovics Fruzsi. Fruzsikám, hogyha esetleg felébredtél, akkor várunk itt a Sláger FM stúdiójába. Nem baj, ha hétre érkezel, annak is örülni fogunk. Addig pedig írják meg, hogy sikerült a hétvégéjük. Jó reggelt mindenkinek!
0: Illetve hallgassuk, állította a Teddy Swims dalát, The Break Up in Reverse.

0: Sláger reggel.
1: Fél hét lesz már 5 perc múlva, és mint minden hétfőn, ma is van egy kedves meglepetés vendégünk, Kovácsovics Fruzsina személyében.
2: Jó reggel!
3: Sziasztok, jó reggel!
1: Hello!
2: Milyen volt az utad idefelé?
3: Figyeljetek, én nem hittem, hogy valaha ide érek, de csak hogy vezettem ide be, mert pont azt kezdtem el nektek mesélni, hogy a tegnap estém az egészen furcsán sikeredett, majd nagyon hosszúra nyúlt, ugyanis elkövettem 2 hibát. Olvasok egy pszichotrillert, ami annyira jó, annyira izgalmas, hogy egyszerűen ideges is vagyok tőle, és közben érdekes, hogy oké, most leteszem, és akkor aludni fogok, de mondom, azért kicsit kikapcsoljon az agyam, bekapcsolom a kedvenc sorozatomat, ami szintén iszonyatosan befeszített. Csak forgolódtam éjfél után 10 perce, hogy amúgy 4 óra 15-kor kellem kell, és hát ez lett belőle. Úgyhogy...
2: Hánykor keltél a 4:15-höz képest?
3: 4:35. Igen, okay. Ezért nem vagyok ki sminkelve. Na, de majd, ami később
2: nagyon
3: múl.
2: Szép vagy, smink nélkül is, csak mondom. Kedves. Tényleg.
1: Hát azért... Ha gondolod, nem készítünk képet, és maradhat így.
2: Mert figyelj, ami neked kényelmes. Bármit lehet, amit szeretnél.
3: De jó. Na, akkor ezt még meggondolom. Tiéd, nagyon de... fontos kérdések.
1: Én mindig győzködöm Petrát is, hogy miattam igazán nem muszáj teljes pucba vágni a magát, de időnként olyan ruhákban vonul itt fel, magas sarkú cipőben.
2: Milyen ruhákban vonulok?
1: Na, hát olyan eleges, mint hogyha valami rendezvényre mennél, olyankor is, amikor tudom, hogy egyébként innen hazamész utána, és én roppantban megtisztelve érzem magam, csak hogy tőlem akár tényleg egy pólóban is jöhetni, hogyha az kényelmesebb lenne.
2: Igen, de azt mondtad, hogy így szocializálódtam, tehát már középiskolában, mint hogy hallhattad, nem régiben, amikor a sulitban voltunk, Ritus barátnőmtől, hogy ők már akkor is csodálkoztak rajta, hogy én akkor is magas sarkúban jártam.
1: Petra magas sarkú cipőben született.
2: Tehát, hogy így mondani a barátnőim.
3: Ez az elegancia, ami benne van már eleve a sejtekben.
2: Nagyon cukik vagytok. Én nem akarom, hogy rólam beszélgessünk, inkább a Fruzsiról sokkal izgalmasabb, mert őt ritkában látjuk. Engem már ismernek a hallgatóink, az kevésbé
3: érdekes. De nem látnak, de ez igaz. Hallanak.
2: Néha látnak, néha mutatkozunk. Előjövünk Zolival, igen, és akkor a Facebookra, a Instára kiteszünk valamit.
1: Ugye mi is jó formában vagyunk, tehát hogy most elmesélek egy kulisszatitkot. Az előbb Fruzsit kínáltuk kávéval, vízzel, mondta kér, köszöni, megérkezett, kibontottam neki a vizet, majd megkérdeztem, hogy és milyen vizet kérsz? Tehát, hogy kicsit az agyam lemaradásban van minden máshoz képest, de ezt de nézzétek el, nem aludtam most hétvégén sem. Azt az előbb is tettem hozzá, hogy ha már szalagavató, tehát miután véget ért a Pécsi Orvostudományi Egyetem aulájában a szalagavató, mint hogy ugye Eszti néni nem csak hogy búcsúzó osztályfőnök volt, már mint hogy az osztálya elment, hanem hát szokás, ott ő az egyik ilyen fő szervező az egészben, és le kellett bontani például a fotófalat, ami ugye egy ilyen lufi, kb. 50 lufiból, meg állványból, meg függöny, meg anyag, meg dobozok, meg stb. Amit ő csinált, nyilván ott maradtam segíteni. Tehát azt, hogy hajnali szombatról vasárnapra virrad éjjel, hajnali 1:45-kor a Pote aulát söprögettem, de nagyon tetszett. Ugye 3 órán keresztül ott a konfettit, és a nem
2: mennyire
1: tudom mit.
2: Mennyire jó fej vagy.
1: Mondta, hogy ugye kibérelték, és úgy kell otthagyni. Tehát azt a részt, persze, amit így nagyon összepiszkoltunk, vagy tak, azt nyilván azt nem
3: de
1: hagyják az egészet.
3: Hányan maradtatok ott?
1: Hárman. Hát, hárman. Hát ahogy ilyenkor lenni szokott. Ott igen. Volt még vele az igazgatóhelyettes, aki segített, és egy matek tanár egy ideig ott maradt. Mondtam, távozz tőlem, plusz, matek tanár!
2: Ti szoktatok olyat csinálni, amiről azt gondolják, hogy mondjuk nem a ti dolgotok lenne? Például
1: állandóan.
2: Csak azért, gondold át kérlek, Fruzsi, mert pont szombaton esett meg velem, hogy amikor volt az első kerekasztal beszélgetés, amit dr. Zissi Száris, Cilla és Györfi Tamás a Veresegyházi Medve otthontól készítettek, vagyis hát az ő beszélgetésük jött, akkor én vittem fel a széket a színpadra, és a Cilai rám nézett, te viszed fel a széket a színpadra? Hát mondom, igen, a technikus kollégák épp a hangot állítják be, gondoltam segítek.
1: Jó, hát a Cilla azt sért,
2: hogy... Te viszed fel a széket a színpadra? Mondom, igen.
1: Cilla azt sért, hogy mi mérülünk itt. Tehát,
2: hát,
1: érted?
2: Szóval szokott veled is ilyen lenni, Fruzsi?
3: Biztos, hogy rengetegszer. De most elkezdtem gondolkozni, csak hát még nincs fél hét se, úgyhogy még a telefonomon még rajta van ez az időkorlátozás, amit magamnak így benyomok, hogy ne nyomkodjam ebbe az idősebb a telefonomat. Szóval biztos, hogy szokott ilyen lenni, mert hogy én alapvetően így, én folyton így helikopterezek, így nyüzsgök. Oké, segítek, igen. De természetemből fakadóan, de már azért igyekszem ezekből így visszavenni, de most elkezdek gondolkozni. Jó. És egy ilyen 4:45 környékére lehet, hogy meg fog érkezni.
2: Ezt a kérdést egyébként tovább dobjuk a hallgatóinknak is. Tehát, hogyha tényleg van olyan, amit hát megcsinálnak, mert hogy így ez jön belülről, szóval ezzel nem gondolkozol, nem? És aztán furcsán néznek, akkor ezt lehet velünk megosztani. Köszönjük!
1: 0630 30 30 95 8. Ezen a számon vagyunk egyébként elérhetőek egész reggel, SMS és hívás formájában is. Most viszont hívjuk segítségül German Jackson és Piazza Dorát dalát. Én a When the Rain Begins to Fall. Ameretti voltatok hétvégén, ott volt eső? Mert Pécsett ömlött szombat éjjel. Pont akkor, amikor öltönyben el kellett hagyni a helyszínt. Na, ez jó. Ilyen, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Minőség is, kényelmes is.
5: Télre is, nyárra is.
6: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
7: Költséghatékony is, megbízható is.
8: Kislakásba is, nagyházba is.
9: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
10: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
11: Immergaz. Komfort, ami veled marad.
12: És neked is.
13: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszertobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
14: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
17: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
18: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
19: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
20: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
21: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
22: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
1: A reklám után.
23: Na nézzük, hogy milyen időre számíthatunk. Sajnos ma nem lesz csapadék, azért mondom, hogy sajnos, mert ez az egy nap azért kicsit kevés kényeg bizonyult, viszont a napsütésé lesz a főszerep, 17 fokot mérünk majd délután, most még reggel egyelőre csak 9 fokos a hőmérséklet.
24: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
25: Az M0-ás autóúton az M1-es felé Halászszelek csomópontja előtt egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 16-os kilométernél a lassítósávban vesztegelnek a járművek. Mellettük 3 sáv szabad, de azért lelassult a haladás, legyenek óvatosak. Lassan bejárható már a 10-es főút is befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es a Pünkösfürdő utcánál, a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól, valamint az M3-as bevezetője. Mire számítsunk, ha vonatra szállunk? Jancsurák Bence mondja már is a MÁV Informtól. Jó reggelt!
26: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat!
0: Jó hírem van a vonattal útrakerőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonatközlekedés. Befejeződött a déli pályaudvar hétvégi karbantartása, mától ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek a vonatok a budai pályaudvaron. A Budapest-Vácsop vonalon karbantartás miatt változott a menetrend. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szop között pótlóbusz szállítja az utasokat. Budapesten tart a Kerepesi út feletti vasúti híd felújítása, emiatt minden második S76-os vonat csak Pilisvörösvár-Angyalföld között jár. Rákos és Angyalföld között óránként közlekednek az S76-os vonatok. Jó utazást kívánok!
2: A közlekedési hírek támogatója az
15: Autóüveg Pilkington.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47-kor.
2: Na, Fruzsikám, végig gondoltad a kérdést, hogy volt olyan, amikor
3: már dolgoztam, hogy ez volt a kérdés.
1: Az jó, hogy ül három aranyhal egymással szemben.
2: Na jó, figyeljetek, Viki azt írja, szép jó reggelt. Általában információs központnak vagy Wikipédiának néznek, ilyenkor adok felvilágosítást szívesen, ha tudok. Most hétvégén például 15-ön találtak meg az útjaim során Budapest és Székesfehérvár útvonalon mindkét nap. A cégünk mindig az ön rendelkezésére áll. Azért az jó, hogy mindig tőled kérnek segítséget.
3: Vajon mi lehet rajta ezen? Na ugye? Vagy benne, hogy mit sugároz, hogy mi van esetleg a külsején, amitől azt a hatást kelti, hogy hozzá oda lehet menni.
1: Jó, de ez már egy következő szint, tehát amikor egyébként már kifejezetten kérnek arra, hogy olyasmit csinálj meg, ami nem a dolgod.
2: Igen. Mert,
1: vagy nem tudom, melyik van előrébb. Vagy az, amikor te magadtól csinálsz olyat, ami lehet, hogy mondnák, hogy ne üss már bele az orrod.
2: Én nem tudom, én magamtól sokszor csinálok ilyen dolgokat.
1: Állandóan.
3: De klasszik, nem történt még meg veletek, én már százszor és iszonyat ciki, odamész egy boltba valakihez, hogy elnézést, bocsánat, tudna nekem segíteni, ezt a pólót eszi, és mondja, hogy hát nem itt dolgozom.
2: Igen.
3: És ez annyiszor fordul el, és egyszer hozzám is odajöttek, és mondtam, hogy jó, oké, ez nem annyira rossz érzés, de ez tényleg egy klasszik.
1: Szerintem olyan magabiztosan nézegetem a cuccokat, amik a boltban vannak, hogy hozzám is mindig odalépnek, és azt hiszik, hogy oda tartozom. Tudod, így rendezgetem.
2: Vagy hajtogatsz, fogadjunk, hajtogatsz, mert látod, hogy nincs jól összehajtva.
1: Hát így rendezgetem a barkácsáruházban a cuccokat. Forgatgatom a dobozát, nem tudom, az aktuális cucctal, és akkor oda jönni, nára, ugye megtudom, hogy persze, itt... De volt már egyébként többször segítettem lelkesen, és aztán hozzátettem, hogy de, hogyha jót akar, inkább kérdezze meg azért egy hozzáértő eladót is.
2: A Tomi egyszer olyan színű pólóban volt, mint amit ott, és hogy akkor mentek oda hozzá, és de ő tud segíteni, mert ő tud barkácsolni, hát tőlem kérdeznék, én nem tudnék.
1: Én erre már külön ügyelek, hogy például piros pólóban nem sétálok be a MediaMarktba, tehát, hogy piros piké pólóban biztos nem megy be, és kékben nem megy be a Praktikerbe, mert akkor vagy a Jyskbe, mert
3: de mondjuk ez jó ismerkedési lehetőség is, amúgy van ott egy jó nő, és akkor odalépsz, hogy ez is segíthetek valamivel, bár nem itt dolgozom, de szívesen, ha úgy van. Úgyhogy akár ez még egy ilyen kiaknázatlan terület.
2: Egyébként igen, mondjuk a technikai kérdés, akkor abban te is tudsz segíteni, szóval az azt hiszem, semmi gond nem.
1: Na írjanak nyugodtan, ha előfordult, vagy előfordul többször, hogy megcsinálnak olyasmiket, ami nem a dolguk.

0: a Sláger reggel.
1: 6:51-kor, és Peti azt írja, nekem inkább olyan kollégáim vannak, akik azt sem csinálják meg, ami a dolguk.
2: Ja.
1: És ezzel...
2: Hát ilyen van.
1: Biztos ismerünk ilyet. És ezzel ilyet pariban van már. Katka, aki rendszeresen takarít a munkahelyén. Azt írja, hogy nem dolgom, de sajnos a takarító szolgálat nincs a helyzet magaslatán, és ha nem szeretnék a piszkos pulton kávét készíteni a saját jól felfogott érdekemben, inkább megcsinálom én magam.
2: Hát igen, ez sajnos ez előfordul.
1: Védhető álláspont.
2: Abszolút, igen. Igen, hát ilyen ez.
3: Igen, abszolút. Szóval
2: Fruzsikám, veled előfordult, mert hogy tekintettel arra, hogy van 3 fiú testvéred, hogy neked kellett valamit megcsinálni mondjuk helyettük? Ami nem a te dolgod lett volna.
3: Hát, de inkább megcsináltad. Hogy mi az, ami ilyenkor a te dolgod, meg mi
2: na,
3: az,
2: hát
3: ami
2: ez
3: ilyenkor
2: az.
3: Nem. De például nálunk kézzétek volt egy ilyen, hogy amikor ettünk, mondjuk vacsiztunk kint, akkor mindig az volt, hogy utolsó ápakol, és berohant mindenki. Na hát, és ennél, mivel azért 3 báty, tehát ők azért gyorsaságra, meg mennyiségre azért engem felülmúltak,
2: hát, hogy
3: így az evés tekintetében, és rendszerint maradtam én nyilván legutoljára, és én takarítottam el, általában ez este volt, de ez az utolsó ápakol, ez egy ilyen, ez a monat, így meghalom, és így betikkel a jobb szemem. Nem akarom, nem akarom.
2: Vannak azért ilyen momentumok az életünkből szerintem, tehát hát, én a bátyámmal rendszeresen összevesztem a pakoláson. Pont ez, hogy ő fogta magát, azt gondolta, hogy hát a fiúknak nem kell pakolni, ez a lányok dolga, és ezen nagyon ment a harc. De tényleg.
3: Igen. Neked van tesód?
1: Nekem egy bátyám van. Igen.
3: De ott mi van?
1: Az örök vita. Hát egyrészt most mindig eszembe jut az első, ezt ő is szokta emlegetni a családi összejövetelen is, hogy ő nagyon szerette azt a játékot, hogy kiissza meg előbb a Zolika kakaóját. Az én kakaómba beledugta az ő szívószálát, és akkor és a végén, hogy azért jó fej legyen, jó test legyen, mondta, hogy te nyertél. Miközben megitta a kakómat, de rám hagyta. És akkor én állítólag boldog voltam, de szerintem ennyire nem voltam hülye azért.
2: Nem hülye volt, csak kisebb, szerintem.
1: Igen.
2: Még hittél neki.
1: Igen, visszajöttem, hogy ő 7 évvel
2: még
1: idősebb.
2: Még elhitted, így van.
1: Bántotta a kisebbet.
2: Biztos jobban tudja. Igen.
1: De azért volt, hogy ugráltam a hasán. Tehát, hogy volt, amikor összegyűlt, és akkor revansot vettem valamilyen formában. De a vita egyébként, az, ha már így a vita szóba került, mert nyilván minden tesó között van vita, vagy a tesó között. Az nálunk is a rendrakásból volt, hogy a közös szobánk volt, nyilván kiskorunkban, és hát és ez a kirakja rendet, és tesóm iszonyatosan rumlis volt, én meg nem. És akkor valahogy ez így mindig rám hárult, és én mindig rendet raktam, mindig szétpakolt. És akkor jött kedves édesanyánk, aki mindig ki volt akadva, hogy
2: már megint kupi van.
1: Igen, és egyszer nagyon begurult, és akkor elkezdte olyan kicsit erőszakosabban rendezgetni a játékot. Hát néhány játék kirepült az ablakon, mert mondta, hogy most például statuál, és akkor ugye hát az én játékaim is illették meg, miközben a bátyám volt, aki nem tudom, szalaszélye pakolta.
2: Hát az igazságérzetednek ez szörnyű lehetett.
1: Igen.
2: Ugye?
1: Ebből voltak viták.
2: A Sláger FM Facebook oldalán ott a kérdésünk, min vitáztak a legtöbbet, a tesójukkal, vagy a tesóikkal? Írják meg nekünk 0630 30 30 95 8, hogyha esetleg az SMS-t választanák.
3: Hány

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az alványzavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvász szakértője.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Fürst Pál volt főügyésztől kér magyarázatot Magyar Péter. 5 civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom. Egy hévízi hotel Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter szerint Fürst Pál volt főügyész politikai megrendelésre próbált bűncselekményt kreálni ellene a 2024-es budapesti szórakozóhelyen történt incidensből. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében azt állította, hogy az ügyet kezdetben rongálásként vizsgálták, majd 2024. szeptemberében lopásra minősítették át, szerinte új bizonyíték és indoklás nélkül. Magyar Péter úgy véli, ezzel a cél az európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése és választási indulásának megakadályozása volt. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy a politikus egy vita során elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament 2025. októberében nem függesztette fel magyar mentelmi jogát, a Magyarországgyűlés azonban idén szeptemberben megszavazta annak felfüggesztését. A politikust október 7-én hallgatták ki, a gyanúsítást nem ismerte el. 5 civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom, amely a tó természetes partszakaszait védené a további beépítésektől. A kezdeményezéshez többek között a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége is csatlakozott. A szervezetek szerint a déli part mintegy 75%-a már beépített vagy mesterségesen átalakított. Elsőként egy folyódi beruházás miatt sürgetnek intézkedést, ahol egy korábban szabadstrandként használt területen 99 lakásos társasház épül. A civilek a természetes partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, valamint egy 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását kérik a kormánytól. Emellett aláírásgyűjtést indítottak, és az ombudsmanhoz is fordultak a tó természeti értékeinek védelmében. 25. alkalommal rendezték meg Veszprémben a virágosítási versenyt, amelyen a legszebb kertek, erkélyek és előkertek gondozóit díjazták. A kezdeményezés célja eredetileg a lakótelepi erkélyek megszépítése volt, mára azonban az egész városra, sőt a környező településekre is kiterjedt. A Virágzó Veszprém Egyesület a klímaváltozás és az idei szélsőséges szárazság miatt új szemléletet szeretne meghonosítani. A jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a víztakarékos, talajnedvességet megőrző növények, valamint a közterületek zöldítése és gondozása. A program ezért új néven Virágos Veszprém utcái közterületein címmel folytatódik. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett, Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak. Az ország északnyugati része azonban nagyrészt kimaradt az esőből. Sopron környékén mindössze 0,1 mm-t mértek. A hévízi Enszana Termál Hotel cukrászának Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. A Gevlik Lilia által készített desszert fekete áfonyamúszt, málnát és olívaolajat is tartalmaz, külsejét fehér csokolád és bevonat borítja. A mindenmentes kategóriában a szintén hévízi módszer cukrászat Balatoni Hab nevű édessége győzött mandulás málnás piskótával és tonkababos étcsokoládémusszal. A juniorok között a Siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai, György Tímea Beáta és Pataki Sára Balatoni Kert nevű desszertje bizonyult a legjobbnak. A versenyre összesen 27 alkotás érkezett három kategóriában.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Wellenstein Magyarország, a kabátok szakértője www.wellenstein.hu.
2: Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, így az M3-ason már Magyaródtól, illetve aztán az M0-ás csomópontjától befelé is torlódásra kell számítani. Az M1-es autópályán Herceghalomtól, valamint az M7-esen Törökbálintnál a terelt szakaszon szintén szakaszosan torlódás alakult ki, és egyre többen autóznak az M2-es autóúton, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, és a 11-esen Szentendre közelében, valamint a Csepel-sziget két gerinc útján a főváros, illetve a városközpont felé. felé. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között a terelésben legyenek figyelmesek, hiszen ugye Budapest felé az M0-ás autóútra csak a külső, az eredeti oldal külső sávjából lehet kihajtani, az átterelt belső sávból nem érhető el a nullás. Az M7-esen pedig az Érdi csomópont és az M0-ás között fogja meg picit a haladást az ott kiépített terelés. Közben a Budaörsi, a Budakesz és a Hűvösvölgyi út is egyre zsúfoltabb, illetve a Soroksár és az Üllői út befelé, valamint a Kerepesi út és a Fogarasi út és a Hungária körút a nagyobb csomópontoknál.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 7 óra múlt 6 perccel, és Kovácsovics Fruzsinával kiegészülve ülünk itt ma reggel. Jó reggel!
4: Jó reggel!
5: És Fruzsi szépen szedi össze, hogy vajon mi mindenem vitáztak a tesókkal, úgyhogy mindjárt ezzel folytatjuk, addig pedig tessék nekünk írni folyamatosan.
2: Hogy miket lát a fellépésé, mit csinálnak a gyerekek?
5: Ja.

0: reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 12 perckor. Julcsi írja, mi szeretném látni két csaj ül vele. Rátok nézek, szeretném látni az arcotokat. Okay. Julcsi azt írja, mi azon vitáztunk sokat, hogy ki szereti jobban anyut?
2: Ezt vártam,
1: hogy a Fruzsi csinál.
2: Mi megtudjátok, kit szeret jobban anyu?
1: Ez igen.
2: A tipik, hogy engem anyu jobban szeret, nem engem szeret jobban, nem engem szeret jobban.
1: Nálatok így volt, nem fordítva volt a tesómmal, mindig mondta, persze, mert téged jobban szeret anyánk. Mondtam, nem igaz, mert téged szeret jobban. És akkor anyukám így állt, hogy akkor valamit jól csináltam. Ha mind a kettő azt hiszi, hogy a másikat szeretem jobban, akkor biztos
3: ilyenre
1: rendben
3: nem
1: van.
3: Emlékszem. Tényleg nem. Azt írja Katalin a Facebook oldalunkon, sziasztok, hogy ki kapcsolja ki majd az Orion TV-t. Ugye annó nem volt távkapcsoló. Tényleg, és akkor mi magunk voltunk a távkapcsolók. Fruzsi? És
2: tényleg, igen. Nem az, hogy ki kapcsolja ki, hanem az, hogy kinél legyen a távirányító, kinél legyen a távirányító, és akkor ki mondja meg azt, hogy mit nézünk. Tehát, hogy annyi Ellen és a fiúkat, meg első csókot kellett nézniük, és Jézus, ha én mindig rohantam haza a suliból.
3: Ellen és a fiúk, imádtam.
1: Nem. És mi volt a csók? Milyen
2: első csók, meg második csók. Nagyon sorozat volt.
3: Nem ismered ezt a... Nem.
1: Hát de ezek szerint akkor ez ilyen csajos valami.
2: Hát általam a tesóméknak is látniuk kellett.
1: Hát miattad, igen. Nekem fiú tesóm van. Nálunk hát nem volt ilyen program.
2: Igen, mert mindig az kezelt a távirányító, aki előbb ért haza. És ugye tesóm egy csomószor edzésem voltak, és akkor én rohantam haza suliból, hogy úristen, én akarom. És a másik, hogy ebéd után, például a vasárnapi ebéd után, vagy esténként ki fekszik a kanapén, mert ugye elalakú kanapén volt, és valaki feküdhetett, de ki legyen az. És általában a legfiatalabb bátyámmal mentek a harcok ezekért a dolgokért. A másik két bátyám, ők, hát az egyik az egy hippi volt, ő igazából így nem gyakorlatilag semmivel nem törődött, ami ott volt. A bálintesóm, ő meg egy ilyen végtelen kedvesség, és odafordult, és persze, hogyha te szeretnéd, akkor nyugodtan. Na hát a legfiatalabb bátyám, ővel azért volt. Jól azért voltak harcok, igen, keményen.
1: Gergőjéknél a kutyatartás jelentett kihívást a tesóságban, amikor labdázni kellett és lemozgatni, valahogy mindig az öcsém akart lenni az első, amikor takarítani kellett a helyét, vagy sétálni vinni, hirtelen mindig felszívódott.
3: Igen, az is lehet egy vitaforrás. Azt írja nekünk Ferenc, sziasztok. Bakker, most gondolkodom, hogy négyen vagyunk testvérek, soha nem vitatkoztunk. Az öcsém megkért, hogy kösse meg a cipőjét az óvodában, mikor elhoztam. Én nem kötöttem meg neki, inkább megmutattam, hogy hogyan kell bekötni. A mai napig összejárunk családostul, és soha nem volt semmi gond. Szerencsés ember vagyok, hogy ilyen testvéreim vannak. Ez mondjuk szép, hogy ezt írja valaki.
2: Szerintem is.
1: Egyébként nagyon sok minden mi sem vitatkoztunk. Tehát, hogy néha
3: nem
1: volt
3: vertétek
1: ilyen
3: egymást, mi verekedtünk.
1: Ritkább, meg ezek ilyen pillanatnyi, de hogy olyan igazán nagy viták, szerintem nem. Valahogy
3: igen.
1: Amikor együtt legóztunk, vagy medbosszoktunk, akkor is mindig le voltak osztva a lapok. Tehát nem volt ilyen, hogy én akarok lenni, de nem, én akarok lenni.
3: Én emlékszem, hogy tesóm nagyon haragudott.

0: megállapodott rám, amikor a G.I. Joe bábúját elloptam, hogy ő a Barbimmal összejöjjön, mert hogy nekem csak egy Barbim volt, sajnos elég csóringerek voltunk, és Ken babám nem volt, és mondom, akkor mi legyen, és elloptam a tesóm G.I. Joe figuráját, és ő mondta, hogy mit gondolok én magamról.
1: Érdekes választás. Ő meg a te Barbidat? Vagy?
0: Hát dehogy vitte el a Barbimat, fiú.
1: A hát
0: fiú.
1: Te meg lány, vagy mégis a G.I. Joe-ját
0: vitted
1: el.
0: Hát azért, hogy a Barbimnak legyen szerelme, nem figyeltél, érted? Különben szerelem nélkül maradt volna a Barbie babám. Köszönöm szépen.
2: Én értem.
0: Ugye, hogy kellett neki egy pár?
2: Persze,
0: hát vittem neki egy szép kigyúrt fiút.
2: Hát kegyetlenség egy Barbie Ken nélkül.
0: Köszönöm.
2: Úgyhogy
0: és mivel anyukám nem tudott nekem venni, szereztem a tesómtól neki.
2: Nagyon, nagyon jó.
0: Köszönöm, egy szép katona. Egy katona fiúja lett az én Barbie babának.
2: Milyen álompár. Ugye?
0: Jó néztek ki együtt, csak ezt nem díjazta a tesóm. Na mindegy. Mert neki is csak egy G.I. Joe figurája volt, tudod, és hogy én azt az egyet ellopom, hát azt hogy képzelem.
2: Na, hát egyébként jogos, persze részéről is.
1: Az igazi mellékhatás. Nem, az igazi mellékhatás az ez. Gudics Máté dalával folytatjuk a Sláger reggelt.

0: 7:30 lesz, 7 perc múlva itt a Sláger reggel.
1: A Sláger FM Facebook oldalán folyamatosan jönnek a kommentek. Erna azt írja, hogy sziasztok, egy nővérem van, ég és föld köztünk a különbség, de nem nagyon szoktunk vitatkozni, mert nem találkozunk minden nap. A mentalitásunk egyébként nagyon különböző, bármiről is legyen szó. Egyébként ti mennyire vagytok hasonlóak a tesóitokkal?
0: Ég és föld. Ég és föld.
1: Ugye?
0: Igen, nagyon.
2: Mi szerintem nem vagyunk ég és föld, sőt, mi több a legfiatalabb bátyámmal, a Matyival, szerintem bele nagyon-nagyon durván hasonlítunk külsőre is. Aha. Volt olyan, hogy azt gondolták rólunk, hogy ikrek vagyunk. Aha. Meg szerintem nekünk a habitusunk, meg a személyiségünk is nagyon sok ponton nagyon hasonló. Viszont a másik két bátyámmal meg különbözőek vagyunk. Szóval azért, igen, nem nagyon durván, de tényleg én is szoktam látni testvérpárokat, ahol az egyik annyira különbözik a másiktól és visszafelé, hogy fú, nagyon, nagyon durván.
0: Biztos van nagyon sok közös vonásunk is. Amit mondtam az elején, hogy ugye, amin összevesztünk, én nagyon szerettem a rendet csinálni, ő meg a rumlit. Meg hát a családban mondjuk ő a bizniszmen, tehát ő inkább ezen az ilyen vállalkozói vonalon mozog. Nekem meg nincs bajom azzal, hogy most bocsánat, ha leegyszerűsítem, hogy ez a beosztott. Tehát, hogy nekem ez így jó. Én nem vagyok ennyire vállalkozó szellem. Biztos, hogyha kellene, ha rávinne a kényszer, akkor feltalálom magam. Tehát nem azt mondom, hogy nem, de nem vágyom rá. Ő meg lubickol abban, hogy mindig van valami új ötlete, mindig kitalál valami más, mindig valami mással foglalkozik. Szóval ebben vagyunk például nagyon mások.
1: Az én bátyám konkrétan olyan csendes, hogyha beültetnétek egy sarokba, akkor ott maradna, mint egy kis szobanövény, tehát nagyon cuki meg minden, de hogy ő nem nagyon beszél, nem is annyira szociális lény, szóval, hogy ő nem szeret társaságba se annyira járni, viszont csodálatos édesapa, 3 fia van, fantasztikusan neveli őket, nagyon jó apuka, és tök jó látni azt, hogy mivel nekünk nem volt jó apukánk, de ő mégis egy jó mintát tudott továbbvinni, meg továbbadni majd a gyerekeknek, meg az a szeretet, ahogy feléjük fordul, az nekem egy nagyon szép dolog, de vele nem is biztos, hogy tudnátok beszélgetni, mert ő így zavarba lenne. Tehát, hogy ő így annyira nem társasági ember, hogy ez hihetetlen. De közben meg boldog. Aha. Úgy az életében, ahogy van.
2: És egyébként olyan érdekes, hogy ugye tehát így valami többről kell, hogy szóljon ez az egész létezésünk, mert hogyha azt mondjuk, hogy itt van egy testvérpár, és mindkettőt egy az egybe ugyanazok a szülők nevelték, ugyanolyan elvek mentén, ugyanazt a példát mutatva, és két ennyire különböző és ennyire eltérő gyerek sikeredik, vagy több, akkor ott valaminek még lennie kell.
1: Igen,
2: tehát, hogy a személyiségünket még valami muszáj, hogy más is alakítsa.
0: Igen.
2: Több dolog.
0: Bár erre ezt a kérdést föltettem egyszer itt egy szakértőnek, egy pszichológusnak, és azt mondta, hogy jó, de hát gondolj bele, hogyha mondjuk csak 2-3 évvel később születik egy gyerek, már tök más környezet veszi körül a szülőket is, plusz, hogy az első gyereknél szerzett tapasztalatok átírják akkor észrevétlenül is a korábbi terveket, már akarva akaratlanul másként áll a második gyerekhez, de én ezzel együtt inkább veled értek egyet.
1: Igen.
2: Persze, biztos, hogy ez is, amit mondasz, ez is így van, de hogy ennyire nagy különbségek, amikor vannak, ott nem lehet szerintem pusztán ez a magyarázat.
0: Hát főleg, amikor ikreknél, egypetélyű ikreknél azt látod, akik tényleg ugyanakkor vannak, ugyanott, és mégis egészen másként viselkednek.
1: Igen.
2: Ez tényleg így van.
0: Na, 7:30 lesz már 4 perc múlva, a bátrabbakra számítunk akkor most a tesóknak a bátrabbik felére.
1: Igen, pénteken ugye Csabi élőben adta elő a produkcióját, nem sikerült megfejteni, úgyhogy ma ezt, hogyha esetleg valaki hallotta és van tippje, akkor bátran jelentkezzen. Van egy 15.000 forint értékű szeres termékekből álló ajándékcsomagunk, Sláger FM prémium előfizetésünk, és van egy esély a heti fődíjra egy 50.000 forint értékű szemüvegvásárlási utalványra, csak mondom.
0: Most kell jelentkezni, 0630 30 30 95 8. Közben Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, hozzunk egy kis napsütést is a reggelbe.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
2: familypark.at.
3: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
4: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin, Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Minőség is, kényelmes is.
9: Télre is, nyárra is.
10: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
9: Költséghatékony is, megbízható is.
11: Kislakásba is, nagyházba is.
12: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
13: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
14: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
15: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
16: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
17: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
18: Építkezik, felújít, magyar tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
19: Kedves Gini, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
6: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon. Október 16-a és 18-a között. familypark.at.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Csomót találtak 14. Leópápa tüdejében. 10 éves bandarabolt ki fiatalokat a Kökinél. Rekordot hozott a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendrőf Bori vagyok. Korai stádiumú elváltozást találtak 14. Leópápa tüdejében. Az egyházfőt a következő napokban megoperálják. A hírt maga a pápa jelentette be. A katolikus egyházfőnek korábban nem voltak ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, de a Vatikán még nem közölte, hogy a műtét befolyásolja-e az útját. Felmentették tisztségéből a Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatóját, közölte vasárnap az országos kórházi főigazgatóság. Besenyei Orsolyát október 11-i hatállyal mentették fel tisztségéből, így az intézményt hétfőtől megbízott vezetőként Törőcsikné Nagy Szilvia eddigi ápolási igazgató irányítja. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett, Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak. Az ország északnyugati része azonban nagyrészt kimaradt az esőből. Sopron környékén mindössze 0,1 mm-t mértek. 10 éves banda rabolt ki fiatalokat a Kökinél. A rendőrség 4 fiatalkorú ellen indított eljárást csoportosan elkövetett rablás gyanúja miatt, miután szeptember 29-én 3 tizenéves támadtak meg a budapesti Köki terminálnál, illetve a határúti autóbuszállomáson. A gyanú szerint körbevették, fenyegették és bántalmazták őket, miközben értékeiket próbálták megszerezni. Az egyik sértettől egy karórát vettek el, a másikat 4000 forint átadására kényszerítették. A budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai a személyleírások alapján másfél órán belül azonosították és elfogták mind a 4 gyanúsítottat. Rekordot hozott a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos eseményre összesen 39.910 nevezés érkezett, a helyszínen pedig közel 100.000-en fordultak meg. A 42,2 kilométeres maratoni távra több mint 10.000-en neveztek, ami történelmi csúcs. A férfiaknál Vásárhelyi Máté 2 óra 24 perc 1 másodperces idővel megvédte tavalyi címét. A nőknél az amerikai Catherine Wimmer győzött 2 óra 47 perc 47 másodperccel. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
20: Bori, köszönjük szépen, szelesen és hűvöskésen indul a reggelünk, most egyelőre még csak 9 fokot mérünk, de a jó hírem az, hogy délutánra megérkezik a napsütés és a 18 fok, úgyhogy ilyenkor szokták mondani, hogy rétegesen öltözzünk, tényleg talán ez a legjobb, amit most tanácsolhatok, nehogy véletlenül délutánra estére megfázzanak, csapadék ma nem várható, és ahogy elnézem az előrejelzés, sajnos az elkövetkezendő napokban sem, pedig szükség volna rá.
21: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
22: Egy közlekedési infóvonalban, kitől jó reggelt?
23: Jó reggelt, Bónácsa vagyok. Az M3-ason a Budapest fele, 44-es kilométer körnél a belső sávból baleset van, de már 60-tól torlódik a forgalom.
22: Emiatt. Aha, oké, jó utat és óvatosan. Köszönöm az infót. Egyébként más komolyabb fennakadásról nem... M3-as, igen, főváros felé Galga pihenőhely térségében 2 mikrobusz ütközött, a 44-es kilométernél a belső sávban ott vesztegelnek. Illetve az M5-ös autópályán az Ócsa térségében kiépített terelés is nagyon megfogja most a forgalmat. Mire számítsunk, ha inkább vonatra szállunk? Már is mondja Jancsurák Bence a MÁV Informtól. Jó reggelt! Halló, jó reggelt!
24: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útra kerülőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonat közlekedés. Befejeződött a déli pályaudvar hétvégi karbantartása, mától ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek a vonatok a budai pályaudvaron. A Budapest-Vácsop vonalon karbantartás miatt változott a menetrend, néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz szállítja az utasokat.
25: A közlekedési hírek támogatója az
26: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

régen, amikor még nem volt felvétel, egyenesben ment minden, próbán, aranydrága Gózon Gyula bácsi azt a szöveget kapta, hogy az angolok partra szálltak. Már a nehéz szó, a partra szálltak. Na, próba, Gyula bácsi viccelt. Az angolok szaltrapáltak. Gyula bácsi, a ne, hát. Ne, figyeld meg, eltéveszed az adásban, és akkor... Hát gyerek meg, én hülye... Másik próba, az angolok szaltrapált, Gyula bácsi. Na, élő adás. Tudom. Az angolok partra szaltrapáltak. Csak zsűr.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Petrával és a kislányaival Lillával és Laurával játszunk. Sziasztok, csajok!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! A csajok sulisok már, Petra?
3: Igen.
1: Aha. Hányadikosok?
3: Én hatodikos.
1: De várjál, az én az ki? Várjatok, nem tudjuk, ki beszél. Az én az ki?
3: A Lilla hatodikos, a Laura negyedikes.
1: Aha, jó, oké. És most már mentek suliba, ugye? Mindjárt meg is érkeztek. Szuper, oké. Akkor figyeljetek, mert jön a feladványunk, jó? Hallgassátok meg, és utána, ha tudjátok, akkor mondjátok, hogy mit hablatyolhatott Cilla.

0: A csajok előnyben. Mármint, hogy a kis csajok. Nem azért, mert csajok, hanem mert, hogy kicsik.
1: Fruzsi.
2: Ismerjük, ez a mindeneget szeretjük.
0: Igen, és melyik dal volt belőle?
2: A...
0: És akkor Fruzsitól és a besegít. Parancsolj, ez neked való.
3: Ennyit tudtam belőle.
0: De akkor hangosabban, bátran, ereszd ki, Fruzsi, ereszd ki a hangod.
3: Fruzsi, tudod, neked van hangod, te nyugodtan.
0: Ja, hát ezt szoktál a színpadon énekelni, hogy van ez?
3: Szeretem én a sajtot. Ennyit tudok belőle. Én is ennyit tudok belőle, de mennyivel jobb, hogy Fruzsi énekelnem én, ugye? Na. Lányok, ügyesek voltatok.
4: Nagyon,
3: nagyon ügyesek. Milyen eredmény. Egy 15 000 forint értékű szeres termékekből álló ajándékcsomagot szerez ZRT jóvoltából, egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval, és esély a fődíjra, pénteken fogunk egy 50 000 forint értékű szemüveg vásárlási utalványt valakinek odaadni, aki a szerencsés lesz az Optic World Exclusive jóvoltából. Gratulálunk!
2: Köszönjük!
0: Szép napot!
3: Hello!
0: Úgy van tovább, hogy de ha kívánod, nem eszem. Hogy az ilyen áldozatkészségről szól. Szeretem én a sajtót, de ha kívánod, nem eszem. Soha sem láttam én még ennyire bájos egeret.
4: Igen, most elbaszod be. Megvan? Mert kezdődik el, innen kaptam a nevem. Rúzsi.
0: Mi?
4: Igen.
0: Ne!
3: Komolyan!
0: Hát volt a Soma, volt igen, a fiú egér,
4: és a Rúzsi.
0: Rúzsi!
4: Bizony, úgyhogy én innen kaptam a nevemet.
3: Hát, de véletlenül pont ez volt a feladvány. Ennyi, igen, furcsa lett volna.
0: Hát, nincsenek véletlenek, igen. Ugye? Ez megint a sorsszerűség, mint a tesóknál.
5: Uh-huh. Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
6: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
5: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd el literre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyett a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
11: Köszönjük!
12: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Rendben befejeződtek a déli pályaudvaron a karbantartási munkálatok. A Balatonnál esett a legtöbb eső a hétvégén. A Lapföldi Mikulás vezeti fel december 5-én a karácsonyi autós felvonulást a Balaton északi partján. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Vasárnap estére befejeződtek a déli pályaudvaron a karbantartási munkálatok, így hétfő hajnalban újraindult a vonatforgalom, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében emlékeztetett, a hétvégén teljes vágányzár mellett dolgoztak a MÁV szakemberei a pályák állapotának javításán és azon hibák megszüntetése érdekében, amelyek évek óta lassítják a vonatközlekedést. A tárcavezető a közösségi oldalán megköszönte az utasok türelmét, illetve a vasúttársaság szakembereinek munkáját. Vitézi Dávid egy korábbi bejegyzésében kifejtette, a varosterv keretében a későbbiekben átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáját, így a pályaszint mintegy 20 cm-es sűjesztésével az emeletes motorvonatok is bejuthatnak az állomásra. Az alagútban pedig új kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítik az alagút falazatát és a kapcsolódó rézsűket. Aláírásgyűjtés indult Hévízen azért, hogy a város visszaszerezze tulajdonrészét a gyógytavat működtető gazdasági társaságban. Vasárnap este mintegy 400-an gyűltek össze a városi sportcsarnokban, ahol a résztvevők többsége támogatta a kezdeményezést. Naszádos Péter polgármester szerint az aláírások felhatalmazást adnak a kormányzattal folytatandó tárgyalásokra. Az önkormányzat azt javasolja, hogy a tó működtetésére ismét non-profit társaságot hozzanak létre, amelyben az állam és a város is tulajdonos lenne. A polgármester a működés és a beruházások különválasztását is szorgalmazza, a fejlesztési tervekről pedig a törzség országgyűlési képviselőinek bevonásával egyeztetne. Az aláírásgyűjtést házról házra járva, a polgármesteri hivatalban, később pedig online is folytatják. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett, Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak. Az ország északnyugati része azonban nagyrészt kimaradt az esőből. Sopron környékén mindössze 0,1 mm-t mértek. Hajóval is eljuthatunk a karácsonyi vásárokba a Balatonnál. December 12-én Balatonlelle, Fonyód és Badacsony-Tomaj közös adventi programot szervez. A három település között a Bahart hajói biztosítják majd az összeköttetést. Mindhárom helyszínen karácsonyi vásárral és adventi programokkal várják a látogatókat. A 8 órásra tervezett rendezvény iránt már most jelentős az érdeklődés. A meghirdetést követő egy nap alatt közel 3000-en jelezték részvételi szándékukat. A hajójáratok pontos menetrendjét, a jegyárakat és a részletes programot később teszik közzé. A Lapföldi Mikulás jól lopuk kivezetheti fel a karácsonyi autós felvonulást december 5-én a Balaton északi partján. A rendezvény idén 6 települést érint, Balatonalmádit, Balatonfűzfőt, Balatonkenesét, Alsóörsöt, Felsőörsöt és Lovast. A Mikulás december 4-én érkezik Balatonalmádiba, másnap pedig több településen is találkozhatnak vele a gyerekek. Délután 4 órakor a Balatonalmádi Mikulás házban várja a családokat, majd este 6-kor indul a kivilágított járművekből álló konvoj. A szervezők idén is több száz feldíszített autóra számítanak. A felvonulás 2024-ben 173 járművel állította fel a magyar rekordot, amelyet tavaly 284 járművel döntöttek meg. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eddi Utazási Iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
2: Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán a Galga pihenőhely térségében baleset történt, két mikrobusz ütközött össze. A 44-es kilométernél a sérült járművek a leállósában vesztegelnek már, de a kialakult 7 kilométeres torlódás csak nagyon lassan oszlik. Az M5-ös autópályán Ócsa térségében kiépített terelés is megfogja a főváros felé tartókat. A jelenlegi adatok szerint már több mint 10 kilométeres ez a torlódás, és a reggeli erős forgalom hatására növekszik folyamatosan. Ne feledjék, hogy az M5-ösön ebben a terelésben Budapest felé autózva csak az eredeti oldal külső sávjából érhető el az M0-ás, az átterelt belső sávból nem. Budapesten a 15. kerületben a Zsókavár utcában az Erdőkerülő utca felé a Nyírpalota út után balesetnél helyszínelnek. A 46-os, 130-as, 96-os, 196-os, 196-os A és 296-os busz is terelve közlekedik, több megálló is kimarad, indulás előtt célszerű tehát tájékozódni. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 7 perckor. Van egy fontos kérdésünk.
4: Mi az, ami egyszerre áldás és átok is az életükben? Ezt gondolják át?
2: Vagy ki az? Hát nekem a Petra. Mert csak viccelek. Jó reggelt kívánok vele, és Kocsó is Fruzsival.
4: Ezt végig kellett gondolnom, Jézus Isten, ez szörnyen.
2: Engedd el.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből 4:09-kor. Szerintem mindenki szembesült már azzal, hogy amire azt gondolja, hogy az ő életében az áldás, az olykor átokká válik. Hát ezt anyukák, apukák erről szerintem sűrűn szoktak említést tenni, csak hogy egy példát hozzunk. Szerencsésebb esetben az is előfordult már, hogy valaki valamire, ami azt gondolta, hogy átok, ugye valami rossz dolog történik, ráébredsz arra, hogy tulajdonképpen abban is van valami jó. Ugye erről múltkor beszéltünk, hogy mi az, ami történt váratlan dolog, és aztán rájött, hogy abból valami jó dolog sülhet ki. Utóbb most Ábrahám Edit említette valahol, hogy neki Claudia szerepe a Barátok közben az ilyen volt, hogy áldás és átok. Na, de hogy miért gondolja így? Hát jó reggelt,
1: szervusz! Jó reggelt,
2: sziasztok! Köszönöm szépen, hogy gondoltatok rám. Hát igen, ez pontosan így van, egy sorozatban szerepelni, amikor az ember megkapja a szerepet, akkor borzasztóan boldog, hiszen azt fogja csinálni, amit egész életében szeretett, a színészet, az hogy népszerűség, ez nem egy utolsó szempont azért szerintem, És az első időben ez valóban így is van. De hát én 23 évig adtam az arcomat.
1: Azt

0: ebbe sorozathoz. Uh-huh. Úgyhogy azért az elég sok idő, és valahogy Klaudiaként égtem bele az emberek tudatába.
1: Tudod, mi az érdekes, hogy szerintem rád az emberek is az utcán úgy tekintenek, nem csak a rendezők, viszont nyilván ez egy sokkal nagyobb gond, hogyha egy rendező azt gondolja, hogy jó, oké, ez a sorozat, az Klaudiává tett, és nem tud abban gondolkodni, hogy mondjuk milyen jó lennél, például egy tortúrában most mondtam valamit. Mennyire nehéz ez?
2: Kedves a Petra, hogy éppen erre gondol, hogy fűnyíróval áttolnád
1: már elnézést, mert hogy a kvalitásait úgy gondol, gondolom, hogy abszolút meg tudná oldani Edith tényleg, hogy egy tortúrában mondjuk
0: igen, játszom. Igen, nagyon jót mondasz. Nekem azért a Barátok közt előtt is volt életem. Címszerepeim, énekes szerepek. Tehát azért prózai színésznőként végeztem. Amikor megkaptam a sorozat szerepet, akkor ugyanaz az ember voltam. Csak nyilván az évek során a rendezők is egy kicsit elkényelmesednek, és azokban az emberekben gondolkodnak, akik még nem adták az arcukat egy sorozathoz. Talán ma már egy kicsit könnyebb, mert amikor mi kezdtük ezt el, akkor azért a szakma egy kicsit megbélyegzett bennünket, és sok mindenki mondta nekem, hogy jaj, hát eladtam magamat, és apró pénze váltottam a tehetségemet.
1: Tehát ez nem igaz. Hát, ez
0: hát igen. Én sem értek teljesen egyet ezzel, de attól még az embereket, a szakmát nagyon nehéz megváltoztatni.
2: Szerintem én hiszek abban egyébként, hogy az élet abban a formában, vagy a sors megadja a jóvátételt, hogy értem, amit mondasz, 23 évig egy bizonyos karaktert alakítottál, emiatt a rákövetkező néhány évben, mivel hogy ez beégett a rendezőknek, nem tudom, akik válogatják a szereplőket, ez inkább hátrány. De én hiszek abban, hogy majd néhány év múlva viszont meg megint majd poén, meg sikkes lesz az, hogy itt van egy nagyon jól ismert arc, akit hirtelen valamiért majd valamilyen más szerepben akarunk megmutatni. Azt is látom képzelni, hogy talán megkerestek téged is fű alatt különböző televíziós produkcióktól, hogy menjél ide vagy oda, a dzsungelbe vagy nem tudom mi, és arra nemes egyszerűsége azt mondtad, hogy köszönöm szépen, nem a te világot, és én ezt érteném, de hogy biztos, hogy jön majd olyan szerep is. Én ezt nagyon szeretném hinni, és kívánom neked, hogy így legyen majd.
0: Köszönöm szépen, és a proféta szóljon belőled. Igen, kerestek már meg a különböző reality műsorokból, de én azt mondtam, és főzős műsorokból is.
1: Ez nekünk is volt, igen.
0: Nem, én színésznő vagyok, szeretném a szakmámat gyakorolni. De mindenképpen az igaz, ahogy mondod, hogy az évek során lehet, hogy ez egy picit már háttérbe kerül, hogy kit játszottam a sorozatban, és talán kíváncsiak is, mondjuk én nagyon szeretném, hogyha egy kosztümös szerepre elhívnának. Szóval egy sorozatban. Nagyon szeretem a kosztümös sorozatokat.
2: Én látlak ilyen udvartartásban valahol.
3: Igen. De hát a Barátok közben is csomószor volt rajtad
0: kosztüm. Igen, ott főleg kosztümben játszottam. Igen, meg az opera rajongás, szóval azért egy kicsit, nem azt mondom, hogy én nem szeretem, de a karakterem azért nem mindig állt olyan közel hozzám a valódi énemhez. Tehát alakítanom kellett.
2: Igen, ez meg a másik, hogy azért kicsit olyan rátarti voltál abban a sorozatban.
1: Hát ezért jó színésznő.
2: De hát Jockey Ewingnak is bejött, tehát nyilván Larry Hagman közben meg imádták az emberek utálni, és nyilván színészként vagy magánemberként meg azt mondják, hogy bűbájos volt, és nagyon kedves.
0: Ez pontosan így van, mert én a civil életben egy teljesen más karakter vagyok, viszont színészként ez egy nagyon jó kihívás a gonoszt játszani. Hát tudom azt, hogy szerte a világban, akik gonoszt játszanak, azért a nézők azt igénylik is valahol. Tehát engem sokszor még, amíg ment a sorozat, megállítottak az utcán, és kértek, hogy én szóljak az íróknak, hogy írjanak engem minél gonoszabbra. Mert ők azt szeretik, amikor én olyan nagyon picit, nagyon gonosz, és nagyon aljas vagyok. Én ennek annyira nem örültem, de viszont mondom, színészileg ez egy kihívás, hogy nem saját magamat kellett, ez csak a jót. A jót azt játszani kicsit unalmas szerintem. Én azt gondolom.
2: Jó, de akkor ha konklúziót vonunk, akkor összességében inkább áldás, mint átok ez a 23 évnyi szerep?
0: Hát természetesen áldás, tehát hogy ha százalékban persze ki kell fejezni, akkor mit tudom én, 90%-ban áldás, hiszen a szakmámat gyakorolhattam, anyagi biztonságban voltam, egy elismertségben, tehát egy közönség elismerésben volt részem. A 10% az most jelentkezik. Tehát az bizony.
2: Túl leszel rajta.
0: Így van, hogy azok a szerepek elkerülnek, amik egyébként jöhetnének, és én tudom azt, hogy a világirodalom és egyáltalán a szakma az inkább férfi színészekben gondolkodik. Uh-huh. Tehát a női szerepek azok kevesebb női szerepet írnak a darabokba, a filmekbe, és ezért nyilván előttem már sorál. Tehát az, hogy mikor jön el ez, az azért az égiektől is függ, és hát nyilván az asztrológia is mutatja azt, hogy éppen a csillagállás most lehetővé teszi azt, hogy én azt a szerepet, vagy egy másik szerepet megkapjak.
1: Azt kívánjuk, hogy minél előbb jöjjön el, és nagyon köszönjük, Edith.
0: Én is kívánom magamnak, és köszönöm szépen nektek a megkeresést.
1: Köszönjük szépen. Ja,
2: ez a jóked maradjon meg, és minden rendben
1: pontosan,
2: lesz.
1: Pontosan.
0: Meg is van. Szép
1: napot.
2: Ábrahám Edittel beszélgettünk arról, hogy bizony vannak az életben olyan dolgok, amik egyszerre számítanak áldásnak és átoknak, most jönnek önök.
1: 0-30-30-30-95-8.
2: Vagy a...
3: Mondani, hogy nagyon tegezhetsz.
1: Vagy a Sláger FM Facebook oldalán is írhat meg nekünk.
2: Tegezhetlek, Fruzsi?
3: Egy kutya.
2: 8-21 itt a Sláger reggel.

0: Jó reggelt kívánunk, 8:30 lesz, 6 perc múlva. Kedves Kovácsovics, Fruzsina, mi az, ami a te életedben egyszer állás és átok? Hogy érzed?
1: Ő várját, csak most fel kellett kapnom a füles.
0: Például itt lenni velünk, értem?
1: Korán kell, és itt lenni. Nekem, ami így eszembe jutott, az például nekem egy tulajdonságom, és szerintem az a túlérzékenység, vagy ez a hiperérzékenység.
0: Kezdet fognátok kérni?
1: Mert hogy én azt gondolom erről, hogy szerintem ez nekem is, meg a szakmámban is egy
2: áldás.
1: Egy csomó szituációban áldás, sőt, mi több szerintem egy csomószor a körülöttem élőknek is, és ugyanúgy egy csomó aspektusból meg átok. Mert hogy nagyon sok mindent megnehezít számomra, nagyon sok mindenem való túljutást, vagy sok mindent tud ezt tényleg megnehezíteni. Lehet, hogy a körülöttem élők is mondjuk ezt érezhetik olykor. Olykor, bár én azért nagyon figyelek arra, hogy mentesítsem, mondjuk akkor is, hogyha bennem a gondolatok ilyen kuszák, meg nehezek, de hogy például nekem ez szerintem határozottan egy olyan dolog, ami egyszerre tényleg nagyon erőteljesen jó, és nagyon erőteljesen rossz tud lenni.
2: Olyan érdekes, mert én is kértem már az égiektől, ki miben hisz, teljesen mindegy, hogy jó lenne, ha ezt elvennék tőlem, ezt a túlérzékenységet, dolgozom azon, hogy már ne így reagáljak a dolgokra. Egyébként abszolút kéz a kézben jár azzal, amit te mondtál, hogy nekem a jó hiszeműség. Én régen abban is már edződtem, tehát hogy nálam mindenki úgy indul, hogy pozitívból. És én nagyon sokszor ráfaragtam arra, hogy nem voltam túl körültekintő, nem voltam elég óvatos. És sokszor szerettem volna azt, hogy inkább legyek az, és ne égessem meg magam annyira, de most már azért bölcsebb vagyok, és ügyesebben tudok szelektálni.
1: Igen, de hogy egyébként ez annyira sok mindenre ráhúzható.
2: Persze. Tényleg,
1: mert hogy valójában az életben számtalan ilyen dolog van, ami egyszerre jó, és egyszerre rossz.
2: Igen.
1: Tehát, hogy édes és keserű egyben.
0: Igen. Kicsit a lelkiismeretességgel vagyok.
2: Aha.
0: Így, hogy
2: az
0: áldás számomra, mert jó dolog este belenézni a tükörbe,
2: így
0: és
2: van.
0: Úgy lefeküdni, hogy én megtettem mindent tőlem telhetőt.
1: Aztán, hogy jó, milyen jó kép.
0: Ugyanakkor meg átok, mert hogy folyamatosan nyilván kapom az életről a pofont, és azt látom, hogy azok a rátarti emberek, akik egyébként tök őszintétlenek, akik átgázolnak másokon, akik palira vesznek másokon, tehát hogy azok boldogulnak, ők nagyon könnyen jutnak egyről a kettőre, tehát hogy nem feltétlenül kifizetődő lelkismertesnek lenni, és itt most nem csak anyagi értelemben mondom. És ugyanígy, ahogy te mondtad, Fruzsi, hogy ez a környezetemre nézve is, nyilván amikor nagyon alapos vagyok, amikor nem engedek a húszból, amikor van egy tervem, akár a munkámból, tehát akár egy rendezvényen, akár itt a rádióban, akkor tudom, hogy sokszor az agyára megyek a Petrának, vagy a kollégáknak, mert ragaszkodom ahhoz, amit szeretnék keresztül, amiben hiszek, tehát nem azért, hogy én most ellent mondjak bárkinek, hanem hogy van a fejemben valami, és ugye ezt én szeretném böcsülettel végigcsinálni, és ez nyilván sokszor fárasztó, zsibbasztó lehet a környezetemnek, ugyanakkor meg szeretném hinni, hogy de amikor célba érünk, akkor meg talán csak belátják ők is, hogy de volt értelme, és hogy talán legalább annyira jó is ez az őrültel, mint amennyire fárasztó.
2: Tudod, előtte pörögnek az elmúlt 5 évünk eseményei, de egyébként egyfelől szeretem azt, amikor a gondolatait azt végig tudja vinni, főleg az mondjuk, amikor most szerveztük, hogy elvittük a hallgatóinkat a Vasút Történeti Parkba, mert az gyakorlatilag az Oli kezében volt, tehát ő összpontosította, és tök jó volt, hogy az ő fejében megvolt, hogy mit szeret, és szuperül sikerült. De néha az ő makacsága, tehát amikor nekem vannak gondolataim, hogy úgy szerintem az máshogy, azt nagyon nehéz nekünk így pariba hoznunk. Szóval azért mondom, hogy igen, te is egy áldás és átok is vagy nekem egyszerre. Igazad van!
1: Hát ez tök jó. De most, hogyha én belegondolok, hogy maga ez a szakmám, amit amúgy tökre szeretek csinálni, és szeretek koncertezni, és nagyon sokszor érzem ennek az ilyen áldásos hatásait, és nagyon sokszor érzem azt, hogy az, hogy például, hogy mondjuk hétvégente koncertezem, tök jó, mert amúgy a hétköznap vannak szabad napjaim, viszont a hétvégén meg csomószor, amikor meg mások esetleg ráérnek, akkor én meg nem érek rá.
2: Igen.
1: Ezt át lehet fordítani egy ilyenben. Milyen jó az, hogy ennyien szeretnek, ennyien jönnek a koncertekre, hogy tényleg így fordulnak felém, és ugyanakkor meg mennyire sokszor van az, hogy mondjuk én is nehezen vagyok a világban, és odaállok a színpadra, és mégis tolnom
0: mosolni kell.
2: Így van.
1: Tehát, hogy igazából ezt nagyon sok mindenre rá lehet húzni,
2: igen,
1: szerintem, mert
0: hát
1: nagyon sok minden.
0: Hát ugyanígy én is most, tehát az, hogy 3 hete nem álltam meg, mert oké, itt vagyok reggel, de utána rendezvények, forgatások, stb. stb. És hogy most inkább tudod, az van a fejemben néhány nap, hogy ez borzasztó nagy átok, hogy egyszerűen most már szeretnék leülni, de közben meg igen, átfordítom, és nem is kell nagyon erőlködni, hogy átfordítsam magamban, de milyen áldás, milyen szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Hogy én ezt alapvetően, és ezt mindig érzem, nem is kell emlékeztetni magam, hogy de szeretem, tehát hogy szeretem, amikor jól sikerül egy rendezvény, jól sikerül egy felvétel, egy műsor, és így tovább.
2: Hát igen, csak tudod, itt kellene tudnunk, de szerintem ezt hármunk közül talán még egyikünk sem tudja, hogy azért van egy olyan határ, amit húzni kellene, és akkor addig és ne tovább. Tehát, hogy ne legyünk annyira terhes.
0: Következő egyik témánk a napokban, tudsz-e nemet mondani? Fölírom, és mondom, amelyik nap tudsz.
1: Hát de figyelj, hogyha most még tovább megy, csak egyre filozofikusabb vizekre vezetünk. Nőnek lenni, igen. Férfinak lenni. Hát ez is mennyi áldásos része van, és mennyi az, ami
2: igazad van.
0: Vagy ugyanennek a analógia, gyereknek vagy felnőttnek. Ugye milyen sokszor eszünk, hogy Istenem, de jó volt gyereknek lenni, amíg nem kellett mindenféle dolgokon gondolkodni, mert azt a szüleink megoldották, csak lenni kell. Közben meg nem, mert is emlékeztettem magam, hogy de amikor meg gyerek voltam, hogy vágytam a felnőtt létre.
1: És nem véletlen. Tehát gyerekként is nehézségnek éled meg a gyerekséggel járó dolgokat, amikor nem úgy dönthetsz, stb. Helyzeteket viselned kell, és nem a te kontrollod alatt van. Aztán meg felnőttként meg mennyire jó lenne néha egy kicsi kontroll.
0: Kedves hallgatók, mi az, amit egyszerre élnek meg áldásként és átokként? 0630 30 30 95 8 vagy a Sláger FM Facebook oldalán is megoszthatják velünk. Köszönjük szépen!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Egy vérből valók vagyunk a Musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
3: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
4: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
5: familypark.at.
6: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin, Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. mibeauty.hu.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: Kedves Ginny, akkor a 3 kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
10: Hoho, 1000 évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Becsengettek a Jodánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jodea elektromos robogót márka kereskedéseinkben, és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
12: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
13: Autóüveg Pilkington.
14: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
15: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
16: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Ma kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Dömsödi Gábort választották polgármesternek Pásztón. Több mint 10 tonna halat engedtek a Balatonba. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ma kezdődnek az őszi érettségi vizsgák, amelyekre több mint 24 ezer jelentkezőt várnak 221 intézményben. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint földrajzból vizsgáznak a diákok. Az írásbelik október 22-éig tartanak. A jelentkezők összesen csaknem 25.800 vizsgát tesznek, ezek közül mintegy 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. Az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintűeket november 16-a és 20-a között rendezik. A legtöbben előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkeztek. Tömsödi Gábort választották polgármesternek Pásztón. Három független jelölt közül nyerte meg az időközi polgármester választást a Nógrád megyei településen, ahol 1596 szavazatot kapott, ezzel az összes voks 47%-át szerezte meg. Tömsödi Gábor 2014 és 2018 között már vezette Pásztót, jelenleg a közeli Bokor község polgármestere. Pásztón azért kellett időközi választást tartani, mert a fideszes Farkas Attila júniusban egészségügyi okok miatt lemondott. Vasárnap estére befejeződtek a déli pályaudvaron a karbantartási munkálatok, így hétfő hajnalban újraindult a vonatforgalom, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében emlékeztetett, a hétvégén teljes vágányzár mellett dolgoztak a MÁV szakemberei a pályák állapotának javításán és azon hibák megszüntetése érdekében, amelyek évek óta lassítják a vonatközlekedést. A tárcavezető a közösségi oldalán megköszönte az utasok türelmét, illetve a vasúttársaság szakembereinek munkáját. Vitézi Dávid egy korábbi bejegyzésében kifejtette, a varosterv keretében a későbbiekben átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáját, így a pályaszint mintegy 20 cm-es süllyesztésével az emeletes motorvonatok is bejuthatnak az állomásra. Az alagútban pedig új kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítik az alagút falazatát és a kapcsolódó rézsüket. Újabb haltelepítési szakasz zajlott a Balatonon. Október elején több mint 10 tonna háromnyaras pontyot engedtek a tóba. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint október 5-én három helyszínen egyszerre dolgoztak, majd két nappal később Siófokon folytatták a telepítést. Az idei kihelyezések összmennyisége ezzel elérte a 109 tonnát, egészen pontosan 109.020 kg-ot. A társaság éves telepítési kötelezettsége 300 tonna, ennek teljesítésén fokozatosan dolgoznak. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
18: Bori, köszönjük szépen, ma szeles, hűvös kis időre számíthatunk, viszont a napsütés is előbukkan, majd olyan déltől már számíthatunk rá, egészen este 6 óráig, aztán utána jön egy kisebb lehűlés.
19: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
20: Hatalmas a torlódás az M5-ösön Budapest felé az Ócsa térségében kiépített terelés miatt. Állítólag több mint 10 kilométeres jelenleg a torlódás, és ez a reggeli erős forgalom hatására tovább növekszik. Lehetőség szerint válasszák az 5-ös számú főutat és az Újhartyáni csomópontban, de legkésőbb az Örkényi csomópontban térjenek le a pályáról, és a fővárosig inkább azon haladjanak, írja most, vagy javasolja az Útinform. És arról se feledkezzen meg, aki az M5-ösön maradt, hogy a terelés áterelt belső sáv nem lehet kihajtani az M0-ásra egyik irányban sem. Tehát aki oda menne tovább, az feltétlenül maradjon az eredeti oldal, a Budapest felé tartó oldal külső sávjában a terelés kezdetétől. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál mától zárva a külső sáv karbantartás miatt várható a holnap estig, illetve a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezeték javítás miatt szintén zárják mától a külső sávot. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos korlátozásra kell készülni átépítés miatt, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Határ útnál is ott zárva a külső sáv. Jó utat!
21: A közlekedési hírek támogatója az
13: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Folytatódik a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, szóval mi az, ami egyszerre áldás és átok? Ezt kérdeztük.
2: Petra azt írja, sziasztok, én a Yin és a Yang tanításban hiszek, ha nem is olyan erős szavakkal, mint áldás és átok, de szerintem mindenben van egy picike jó és rossz is. Mondjuk ebben igaza van?
1: Jaj, tényleg, amikor a francia intézetben tanultam, ott volt egy tanárnőnk, a Zsuzsa, és ő mondta mindig, hogy majd, ha megyünk a Rigó utcában nyelvvizsgázni, akkor bármilyen tételt húzunk, a lényeg, hogy mindennek van előnye és hátrány, és már is elkezdhetsz csacsogni, és amíg nem szólnak rád, addig mondjad, amit te akarsz, mert akkor azzal előrébb vagy.
2: Amúgy ez tényleg így van.
1: Tényleg mindennek van előnye, hátrány.
3: Én azt szokták mondani, hogy például a döntéshelyzetben is, hogy állítólag nincs jó vagy rossz döntés, egyszerűen döntés van, és mindennek megvan a jó, tehát a pozitív következménye és a negatív következménye.
1: Jó, de hát mondjuk mérlegelni azért lehet, hogy megbírom.
3: Persze, valószínűleg igen, nyilván, de hogy olyan, hogy csak jó vagy csak rossz, az nagyon ritka szerintem.
2: Én például nem irigylem a Victoria's Secret modelleket, tehát hogy ott az egy áldás és átok is lehet egyszer. Most gondolj bele, gyönyörű vagy, állandóan azt várják, hogy te toppon legyél. Állandóan azt várják, hogy toppon legyél, hogy mindig úgy néz ki, mint a kifutón, de te nem akarsz mindig úgy kinézni, mint a kifutón, és hogyha véletlenül úgy lencse végre kapnak, akkor megnéznek, hogy jaj, nem is néz ki olyan jó, szóval
1: hát
2: szörnyű
1: lehet. A Duma színházasoknak, hogy bemegy szerencsétlen tankolni, és rögtön azzal kezdik, hogy mondj már valami vicceset, mondj már valami vicceset, és akkor áll a szerencsétlen, nem tudom, és így áll, és
2: nem akarsz mit, az mit,
1: nem.
2: Igen.
3: Bocsánat. Én tudok egyet, ami csak rossz, amiben nincs jó.
2: Na, de nincs olyan.
3: A bölcsességfokhúzás. Alsó bölcsességfokhúzás.
1: Fruzsi, olyat tudsz, ami csak jó.
3: Ami csak jó?
1: Igen.
3: Itt lenni veletek, amúgy.
1: Szilvás, bombóc, abban sincs semmi rossz.
3: Az is csak jó.
1: Az is csak jó.
2: Kivéve a mag, az rossz benne. A hízlan és a mag.
1: Főleg, ha beletörik, de nem kell benne hagyni a magot.
2: Hát de egy csomó. De az én nagymamám úgy csinálta, benne volt a mag, és hogyha véletlenül megakad a torkodon, az lehet rossz is. Vagy a hízás, amit Fruzsi mond. Szóval a szilvás gomboc nem jó példa. A bölcsesség fog igen.
1: De a madár te is csak jó. Nincs hízás, hát mértékkel kell fogyasztani.
3: Ja, persze. Akkor...
2: Na jó.
3: De ki van itt?
2: Évi, szia, jó reggelt.
1: Szia, Évi.
4: Sziasztok, jó reggelt nektek is.
2: Na mi az, ami neked egyszerre átok és áldás?
4: Hát ugye én a munkámról beszéltem nektek.
2: Igen.
4: Ugye én végrehajtó voltam, nőként.
1: Oh-ho-ho. Abban mi az áldás?
2: Hát azt nem tudom.
1: Az csak, a másik oldalról nézve, ez csak átok.
4: Nem, tehát hogy azért nem voltunk a kedvenc szereplők, bár egyébként megmondom őszintén, hogy jól néztem ki, tehát beengedtek mindenhová.
1: Bocs, itt állj meg egy pillanatot, tehát mondjuk tegyük föl tartozáson, vagy jött a behajtó. Hát viszik a pénzt, de olyan áldás, hogy legalább egy szép nő jött érte.
2: Adóhivatali, aha, még jobb. És most pedig adótanácsadóként dolgozol?
4: Most már adótanácsadóként dolgozom, de megmondom őszintén, hogy tényleg csak ilyen nagyon óvatosan, tehát hogy már nem annyira ismerem, mert 5 éve kiszálltam a rendszerből, de azért még vannak dolgok, amit tudok
2: tekinteni bárkinek. Azért szálltál ki, mert azt mondtad, hogy se a végrehajtás, se az adótanácsadás. Elég volt. Hát akkor ez nem annyira áldás, inkább átok, nem?
4: De hát az áldás, hogy most ebből élek.
2: Tehát abból szálltál ki, hogy a NAV-nál dolgozol, de magánzóban még csinálod akkor, hogyha így lefordítjuk, ugye?
4: Igen, igen, persze.
2: Az viszont akkor jó.
4: Vállalkozóban mentem át.
2: Az viszont akkor jó.
4: Tanácsot adni másoknak.
1: De várjál, Évi.
4: Ez az áldás, így van.
1: A vállalkozó létben is van áldás és átok, ugye? Tehát, hogy mert sokan kívülről azt hiszik, hogy aki vállalkozó, akkor olyan jó, mert az azt csinál, amit akar, akkor csinálja, amit akarja, de hogy legalább ennyi átokkal is jár.
4: Hozzáteszem, nem volt olyan nagyon nagy átok, tehát, hogy így én mindig azt gondolom erről az egész dologról, és ezt nagyon szeretném mindenkinek elmondani. Tehát, ahogy én adózom, te adózol, úgy adózzon más is.
2: Mondjuk ebben igazad van. Vannak, akik ezt így kevésbé veszik komolyan, mint mi, akik itt hármat.
4: Aki nem veszik komolyan, ahhoz mentem ki.
2: Okay.
4: És akkor igen, vittem a kocsiját, vittem a házát, ha kellett, tehát nem volt szép dolog, tehát biztos, hogy nem voltam jó fej.
2: Oké, te a NAV-nál dolgoztál, de azért vannak olyan végrehajtók, akik mondjuk úgy visznek el dolgokat, ami nem feltétlenül törvényes.
4: Ja, nem, ahhoz nekem semmi közöm.
2: Nagyon helyes.
3: Ezt hívják betörőnek, vagy mire gondolsz?
2: Nem, vannak azok a végrehajtók, tudod?
4: Nem, ilyen verőembereket nem használtam soha.
2: Nagyon helyes.
4: Nekem elég volt egyébként, 16 fiúval dolgoztam, és pont elég volt egyébként, hogy én voltam az egyetlen női végrehajtó, akkor
3: ez
4: még.
3: De ez nem egy ilyen feminin szakma.
2: Hát nem annyira, igen.
4: Hát nem bizony, apám is mindig a fiamnak hívott, úgyhogy...
2: Hát csodálom, Évi!
4: Nem véletlenül választottam ezt a szakmát, de mindegy, de elég volt belőle 30 év, úgyhogy...
2: Köszi, Évi!
4: De én azt gondolom, hogy megérdemelték, tehát akikhez már én mentem ki, azok megérdemelték.
2: De biztos vagy benne minden esetben?
4: Igen. 100%-ig biztos vagyok. Fel lesz szólítva, kapott felszólítást, kapott ellenőrzést először. Tehát, hogy nagyon
1: Győzikénél jártál valaha?
4: Figyeljetek, rengeteg sztorit tudnék erről mesélni. Volt, hogy a gázkúton akarták szétverni a fejemet.
2: Jézusom, tehát, hogy, azért ez...
4: Tehát, hogy azért voltak ebbe sztorik, tehát azért nem egy könnyű munka ez. Én meg nőként viszont így vállaltam.
2: Hát
4: de aztán elég volt belőle 30 év.
2: Köszi, Évi!
1: További jó munkát, szia!
2: Szia!
4: Nektek is köszönöm, puszillak, sziasztok!
2: Valaki azt írja nekünk, és ez is milyen igaz. Sziasztok! A memóriám. Mert hogy egyszerre emlékszem mindenre, és az lehet rossz, és milyen igaz.
3: Hát, ez nagyon
2: a memória
3: tetszik,
2: az nagyon.
3: Nagyon tetszik.
1: Mint nektek az érzelmeitek, hogy egyfelől segít nyilván eligazodni a világban, másfelől meg álltok, hogyha valaki túl érzékeny.
3: Mondjuk valószínűleg a memória az
1: Én szeretnék nagyon sok mindent elfelejteni. Nagyon sok mindent szeretnék elfelejteni.
2: Azok kedvéért, akik esetleg reggel nem velünk ébredtek, Zoli megkérdezte úgy a Fruzsitól, hogy kére vizet, hogy már felbontotta neki előtte szólni.
3: Igen, de úgy, hogy az előtt még egyszer megkérdezte. Igen. Szóval, hogy nem baj, ismétes a tudás anyja. De ez a memória dolog, ez nagyon tetszik, ezen nagyon-nagyon tudok azonosulni. Én úgy képzeljétek el, hogy ezt az esetek többségében megjegyzik az emberek, hogy úristen, te erre is emlékszel, úristen, te erre is, mert egyszerűen annyira figyelek, és monitorozok mindent, és meg is jegyzem, és néha annyira jó lenne, hogy csak egy kicsit az emlékeket így, aha, picit halványítani.
1: Én szeretnék néha törölni belőlük. Nem most.
2: Moment neked!
1: 9 óra lesz, ez másfajta. 9 óra lesz, 8 perc múlva itt a Sláger reggel a Valmára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Minimárka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Minimárka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Fürst Pál volt főügyésztől kér magyarázatot Magyar Péter. 5 civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom. Egy hévízi hotel Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter szerint Fürst Pál volt főügyész politikai megrendelésre próbált bűncselekményt kreálni ellene a 2024-es budapesti szórakozóhelyen történt incidensből. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében azt állította, hogy az ügyet kezdetben rongálásként vizsgálták, majd 2024. szeptemberében lopásra minősítették át, szerinte új bizonyíték és indoklás nélkül. Magyar Péter úgy véli, ezzel a cél az európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése és választási indulásának megakadályozása volt. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy a politikus egy vita során elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament 2025. októberében nem függesztette fel magyar mentelmi jogát, a Magyarországgyűlés azonban idén szeptemberben megszavazta annak felfüggesztését. A politikust október 7-én hallgatták ki, a gyanúsítást nem ismerte el. 5 civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom, amely a tó természetes partszakaszait védené a további beépítésektől. A kezdeményezéshez többek között a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége is csatlakozott. A szervezetek szerint a déli part mintegy 75%-a már beépített vagy mesterségesen átalakított. Elsőként egy folyódi beruházás miatt sürgetnek intézkedést, ahol egy korábban szabadstrandként használt területen 99 lakásos társasház épül. A civilek a természetes partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, valamint egy 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását kérik a kormánytól. Emellett aláírásgyűjtést indítottak, és az ombudsmanhoz is fordultak a tó természeti értékeinek védelmében. 25. alkalommal rendezték meg Veszprémben a virágosítási versenyt, amelyen a legszebb kertek, erkélyek és előkertek gondozóit díjazták. A kezdeményezés célja eredetileg a lakótelepi erkélyek megszépítése volt, mára azonban az egész városra, sőt a környező településekre is kiterjedt. A Virágzó Veszprém Egyesület a klímaváltozás és az idei szélsőséges szárazság miatt új szemléletet szeretne meghonosítani. A jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a víztakarékos, talajnedvességet megőrző növények, valamint a közterületek zöldítése és gondozása. A program ezért új néven Virágos Veszprém utcái közterületein címmel folytatódik. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett, Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak. Az ország északnyugati része azonban nagyrészt kimaradt az esőből. Sopron környékén mindössze 0,1 mm-t mértek. A hévízi Elszana Termál Hotel cukrászának Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. A Gevlik Lilia által készített desszert fekete áfonyamúszt, málnát és olívaolajat is tartalmaz, külsejét fehér csokolád és bevonat borítja. A mindenmentes kategóriában a szintén hévízi módszer cukrászat Balatoni Hab nevű édessége győzött mandulás málnás piskótával és tonkababos étcsokoládémusszal. A juniorok között a Siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai György Tímea Beáta és Pataki Sára Balatoni Kert nevű desszertje bizonyult a legjobbnak. A versenyre összesen 27 alkotás érkezett három kategóriában.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Wellenstein Magyarország, a kabátok szakértője www.wellenstein.hu.
2: A 4-es 6-os villamos vonalán rosszul lett egy utas, ezért a Korvin negyed és az Oktogon között jelenleg pótlóbuszokkal lehet utazni. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál mától a külső sáv zárva várhatóan holnap estig karbantartás miatt. Szintén mától tartják zárva a külső sávot a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert javítják a gázvezetéket. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos korlátozás lépett életbe átépítés miatt, ma oldalon mondok elbetűket, ahol nincsenek, ahol van ott meg kihagyom. Az Ady Endre úton kifelé a határ útnál ugyanez a helyzet, zárva a külső sáv. És visszatérve még egy gondolat erejéig az Üllői útra, a Táviró utca és a határ út között napközben csatornakarbantartás miatt lesz korlátozás. Aztán 9 óra múlt 6 perccel, úgyhogy elvileg ezekben a percekben kapcsolják ki a jelzőlámpákat. A Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsay út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt rendőri irányításra kell készülni a következőkben. És nézem, mi a helyzet az autópályán, az M5-ösön. Most hirtelen már nem írják, hogy olyan nagyon nagy a torlódás, ha mégis küldjék el üzenetben a 0630303095-8-ra. Köszönöm!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 7 perckor. Továbbra is Kovácsovics Fruzsinával kiegészülve.
4: Hello.
2: Szeretem én a sajtot.
4: Gondolok, hogy Fruzsi azon, hogy volt-e már durva szituációt közlekedés közben. Jó, mert most egy egészen érdekes felvételre bukkantunk.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 4:10 előtt 2 perccel. Pár napja ugye futótűzként terjedt az a videó, melyen az látható, hogy a forgalmas Üllői úton, ahol ott van az a 2x3, vagy most már 2x2 sáv jobbára, szemből, ahhoz képest, ahonnan kamerázták, felvették az egész jelenetet, szemből érkezik egy autó, amelynek a motorház tetejébe kapaszkodik egy fickó, egy világos színű autó, és ott lóg rajta valaki, kapaszkodik a motorház tetejébe, a kocsi pedig megy a forgalomban. Tehát nem valahol egy parkolóban, vagy brahiból, hanem halad.
1: Ilyet filmekben szoktunk látni, nem?
0: Igen. Sokan tippeltek arra először, hogy talán valamilyen filmforgatás zajlott, de hát nagyon hamar hozzátették, hogy nem, szó nincs erről, ez valóban megtörtént néhány napja, és nem sokkal később az is kiderült, hogy egy ilyen sajátos közlekedési affér áll a háttérben, hogy egy hölgy hátulról belekoccant egy taxiba, ott az Üllői út környékén, félreálltak, és elkezdtek beszélgetni, most akkor betétlap, hogy legyen, mi történt, ki a hibás, stb. Majd a hölgy egyszer csak visszapattant a kocsijába, és úgy döntött, hogy ott hagyja az egészet, ő elmegy, őt hagyják végén. És hát a taxis fickó meg nem akart ennyiben hagyni.
1: Nyilván nem.
0: Hát gondolta, elejét veszi annak, hogy meglógjon ugye a hölgy, és ezért kapaszkodott oda, próbálta volna arra bírni, hogy hát, hogy nem indul el, de az nő nem zavartotta magát, ő elindult úgy, hogy ott lógott rajta a taxis, és hát több mint 100 métert tettek meg így az Üllői úton. A férfit aztán kórházba vitték kivizsgálásra. Amiért most erről újra beszélnünk kell, az, hogy itt van velünk a vonalban, aki magát a videót készítette, Molnár Péter. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, szervusztok!
1: Péter, te amikor megláttad ezt a jelenetet, akkor azonnal fogtad a telefonodat, mert azt hitted, hogy egy filmforgatás, és azért akartad felvenni, hogy hát, ha egy világsztárt látsz, vagy tudtad, hogy itt baj van, és azért kezdted el felvenni.
2: Hát mind a kettő átfutott a fejemen, de az hamarabb, hogy az Üllői út nem szokott filmforgatási helyszín lenni, legalábbis nem ez a része, és mondom, akkor ez valószínűleg egy másik eset lehet. Aha. És mivel álltam az autóba a dugóba, befele menet, ezért volt rá lehetőségem, hogy normálisan videót csináljak, és aha, nem csak úgy, mit tudom én, menet közben, mert olyan tilos egyébként is, és végül is ennyit sikerült ezt a 10 másodpercet fölvenni, ahogy hátrafordultam az autóba, akkor utána az autónak a leghátsó oszlopa már kitakarta azt a részt, amikor leszállt valószínűleg a férfi a motorháztetőről.
0: Te sokat vezetsz, Péter?
2: Igen, hivatásos sofőrként dolgozom.
0: Hoppá! Na akkor innen fúj a szél, hogy nagyon jó, hogy ilyen példamutatóan mondod, hogy nem videózunk például ugye menet közben. Látsz fura szituációkat, vagy gondolom, akkor sokat vezetsz, ha hivatásos sofőr vagy, tehát nyilván gyakorta tapasztalod te is, hogy kicsit gyakran for föl embereknek az agyvize így a budapesti forgalomban.
2: Ezt abszolút jól látod, én inkább azt mondanám, hogy van-e olyan nap, amikor én konkrétan a volán mögött ülök, hogy nem látnék olyat, amire azt mondanám, hogy te atya úristen. Tehát ez a mindennapos sajnos.
0: Aha.
1: De azért idáig még eddig nem jutottunk el, nem? Tehát az, hogy kiszállnak, és ott édesanyjukat szidják, az ilyet már láttam én is az utcán, de az, hogy valaki, ráadásul egy nő visz egy férfit a motorház tetején, hát ezért nem gondoltál, hogy ez balesetveszélyes? És hogyha leesik az ember, és ő keresztül

0: Rajtok a meghalhat? Csak kérdezem.
1: Hát, ezek szerintem...
2: Hát, hogyha úgy veszük, akkor a párkapcsolatok így indulnak, hogy a nő, vagy a férfi viszi a nőt, vagy hát nem tudom, lehet fordítva néha. De itt nem erről volt szó.
0: Hát, ez látszik.
1: Figyelj, mint hivatásos sofőr, mit mondanál arra, hogy amikor ilyen vitás helyzet alakul ki, hogy most akkor kinek van igaza? Hogyan érdemes ezt ebben dűlőre jutni?
2: Hát az a meglátásom, hogy soha nem az a lényeg egy forgalmi helyzetben, hogy nekem legyen igazam, hanem az, hogy biztonságosan oldjunk meg minden helyzetet, mert könnyen lehet, hogy aztán másnap, vagy egy pár perccel később rájövök, hogy nekem lett, vagy én voltam a hibás, és mégis én azt hittem, hogy én vagyok az, aki a hibátlan fél, hogy úgymond a vétlen fél a dologba. De akkor már esetleg később, mert megtörtént a baleset, és utána változik az élet egyik pillanatra a másikra, egy rossz döntésből kifolyólag.
0: Neked volt már rázós eseted?
2: Szerencsére nem. Nekem az elmúlt, hát 17 éves korom óta van a jogsim, az több mint 30 év, maradjunk ennyibe, és saját hibás balesetem nem volt. Olyan már párszor volt, hogy így néztem a tükörbe, mondom, ajaj, ez szerintem nem fog megállni, vagy nem lesz rá elég távolság, és csat. Úgyhogy ilyenek voltak, de most azon nem tudok nagyon mit kezdeni, viszont rengeteg baleseti helyzetet el lehet kerülni, ha az ember nem csak a jobbkezesbe benéz jobbra, hanem azért balra is néz, hogy oké, hogy nekem van elsőbségem, de megadják-e.
3: De hogy így azon gondolkoztam, hogy a taxis fejében mi játszódhatott, hogy miért kapaszkodott föl a szélvédőre amúgy?
0: Hogy nem menjen el a nő, szerintem.
1: Mondom, ő valószínűleg ott állt, és mondta, hogy várjon, és
0: igen?
1: Akkor látod, hogy a nő
0: így.
1: Beül,
0: hát,
1: és akkor gondolom, azt feltételezte, hogyha
0: akkor
1: ő
0: megáll.
1: Kapaszkodik az autóba, akkor nem lesz azért mersze elindulni
3: igen.
1: A csajszival.
3: Ez is azért, tehát hogy itt mindkét fél részére azért történt szerintem egy ilyen érdekes akció.
1: Mennyire tudtok hideg fejjel gondolkodni mindig? Én ilyen szituba, nálam is van, hogy elpattan, és hogy nem, mert nem gondolod, hogy ebből ez lesz, hogy ő elindul.
3: Jó, de szereted a horrorfilmeket, induljunk ki ebből.
0: Vágyod a rázós citukat, hogy legyen
1: nem, egy ilyen. Ilyenkor nem vágyom. Ilyenkor én is azt gondolom, tehát, hogy ilyenkor ösztönösen cselekszel. Tehát tudod, ez az, amikor utólag megmagyarázod, hogy hát fú, mert azért ezt nem kellett volna meg, de ott a pillanat helyében én értem a fickót, a taxist, hogy
0: őt én is, hogy biztos, próbálta, hogy nem indul el, de már nem gondolt, hogy a nő elindul.
1: Jó, hogy nem elé feküdt, érted, persze. Keresztbe az úton, mert a nő valószínűleg átment volna igen. Rajta. Tehát, hogy
3: de és ilyen nincs, hogy felírja a rendszám. Át, vagy, tehát, hogy
0: szerintem elkezdtek beszélgetni, csak lehet, hogy a nő nem ismerte el azt, hogy ő a vétkes, tudod, már pedig mindig az, aki. És szerintem a fiú
1: és
0: nem tudta
1: utólag,
0: még a...
1: tudod.
0: Igen, és még szerintem nem tudta a nevét, meg a telefonszámát, és rendszám alapján nem bízott abban, hogy megtalálja. Viszont neki munkaeszköz, tehát értem, hogy egy taxisnak, ha kocsija, ha kiesik, akkor a pénz is kiesik.
1: Péter, te mit csinálsz, amikor valamilyen vitás szituáció adódik? Értem, amit mondasz, és maximálisan egyetértek azzal, hogy én is így tanultam az oktatomtól, hogy ilyenkor nem az számít, hogy kinek van igaza, hanem hogy kerüljük el a balesetet. És ilyenkor ez a, nekem azt mondta mindig a Pityu, hogy gáz, kövérgáz és üveghangon menekülünk idézőjelben a szituációból. Tehát, hogy kerüld el, hogy bármi baj történhessen.
2: Hát autósként egy picit másabb a helyzet, mint mondjuk buszosként, mondjuk BKV-s buszosként, de egy gondolatot hadd mondjak ahhoz az előzőhöz, amit beszéltetek, hogy mi volt a szituáció. Én nekem az a véleményem, de én megkérdezném a taxis, hogy a taxis annyit csinált, hogy az autó elé állt.
0: Igen.
2: És innentől kezdve, amikor gázt adott a nő, nem volt más lehetősége, mint felugrani a motorháztetőre, vagy elütetni magát.
1: Igen, ne alá kell.
2: Ez egy ilyen cserbenhagyás és szándékos gázolásos kategória.
3: Azt a mindenit.
0: Atyaik, jó, hát ez még durvább így.
3: Azt hittem, hogy felkapaszkodott.
2: Igen, tehát nem az van, hogy csak fölugrott, hogy jó, majd akkor én megyek vele egy kör, hanem inkább nem tudott más csinálni. Visszatérve arra a kérdésre, hogy mondjam, még akkor is, ha nem nekem van igazam, és mondjuk én vagyok, aki elköröm a balesetet, sokkal jobb megelőzni mindenféle ilyen kaszkós, meg minden egyéb problémát. Meg a másik, hogy a buszosoknál meg van egy olyan, hogy csak annyira üssed, vagy annyira ütközzél az autóshoz, hogy nyoma legyen. Még akkor is, hogyha ha tudnál nagyobbat, de lefékezel, az utasok ne essenek össze hátul, de érje, tehát álljon meg a forgalom abban a helyzetben, ha a buszos tudja. Ezt annak idején buszos oktatáson tanították.
0: Úgyhogy, akkor te nagyon pró vagy ezekben.
2: A forgalomban azért mondjuk autósként ezt nem kell csinálni, csak hát nyilván a buszos az másra is felelős, nem csak az autójára, meg az egyszer magára.
1: Hát persze, az utasokra, akik ott ülnek mögötte.
0: Péter, azt szeretnénk tőled kérni, hogy küld már el nekünk ezt a felvételt, hogy a hallgatóink is láthassák. Jó, nagyon köszi, ha már neked megvan.
1: Hát neki
2: persze,
1: meg...
2: persze.
1: Neki meg...
0: Köszi.
1: Fizetni nem tudunk érte.
0: Igen, de hogy lássák, hogy miről beszélgettünk eddig, akinek de esetleg ez még nem volt.
1: Azért viccelődöm, mert látom, hogy Péternek az a célja, hogy ezt megmutassuk,
0: persze.
1: Hogy ne, ilyenek ne
0: ilyen
1: történjenek.
0: Ilyen ne legyen, hogy ne, igen.
1: Köszönjük szépen
0: nagyon.
1: A példás hozzáállásod.
2: Nagyon szívesen, hogyha ha fizetni nem is, de kávéra...
0: Gyere be hozzánk! Gyere!
2: Jó.
0: Itt a Sláger FM-ben várunk bármikor szeretettel, 6-tól 10-ig itt vagyunk az Olival, illetve később is, de hogy 6 és 10 között is jöhetsz nyugodtan.
1: Jó, jó utat!
2: Egy végső gondolatom, hadd ugye még az egészhez, én szeretném, hogyha ez a dolog, mert nyilván a rádiónak ez a célja, így hogy van. Minél több emberhez elkerüljön, és hogyha ez már kreálja azt a helyzetet, mindezt a bizonyos pillangó hatást, hogy szép lassan elterjed az információ, hogy vezessünk óvatosabban, nem kell sietni, induljunk el korábban, stb., akkor már elkerülhetünk vele talán egy durva balesetet, mondjuk, és ez már tök jó lenne.
1: Meg hogy beszéljünk a így közlekedésről is, mert volna miről, ami azt illeti. Oké, köszönjük szépen, Péter.
0: Szia, Péter!
1: Szevasz!
3: Szia!
2: Köszönöm, szia!

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldása. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Minőség is, kényelmes is.
4: Télre is, nyárra is.
5: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
6: Költséghatékony is, megbízható is.
7: Kislakásba is, nagyházba is.
8: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
9: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
10: Immergaz. Komfort, ami veled marad.
11: És neked is.
12: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszer dobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
13: Egy vérből valók vagyunk a Musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
17: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
18: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2-1-3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban! Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
19: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
20: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
1: A reklám után.
21: Picit borongósan indult a napunk, de délutára megérkezik a napsütés, és a 18 fok holnap is a maihoz hasonló, igen kellemes időjárás vár ránk.
22: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
23: Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a két irány forgalmát felváltva engedik át, javítják ugyanis a vízvezetéket. A 81-es trolli is terelve közlekedik a Dózsa-György út irányában, nem érintve a Huszt utcai lakótelep megállót, az Örsvezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megálló maradt ki. A 8. kerületi Dankó utcában tart a csatorna felújítás, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között van emiatt korlátozás. A 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt zárták le. az Üllői úton, a Táviró utca és a Határút között sávzárás kell kerülgetni, szintén csatornakarbantartás miatt, illetve befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkület nehezíti a közlekedést átépítés miatt, de ez a helyzet a 19. kerületben az Ady Endre úton is, kifelé a Határútnál, ahol zárva a külső sáv. A Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt kapcsolták ki a jelzőlámpákat, várhatóan délután 5-ig, a forgalmat egyelőre rendőrök irányítják. A 11. kerületben a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után gázvezeték javítás miatt mától zárva a külső sáv, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is sávzárás van, várhatóan holnap estig karbantartás miatt.
14: A közlekedési hírek támogatója az
15: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Folytatódik

0: Ez a Sláger reggel, jó reggelt kívánunk, 3:10 előtt 3 perc. Hát ugye a közlekedés valójában olyan, mint egy szép nagy társasjáték, csak hát itt nem babra megy a játék, hanem nagyon komoly tétje van, ezért nem mindegy, hogy ki, mit és hogyan csinál. Márpedig erről a hogyanról, hogy ki, mit, hogyan csinál, Niki is tud nekünk mesélni, aki villamosvezetőként dolgozik itt Budapesten, és azért néha lát csodákat. Szia, Niki!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt!
0: Na neked mi a legfurcsább, amit ugyanígy érdemes lenne a nyilvánosság elé tárni videófelvétel formájában? Hogy okuljunk belőle.
2: Hát, amit leírtam nektek a múlt hét péntek esti esetem, amikor konkrétan a kutót úgy kellett lesalasztanom magam elől a pályáról, mert ő úgy gondolta, hogy neki ott jó.
1: Elmeséled pontosan, hogy mi történt, kérlek?
0: És merre felé?
2: Hát jöttem ki a Lánchídi alagútból a Batthyány tér felé, és így akkor fogta magát a kisrác, levetődött, még méterekkel előttem, tehát pontosan láttam, hogy mit csinál, és ilyen sprintbe kezdett bele, mint akit üldöznek.
1: Várjál, a villamos síneken elkezdett futni előtted?
0: Hát le van betonozva az a rész, azt hiszem.
2: Igen, az végig le van betonozva, nagyon sokáig, tehát járkálnak rajta keresztül kasul, és így fogta magát, leugrott elém a gyerek, elkezdett ilyen sprintfutásba, én meg azért biztonságos távolságból ilyen gyökkesztővel mentem utána, közben kétszer rátapostam arra a hosszú pályacsengőre, reflektort nyomtam rá, pici jelzőharangra, egyszer csak hátra nézett, megijedt, és szinte felugrott a járdára.
0: Aha. Hát legalább nem vette zokod, mert azt szeretem nagyon, amikor emberek hülyeséget csinálnak közlekedés közben, és azért bátorok, hogy ilyen sarkosan fogasztott hülyeséget, mert ugye az életükkel játszanak.
1: Igen,
0: tehát nem mondom, hogy idióták, csak hogy hülyeséget csinálnak, és utána még, amikor erre felhívod a figyelmüket egy dudaszóval, egy villantással, akkor még ők vannak megsértődve. Ugye? Igen. Tehát, hogy ezt is tapasztaljuk azért sokszor.
2: Hát ez is mindennapos a bemutogatás, a szólongatások, hát én ugye azt nem nagyon hallom, de azért látom.
0: Ha bemutatnak és beszólnak. Remek.
1: Köszi, Niki!
0: Szia!
2: Köszönöm, sziasztok!
1: Fruzsi, téged úgy képzellek, hogy neked még soha nem volt konfliktusod vezetés közben.
3: Hát most nem nagyon tudok így visszaidézni semmit.
1: Mert azért mit csinálnál egy ilyen helyzetben, valaki ilyen durva lenne, tudod, hogy mondjuk nem tudom, ráfekszik a motorháztetődre, vagy elkezd neked bemutogatni, vagy nem tudom, jön egy baltával felé, ugye orosz videókban ilyeneket látunk,
0: ja,
1: hogy
0: igen.
1: Egyszer csak a balta, vagy a fejszelő kerül a kocsiból. Tehát, hogy...
3: Amúgy én például magamban azt hát nem azt mondom, hogy azt szeretem, de mondhatjuk így, szóval szerintem nekem az egy jó tulajdonságom, hogy ilyen helyzetekben, ilyen krízis helyzetekben tök nyugodt tudok
1: az
3: maradni.
1: Az nagyon jó.
3: Hogy nekem például nem száll így az agyam, hogy gyerünk, de hanem én így próbálok ilyen asszertíven, beszéljük meg, nem tudom, szóval én igen, ez a típus vagyok, valahogy nem jövök ki sodromból, és nehezen tudom elképzelni.
0: Én úgy irigylem. Egyébként, tehát én dolgozom magamon, és hogy ez sikerült évek alatt eljutni, de hogy én sem húzom föl magam már alapból. Tehát régen nagyon hamar fölhorkantam, és most úgy vagyok vele, hogy nem, jó, hát hülye, nem tehet róla, oké. De olyankor még mindig kijövök a sodromból, amikor még neki áll feljebb. Tehát ez az, ami nálam benyomja a gombot. Persze. Tehát emlékszem, amikor múltkor, mint egy robogóval mentem, és akkor jobbkezes utcánál, hát nem adta meg az elsőbséget, ugye, aki balról érkezett egy hölgy kocsival. Én majdnem elgázoltak, akkor dudáltam, és ő ment tovább egyenesen, én is mentem egyenesen. És néhány sarokkal később újra összetalálkoztunk a pirosnál, és akkor így letekerte az ablakot, hogy mi a baj? Hát mondom azt, hogy nem adta meg a jobbkéz szabályt, és majdnem előtt, hát így sikerült. És akkor tehát nem azt mondta, hogy
3: válasz.
0: Bocs, vagy...
3: Nem mondott valótlant végül is.
0: Igen.
1: De hogy ilyenkor azt mondanád,
0: és tudod, ilyenkor így, bocsánat, mindjárt visszaszívom, amit mondok, hogy így megfordult a fejembe, csak így elképzeltem, hogy filmekben szokták, ahogy Jane Fonda elképzelte, hogy a Jennifer Lopez arcát belenyomja a sütibe.
3: Így
0: elképzeltem, hogy véletlenül lerúgom a tükrét, és azt mondom, hát ez meg így sikerült, de hogy nyilván nem teszek ilyet, és senkit nem biztatnék. És ugyanez, amikor biciklivel átmentem a hévsínen, és mögöttem dudált, villogott a... Hát bocsánat, de szintén egy nő volt. Tehát valamiért nők nagyon agresszívak mostanában. És akkor így megkezdtem, hogy de mi a baj? Miért nem tud gyorsabban menni? És mondom,
1: a
0: ment már át kétkerekű járművel. Nem, hogy az milyen?
1: Ez
0: őt az nem
1: komoly.
0: Érdekli, mondta ő, hogy őt az nem érdekli, én ne tartsam föl. Hát,
3: van,
0: mondom,
3: én ilyen esetekben
0: bajok.
3: Mondjuk így...
0: Az, ilyenkor is higgadt vagy?
3: Aha, igen, maximum én ilyenkor azon szoktam bánkodni, miért nincs nálam egy fölösleges torta. Amit igen. Én így most fel tudok használni.
0: Igen, erre,
3: mert lehet, hogy nem tudom, ez bántalmazásnak számít, hogy valakinek az arcába dobsz, hajítasz egy puha tortát.
1: Mert ha finom, akkor lehet, hogy ő boldog akkor lesz tőle. És legalább tudod, így a boldogsághormonok felszabadulnak igen. A testében, úgyhogy szerintem jót teszel.
0: Ajándéktorta!
3: Igazából én így a közlekedésben, hogyha valaki ilyen teljesen számomra értelmezhetetlen módon agresszív, én így nem érdekel. Szóval, hogy amik, én van, hogy hibázok, nyilván, és akkor mindig, bocsi, bocsi, bocsi,
0: Bocsánat, bárki hibázhat, nekem az nincs. Emberek vagyunk, és ez oké, csak amikor utána neki áll fejebb, én azt bántja az igazságérzetemet.
3: Én nem tudom, akkor kicsit így azt mondom, hogy hát ez hülye. És így ennyivel így lerendezem. Tehát, hogyha én vagyok a hülye, akkor azt mondom, hogy de hülye vagyok. Igen. De amikor azt mondom, hogy így, hát ez nem normális. Igen. Mi baja van ennek? Igen. Tehát, hogy én inkább így
0: fogom.
3: Legyen
0: mindenki fruzsi.
1: Szerintem.
0: Legyen mindenki fruzsi.
3: Az óriási lenne.
0: Légy olyan, mint fruzsi. Hogy magadnál tortát, és ne félj használni. És szükséges
1: így nyugodt. Ennyi.
0: Na, hát akkor helyben is vagyunk. Illúzió. 9:48-kor a Sláger reggelben. Jó reggelt!

0: ahogy Esmiller Andi is mondani szokta, jó társaságban repül az
1: ugye?
0: Idő. Te ismered ezt a mondást?
1: Hát na,
0: kedves Kovácsovics Fruzsina.
1: Egy csomószor a koncertem végén mondom ezt el.
2: És most mit mondanál?
1: Hogy így van.
0: Hogy így van. Így van. A koncert az egy másik műfaj, hiszen ott ugye folyamatos jelenlétet igényel, hogy fölmész a színpad, és onnantól kezdve egy-másfél órán keresztül nincs megállít, meg azért közben zene, amit mi áhítottan hallgatunk, csak utána tudod, ez a ne felejtsünk el megszólalni.
2: Te mikor hallgattál áhítottan a zenét?
0: Jó, hát az ilyen, próbáltam megideologizálni.
1: Igen, így se vagy, látunk, nem, hol, igen.
2: Ott a háta az Olinak, itt a háta az Olinak, na mindegy.
1: De ezekben a leállásokban Petrával nagyon jókat dumcsizunk.
2: Igen, könyvekről, filmekről, igen.
0: Jól el voltatok ezt a leíratom.
2: Abszolút. Szeretek ezzel a lányjal beszélgetni.
0: Jössz máskor is?
1: Persze, hívjatok. Várom, lehetne, hogy 10-kor kezdődjön a műsor, mert akkor egy nagyobb örömmel jövök.
0: Valójában is csak azt másképp hívják. Ja, az nem a reggel. A reggelnek az egyik specifikus velejáró, hogy reggel van.
1: Igen. Jó, igen. Nagyon szívesen jövök.
0: És akkor most majd koncertek még? Ősz az ilyen koncertes szezon egyébként?
1: Hát főleg a tél amúgy. Mármint úgy értem, hogy a december. Ugye az adventi időszakban nagyon-nagyon sok gyerekeknek szól rendezvény van. Mikulás környékén szól. Itt most nekünk a december az jó hajtós lesz.
0: Van egy olyan érzés, hogy valahol úgyis összefutunk előbb-utóbb megint.
1: Igen, ahogy szoktunk. Igen.
2: Hát meg remélem, hogy azért itt is.
1: Igen, legyen így. Csak ne decemberben.
0: Oké. Búcsúzik már a Kovácsovics Fruzsina és Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
0: Találkozzunk holnap is. Viszal.
2: Csók.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
6: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Rendben befejeződtek a déli pályaudvaron a karbantartási munkálatok. A Balatonnál esett a legtöbb eső a hétvégén. A Lapföldi Mikulás vezeti fel december 5-én a karácsonyi autós felvonulást a Balaton északi partján. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Vasárnap estére befejeződtek a déli pályaudvaron a karbantartási munkálatok, így hétfő hajnalban újraindult a vonatforgalom, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében emlékeztetett, a hétvégén teljes vágányzár mellett dolgoztak a MÁV szakemberei a pályák állapotának javításán és azon hibák megszüntetése érdekében, amelyek évek óta lassítják a vonatközlekedést. A tárcavezető a közösségi oldalán megköszönte az utasok türelmét, illetve a vasúttársaság szakembereinek munkáját. Vitézi Dávid egy korábbi bejegyzésében kifejtette, a Varos terv keretében a későbbiekben átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáját. Így a pályaszint mintegy 20 cm-es süllyesztésével az emeletes motorvonatok is bejuthatnak az állomásra. Az alagútban pedig új kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítik az alagút falazatát és a kapcsolódó rézsüket. Aláírásgyűjtés indult Hévízen azért, hogy a város visszaszerezze tulajdonrészét a gyógytavat működtető gazdasági társaságban. Vasárnap este mintegy 400-an gyűltek össze a városi sportcsarnokban, ahol a résztvevők többsége támogatta a kezdeményezést. Naszádos Péter polgármester szerint az aláírások felhatalmazást adnak a kormányzattal folytatandó tárgyalásokra. Az önkormányzat azt javasolja, hogy a tó működtetésére ismét non-profit társaságot hozzanak létre, amelyben az állam és a város is tulajdonos lenne. A polgármester a működés és a beruházások különválasztását is szorgalmazza, a fejlesztési tervekről pedig a térség országgyűlési képviselőinek bevonásával egyeztetne. Az aláírásgyűjtést házról házra járva, a polgármesteri hivatalban, később pedig online is folytatják. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett, Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak. Az ország északnyugati része azonban nagyrészt kimaradt az esőből. Sopron környékén mindössze 0,1 mm-t mértek. Hajóval is eljuthatunk a karácsonyi vásárokba a Balatonnál. December 12-én Balatonlelle, Fonyód és Badacsony-Tomaj közös adventi programot szervez. A három település között a Bahart hajói biztosítják majd az összeköttetést. Mindhárom helyszínen karácsonyi vásárral és adventi programokkal várják a látogatókat. A 8 órásra tervezett rendezvény iránt már most jelentős az érdeklődés. A meghirdetést követő egy nap alatt közel 3000-en jelezték részvételi szándékukat. A hajójáratok pontos menetrendjét, a jegyárakat és a részletes programot később teszik közzé. A Lapföldi Mikulás jól lopuk kivezetheti fel a karácsonyi autós felvonulást december 5-én a Balaton északi partján. A rendezvény idén 6 települést érint, Balatonalmádit, Balatonfűzfőt, Balatonkenesét, Alsóörsöt, Felsőörsöt és Lovast. A Mikulás december 4-én érkezik Balatonalmádiba, másnap pedig több településen is találkozhatnak vele a gyerekek. Délután 4 órakor a Balatonalmádi Mikulás házban várja a családokat, majd este 6-kor indul a kivilágított járművekből álló konvoj. A szervezők idén is több száz feldíszített autóra számítanak. A felvonulás 2024-ben 173 járművel állította fel a magyar rekordot, amelyet tavaly 284 járművel döntöttek meg. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Terelést készítenek elő az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 18-as és a 15-ös kilométerek között, a Csepel és a Halásztelek csomópontok között. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan lezárják a legbelső sávot. Jelenleg a torlódás már 2-3 kilométer hosszú. A 49-es főúton Csenger-Sima térségében két személy autó ütközött össze, az 55-ös kilométernél félpályán már megindult a forgalom. A 49-es főúton tehát. A 77-es főúton pedig Kapolcs közelében két személyautó frontálisan ütközött össze, majd egy harmadik autó is nekik ment. A 28-as kilométernél emiatt teljes az utcán jelenleg. Mától lezárják várhatóan kedd estig a külső sávot a Dózsa-György úton, Budapesten a Váci út felé, a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás áll ennek hátterében. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ha ön is tapasztal valamit útközben, írja meg vagy hívjon. Előre is köszönjük, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 perccel 10 óra után indul a Sláger napközben, a mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Úgy néz ki, hogy megérkezett az az igazi, valódi ősz, annak ellenére, hogy erősödik a napsütés, és na meglátjuk, mit tartogat még a nap. Bonjour Lady, ezzel indulunk.

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Történelmi rekorddal zárult a hétvégén a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos rendezvényre közel 40 ezer nevezés érkezett, a látogatók száma pedig megközelítette a 100 ezret. A klasszikus 42,2 kilométeres királytávon több mint 10 ezer futó indult. A férfiaknál Vásárhelyi Máté megvédte címét, még a nőknél az amerikai Catherine Wimmer győzött. A szervezők már a következő dátumot is kitűzték. 2027. október 10-én lesz a 42. Spár Budapest Maraton Futó Fesztivál. Gratulálunk mindenkinek, aki teljesítette. Megyünk tovább. Érkezik Zola, és az innen szép felállni itt a Sláger FM-en.

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ariana Grande és a Hate That I Made You Love Me zárta az óra első felét, aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk Ágitól, illetve tőlem, majd Teddy Swims és a Bad Dreams itt az óra második felét az infoblokk után.
1: A felhős, hűvös reggel után egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep. Csapadéktól ma egyáltalán nem kell tartanunk a térségben, bár időjárási front nincs felettünk. A szeles idő miatt fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet a volán mögött. A forgalomban haladókat száraz utak várják, de a többfelé élénk helyenként erős északnyugati szél. Jelentősen csökkentheti a járművek menet stabilitását. Az allergiások most fellélegezhetnek a csapadék hatására, ugyanis a parlagfő pollen koncentrációja alacsonyra csökkent. Ma a legmelegebb órákban 16-18 fok lesz.
0: Mától várhatóan kedd estig a külső sávot lezárják. A Dózsa-György úton a Váci út felé, a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Lezárják mától a külső sávot a 11. kerületben, a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, ott a gázvezetéket javítják. Átépítés miatt mától az Ülői út a befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárják a külső sávot. A 49-es főúton Csenger-Sima térségében két személyautó ütközött össze az 55-ös kilométernél, félpályán már megindult a forgalom, ezt Erik küldte, köszönöm szépen. Terelést készítenek elő az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Csepel és a Halásztelek csomópontok között, az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan a legbelső sávot zárják le, jelenleg a torlódás 2-3 kilométeres ott. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. Ez

Slágerek ma a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szia, és a The Greatest után érdekesen egy érdekesség a mai nappal kapcsolatban, ugyanis pontosan 124 éve, 1902. október 12-én játszotta első hivatalos mérkőzését a magyar labdarúgó válogatott Bécsben. A csapat kapitánya az olimpiai bajnok úszó hajós Alfred volt, a szövetségi kapitányi posztot pedig Kilmó Ferenc töltötte be. Bár a történelmi premier végül az osztrákok 5-0-ás győzelmével zárult, ez a bécsi összecsapás jelentette a magyar futball nemzetközi történetének hivatalos kezdetét. Érdekes. Ez volt tehát 124 éve, 1902. október 12-én az első magyar válogatott labdarúgó mérkőzés. Rúzsa Magdival folytatjuk, érkezik tőle a fák alatt, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
1: November 6-án, Kocsis Zoltán halálának 10. évfordulóján emlékkoncerttel tiszteleg egykori főzeneigazgatója előtt a Nemzeti Filharmonikusok Együttese. A MIPA színpadán Brahms ritkán hallható gyászéneke és a monumentális oratóriuma a Német Requiemját csendül fel Postricsák Polina és Julián Orlishausen közreműködésével. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Vashegyi György vezényli.
2: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
3: Te is hallottad már, hogy a Dom Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
4: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
5: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
6: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
1: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
8: A téli hideg és szél gyakran okoz száraz, repedezett ajkakat, ami fájdalmas és kellemetlen lehet. A patikákban kapható ajakbalzsamok segítenek hidratálni és megvédeni az ajkakat a kiszáradástól. Ezek a készítmények gazdagok vitaminokban és természetes olajokban, amelyek segítik a gyors regenerációt. Érdemes rendszeresen alkalmazni őket, különösen a hideg időjárásban vagy szeles napokon. A hidratálás nem csak a fájdalmas repedések megelőzésében segít, de védőréteget is képez az ajkakon, amely megvédi őket a környezeti ártalmaktól.
1: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Megvan az NDDH 3 elnök helyettes jelöltje. Elutasította az ügyészség az Erste ügyben benyújtott panaszokat, és megkezdődik az óbudai K-híd felújítása. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal 3 még betöltetlen elnök helyettesi posztjára. A közpénzügyi elnök helyettesi tisztségre Ötvös Károlyt, a vádemelési elnök helyettesi posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot jelölik. A 3 jelöltről várhatóan holnap dönt az Országgyűlés. Elutasította a gyanúsítások, valamint a kutatások és lefoglalások elleni panaszokat az ügyészség az úgynevezett Erste ügyben. A nyomozás annak gyanúja miatt folyik, hogy a Magyar Nemzeti Bank bankfelügyeleti központjához tartozó egyes vezetők 2023-ban hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakorolhattak egy magyar bankra. Az eljárás Simor András volt jegybank elnök egyik interjúja alapján indult. A nyomozók eddig 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 6-an a gyanúsítást, 5-en pedig a kutatás és lefoglalás ellen is panaszt tettek. Az ügyészség ezeket alaptalannak találta. Budapest 120 milliárd forint visszanemtérítendő állami támogatást kap, derült ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az összegből a főváros rendezheti korábbi befizetési kötelezettségeit, tartozásait és más fennálló kötelezettségeit. A támogatás feltétele, hogy Budapest elálljon a 2023 és 2026 közötti szolidaritási hozzájárulás miatt folyamatban lévő perektől. A megállapodás a fővárosi útfelújítások finanszírozását és a BKK regionális kiterjesztését érintő hosszabb távú terveket is tartalmaz. Megkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. A munkák több ütemben 2027 végéig tartanak, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel, ezért a híd a járműforgalom elől teljesen le lesz zárva. A gyalogosok az északi járdát használhatják, a kerékpárosoknak pedig le kell szállniuk és tolniuk kell a biciklit. A 2027-es Gyerek-sziget és Szigetfesztivál idején szünetelnek a munkák, ekkor a híd korlátozás nélkül használható lesz. Tegnap estére befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvaron, így ma hajnaltól már újraindult a vonatforgalom, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A teljes vágányzár idején betonaljakat, váltóalkatrészeket és ágyazatot cseréltek, javították a váltókat, valamint ellenőrizték a biztosító berendezéseket, a felső vezetéket és az utastájékoztató rendszert is. A munkák után az érintett váltóknál fokozatosan visszaállították a korábbi pályasebességet, ami később javíthatja a menetrend tartatóságát. Pályázatot hirdett a második kerületi önkormányzat szénmonoxid érzékelőkre. A támogatás keretében egy Honeywell készüléket kaphatnak azok a kerületi lakosok, akik életvitelszerűen a második kerületben élnek, és megfelelnek a jövedelmi feltételeknek. A program célja a szénmonoxid mérgezések megelőzése a fűtési szezonban. A délelőtt folyamán változóan felhős napos idő kíséri a forgalmat az utakon, száraz aszfaltra számíthatunk, a naposabb szakaszokon a napszemüveg elengedhetetlen. Délutára 16-18 fok közötti maximumra számíthatunk.
10: Mától lezárják, és várhatóan kedvestig a külső sávot zárva tartják a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tűzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szintén lezárják mától a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, ott gázvezetéket javítanak. Szintén mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határ utca között napközben sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt, illetve nem működnek a jelzőlámpák ma és holnap reggel 9 és délután után 5 óra között a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt ott a forgalmat rendőrök irányítják. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelést építenek ki a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, ezt az átterelt belső sávról nem tudja megtenni, így maradjon a saját külső oldalán. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. A délelőtt utolsó óráját kezdjük, és azt látjuk, meg azt mondták már többek közt Ági is, hogy itt van az ősz, de egyelőre a napsütés velünk van, úgyhogy ennek tudunk örülni, nem meg annak is, hogy Shakirával és a Die Die-jel indulunk.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kiállók, erdei tanösvények és Pest Hidegkút természeti értékei is felfedezhetők a Budapest Fa Fesztivál keretében október 16-án és 17-én a második kerületben. A Pilisi Parkerdő szakértői és a Jean Gandal intézet által vezetett ingyenes séták mellett faültetés, szakmai beszélgetések és a Jókai kerttől a Népligetig tartó programok várják az érdeklődőket, amelyekre még néhány regisztrációs hely elérhető, úgyhogy érdemes a Budapest Fa Fesztivált megkeresni és csatlakozni ezekhez a programokhoz. Megyünk tovább Kylie Minogue-gal és robogunkat a Locomotion-nal.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan a német DJ producer, mondhatni legenda. Robin Schulz remixében szólt az imént a Prayer in C, aztán megyünk tovább az időjárási és közlekedési infokkal, majd Loi kíván nekünk sok szerencsét a Get Lucky-val.
1: Sokat süt a nap, a csapadék esélye pedig elhanyagolható a régióban a mai napon. A napos idő pozitívan hathat a hangulatunkra. Az erős szél miatt azonban alacsonyabbnak érezhetjük a hőmérsékletet, így érdemes ma is melegen öltözködni. Annak ellenére, hogy nem fog esni és szárazak a burkolatok, figyeljenek oda, az északnyugati széllökések ugyanis érezhetőek lesznek az autóban, főleg a nyíltabb útszakaszokon. A frontmentes időben jelentkező szél okozta fejfájást tompíthatja a reflexeket. A csúcshőmérséklet átlagosan 16-18 fok lesz.
0: Mától lezárják, és várhatóan kérdéstig a külső sávot zárva tartják a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tűzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szintén lezárják mától a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, ott gázvezetéket javítanak. Szintén mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határ utca között napközben sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt, illetve nem működnek a jelzőlámpák ma és holnap reggel 9 és délután 5 óra között a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt ott a forgalmat rendőrök irányítják. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelést építenek ki a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal a belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, azt az átterelt belső sávról nem tudja megtenni, így maradjon a saját külső oldalán. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel. Változatosan a 80-as évek ikonikus brit funk pop zenekarával folytatjuk a Level 42-val, akik nem csak slágereikről, hanem a basszus gitáros énekes Mark King egyedülálló játék technikájáról is híresek. King villámgyors úgynevezett slap technikája annyira meghatározóvá vált, hogy a pletykák szerint a zenész egyszer 300 ezer fontra biztosította a hüvelykujját a híres Lloyds biztosítónál, hogy megvédje védjegyévé vált ritmikai játékát és a zenekar egyedi hangzását. Na ez ám az eltökéltség meg a tudatosság. Érkezzenek most ők, Level 42, Lessons in Love.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Megfáztál? Kapar a torkod? Kortyolj egyet a kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: 20 milliárd forintot fizettek ki eddig iskolakezdési támogatásra. Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Tapolca és Balatonfüred között. Új testvérvárosa és parkja lett Siófoknak. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 20 milliárd forintot fizettek ki eddig az iskolakezdési támogatás első részleteként. A Magyar Államkincstár augusztusban csaknem 296 ezer családnak, összesen több mint 406 ezer gyermek után utalta el a juttatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás második, szintén 50 ezer forint értékű részét már nem pénzben, hanem utalvány formájában kapják meg az érintettek. A Magyar Posta november 30-áig kísérli meg ezeket kézbesíteni. Az utalványokat jövő év március 15-éig lehet felhasználni, többek között írószerekre, iskolai és sportfelszerelésekre, ruházatra, műszaki cikkekre és gyógyászati segédeszközökre. Karbantartás miatt Tapolca és Balatonfüred között október 12-től 15-éig minden vonat helyett pótlóbusz közlekedik. Ez idő alatt Badacsony-Toma és Badacsony-Tördemit-Szigliget, Zánka-Köveskál és Révfülöp, valamint Révfülöp és Badacsony-Tomaj között síneket cserélnek, vágányt építenek át, ágyazatot pótolnak és elvégzik a szükséges vágányszabályozást, ami lehetővé teszi, hogy a Badacsony-Toma és Badacsony-Tördemit-Szigliget közötti 40 km-es sebességkorlátozás megszűnhessen, közölte a MÁV. A pótlóbuszok a megszokott vonatmenetrendtől eltérően indulnak. Balatonfüredről 4, Tapolcáról jellemzően 5 perccel korábban járnak a buszok. Még egyes korreggeli személyvonatok esetében akár 20 perces eltérés is előfordulhat. A karbantartás éjszakai zajhatással is jár Zánka-Köveskál és Badacsony-Tomaj között. A munkálatok második üteme október 19-e és 22-e között következik, amikor Székesfehérvár és Balatonfüred között lép életbe vágányzár. Új testvérvárosi kapcsolatot létesített Siófok a lengyelországi Dvovekslaskival. A megállapodást a Halfesztivál első napján írta alá a két város polgármestere. Az együttműködés egyik kapcsolódási pontja, hogy mindkét településen fontos szerepet kapnak az ásványok. A fesztivál nyitónapján felavatták a Siófoki Barátságparkot is, a Beszédes híd délkeleti lábánál, ahol a testvérvárosokat jelképező fákat ültettek. Itt leplezték le a Királyi Pár című szoborkompozíciót is, amely második Géza királyt és feleségét, Eufrozina kijevi királynőt ábrázolja. Az ünnepségen Ukrajna magyarországi nagykövete is részt vett. Siófok emellett 1 millió forintos támogatási szerződést kötött a Kínai Kelet-Európai Tudományos és Technológiai Egyesülettel, amelyből fiataloknak szóló tudományos és technológiai programokat szerveznek. A Balaton régió településein a vendégészakák száma 3,8%-kal csökkent idén májustól augusztusig, a tavalyi év ezen 4 hónapjához képest, számolta ki a Központi Statisztikai Hivatal havibontású adatai alapján a Balatontip információs portál. Az adatokból megállapítható, hogy Siófok tartja vezető helyét, és a minimális 1,6%-os visszaesés ellenére még növelte is előnyét a második és harmadik helyezett település, vagyis Balatonfüred és Hévíz előtt. Az első 10 helyet elfoglaló település közül csak Tihanyban és Balatonlellén volt növekedés, a másik 8-nál kisebb-nagyobb visszaesés figyelhető meg. Nagyobb visszaesést könyvelhetett el a KSH adatok alapján Fonyód, Balatonszemes és Balatonföldvár. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett, Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak.
1: Na nézzük, mi újság az utakon. Erős a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét és Újhartyán között a 74-es kilométertől egészen az 54-es kilométerig szakaszos lassulásra kell számítani. Ebből kifolyólag pedig értelemszerűen a menetidő is növekszik. Két személyautó karambolozott Nagykalizsa térségében a 61-es főúton, a helyszínelés idejére a 190-es kilométernél félpályás korlátozás mellett tudnak csak haladni a járművek. Ezt Balázs írta meg. Köszönöm szépen. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki a 22-es és a 30-as kilométerek között, a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávon, mi szólt időben. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És természetesen nagyon vidám délutánt is kívánunk mindenkinek a Sláger FM-mel, a mikrofon mögött továbbra is. Jekkel Dániel, pörgetjük délután is azokat a zenéket, amikkel egészen egyszerűen jobb lesz a hangulatunk. Az időjárás megvan hozzá, úgyhogy relax, Mikával indulunk.

Ez a slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Európa legjobb nagy parkjának választották a Városligetet Isztambulban, a World Urban Parks hétvégi díjátadóján. A nemzetközi szakmai szervezet a csaknem 100 hektáros budapesti közpark példaértékű fenntartását, működtetését és üzemeltetését díjazta. A megújult Városliget sikerét jól mutatja, hogy a fővárosiak és a turisták körében is töretlenül népszerű, évente már több mint 10 millió látogatót fogad, ami egy parktól kimondottan jó számnak tűnik. Hogy nem vagyok egy nagy parkász, de szerintem mindenképpen annak tűnik, úgyhogy gratulálunk neki, meg mindenkinek, aki azért dolgozik, hogy a Városliget ilyen magas színvonalon tudja működni. Gáspár Laci és a Hagyd meg nekem a dalt érkezik ennek örömére itt a Sláger

0: Celine Dion és a That's the way it is. Ez szólt itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan, aztán hasonló a jó hangulatú zenékkel folytatjuk az időjárási és közlekedési infókat tartalmazó infoblokkunk után. Kamrád és a So Good nyitja az óra második felét.
1: Napos, de kifejezetten szeles őszi időben telnek a kora délutáni órák. Esernyőkre ma már biztosan nem lesz szükségünk. A frontmentes idő dacára az élénk légmozgás ingerlékenységet, feszültséget válthat ki a forgalomban. A napsütés viszont szerencsére sokat javíthat a közérzetünkön. A közlekedőket száraz aszfalt fogadja, a vakító fény miatt azonban tartsanak egy napszemüveget kéznél. A hétvégi eső miatt tisztult a levegő is, úgyhogy az allergiások is fellélegezhetnek kicsit. 16-18 fok lesz a maximum.
0: Az M1-es autópályán Hegyesalom felé a terelt szakaszon korábban a 22-es kilométernél egy műszaki hibás személyautó foglalt el a külső sávot. Ott a korlátozás megszűnt, a torlódás is feloszlóban van. Erős a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Újhartyán között, a 74-es kilométertől egészen az 54-es kilométerig szakaszos lassulás tapasztalható, ebből kifolyólag pedig menetidő növekedéssel kell számolni. A 41-es főúton napkor közelében a 13-as kilométer a félpályás korlátozás van érvényben baleseti helyszínelés miatt. A 67-es főúton Balaton Szemes irányába Somogy-Asszaló előtt az 51-es kilométernél egy személyautó belső szalagkorlátnak hajtott, emiatt csak a külső sáv járható, ott is számítani kell némi nemű fennakadásra, fennforgásra. Hogy önnek is a közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, előre is köszönjük őket. 0630303098 a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök infóit is. Segítsünk közösen a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak. Köszönjük, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, pontosan 534 éve, 1492. október 12-én pillantotta meg a Bahamákhoz tartozó San Salvador szigetét Kolumbusz Kristóf, miután 70 napos atlanti-óceáni hajózása után elért az új világot, a kasztíliai Isabella hercegnő támogatásával indult háromhajós expedíció eredetileg nyugati irányból próbált eljutni Indiába a fűszerkereskedelem megszerzéséért, így Kolumbusz abban a hitben kötött ki az amerikai kontinens előterében, hogy Ázsiát érte el, aztán végül nagyon nem Ázsiát érte el, mint ahogy ez utólag kiderül, de különlegessége a mai napnak, hogy 534 éve volt az az első bizonyos megpillantás Kolumbusz Kristóf részéről.

köszönjük a legnagyobb slágerek birodalmába. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Péter felszólalásával kezdődik az országgyűlés mai ülése. Hivatalba lépett az NMHH elnöke, és eljárást indított a GVH a déli körvasút ügyében. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupas Ágitól hallják. Ezekben a percekben kezdődik az országgyűlés mai ülése. A képviselők először az október 6-ai nemzeti gyásznapról emlékeznek meg, majd a napi rend előtti felszólalások között várhatóan Magyar Péter miniszterelnök is szót kap. Az interpellációk és az azonnali kérdések után ismét napi rendre kerül az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarákat is érintő törvény. A parlament emellett az idei költségvetés módosításáról, gyermekvédelmi és büntetőjogi változtatásokról, valamint a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzatokról is tárgyal. Ma hivatalba lépett Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke. A médiajogász átvette kinevezési okiratát, és esküdtett Baka András köztársasági elnök előtt. Polyákot szeptemberben választotta meg az országgyűlés a média tanács elnökévé 5 évre. Közben a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadsághatóság azt közölte, sérti a GDPR szabályait a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársainak politikai célú listázása. A NAIC szerint a közfeladatot ellátó dolgozók nem közszereplők, és személyes adatai közzététele jogellenes lehet, ha a zaklatásnak vagy magánéleti beavatkozásnak teheti ki őket. Hatósági eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a déli körvasút beruházásának ügyében. A GVH közölte, korábban sem magyar állami szervektől, sem uniós intézményektől nem kapott konkrét jelzést az ügyről. A hivatal elnöke a közértek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata miatt rendelte el a beruházás körülményeinek feltárását. A GVH egyelőre a sajtóból értesült arról, hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a versenyhivatalhoz fordul. Hivatalos megkeresés azonban még nem érkezett. Etikai bizottság elé kerül Kapirnyák Tibor Tiszás országgyűlési képviselő ügye, miután ismét előkerültek az afrikai vadászatokon készült fotói. A képeken a politikus több elejtett állat, köztük oroszlán és antilop mellett látható. Kapirnyák Tibor jelenleg az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának alelnöke. A Tisza parlamenti frakciója és a párt elnöksége Magyar Péter kezdeményezésére tárgyalja az ügyet. A végső döntés a jövő héten születhet meg. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés gyanúja miatt indított eljárást a Pest megyei rendőrfőkapitányság. Egy 51 éves férfi ellen. A rendőrség szerint tegnap egy 82 éves férfi tett bejelentést arról, hogy a fia késsel támadt rá. A gyanúsított elmenekült a helyszínről, de rövid időn belül elfogták. A családi háznál közben tűz ütött ki, az épület átvizsgálásakor pedig egy nő holttestét találták meg. A rendőrség további részleteket a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölt. A Városliget nyerte el a World Urban Parks 2026-os európai díját a kiemelt nagyparkok kategóriájában. A csaknem 100 hektáros budapesti parkot elsősorban a professzionális üzemeltetésért, a zöld felületek fenntartásáért és a magas színvonalú látogatói élményért ismerték el. A Városligetet évente több mint 10 millióan keresik fel. A parkban mintegy 7000 fa, sportterületek és a Városligeti tó fenntartásáról is folyamatosan gondoskodnak. Kora délután is marad a hűvös, de alapvetően napos idő, esőre nem kell számítani, sőt, front sem lesz, bár szeles marad az idő. A csúcs hőmérséklet 16-17 fok körül lesz.
2: M1-es autópályán Hegyeshalom felé a terelt szakaszon korábban a 22-es kilométernél egy műszaki hívás személyautó foglalt el a külső sávot, megszűnt a korlátozás és a torlódás is feloszlóban van. Erős a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét és Újhartyán között, a 74-es kilométertől egészen az 54-es kilométerig szakaszos lassulás tapasztalható, ebből kifolyólag pedig menetidő növekedésre is számítani kell. A 67-es főúton Szigetvár irányába a Somogyaszala után az 51-es kilométernél egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott, emiatt csak a külső sáv járható ott. Budapesten lezárják mától a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak ott, és történt egy baleset a 11. kerületben szintén az Albert Falva utcai villamos átjáróban. A forgalom egy sávban váltakozva tud csak haladni, a 17-es villamos Albert Falva kitérő és a Szavoya Park a 41-es és a 47-es villamos Budafok Kocsiszín és az Albert falva kitérő között nem közlekedik, pótlóbusszal lehetett utazni.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál Jekkel Dániel, csörre töltöttük ezt az órát is a legnagyobb slágerekkel változatosan, amivel jobban fogjuk érezni magunkat még ennél is. Az első zene, Anderson, jön tőle a Ghost.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan kezdődik az Óbudai K-híd átfogó felújítása, amely több ütemben egészen 2027 végéig tart majd. Az első szakaszban 2027 júniusáig a kocsipályát és a déli járdát korszerűsítik, így a híd a járműforgalom elől teljesen le lesz zárva, a gyalogosok és a bicikli toló kerékpárosok pedig az északi járdát tudják majd használni. A jövő nyári nagy rendezvények köztük a Gyereksziget és a Sziget Fesztivál ideje alatt a munkálatok szünetelnek majd, így a látogató korlátozások nélkül tudják majd használni a hidat, de kezdődik ott a munka. Mello Billy Ocean is kezdődik tőle, most a Get Out of Dreams, Get Into My Car. Itt a Sláger FM-en egy picivel járunk fél kettő előtt.

ez a slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan, Justin Bieber és a Daisies után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd Hertz, illetve Purple Disco Machine közösen fog nekünk zenélni. Az alapzene Purple Disco Machine által lett egy picit újra remixelve a Hertz klasszikusához, a Wonderful Life-hoz nyúlt hozzá. Ezzel nyílik a következő zenei szakasz itt a slágerefemen.

0: Változóan felhős, napos, csapadékmentes idő kíséri a délutáni közlekedést. A forgalomban lévőket jó látási viszonyok és száraz utak fogadják, de a napszemüveg továbbra is nagyon jó szolgálatot tesz. Bár időjárási front nincs, az élénk helyenként erős északnyugati széllökések csökkentik a hőérzetünket és jelentősen rontják a járművek menet stabilitását a nyílt szakaszokon. Legyenek türelmesek, tehát a szél okozta esetleges fejfájás és ingerlékenység miatt is ne kapkodjanak az erőzésekkel. A hőmérséklet 16-18 fok lesz.
1: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a terelt szakaszon korábban a 22-es kilométernél egy műszaki hívás személyautó foglalta el a külső sávot, megszűnt a korlátozás és a torlódás is feloszlóban van. Erős a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét és Újhartyán között a 74-es kilométertől egészen az 54-es kilométerig szakaszos lassulás tapasztalható, ebből kifolyólag pedig menetidő növekedésre is számítani kell. A 67-es főúton Szigetvár irányába Somogyaszala után az 51-es kilométernél egy személyautó a belső szalagkorlát meghajtott, emiatt csak a külső sáv járható ott. Budapesten lezárják mától a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak ott, és történt egy baleset a 11. kerületben szintén az Albert Falva utcai villamos átjáróban. A forgalom egy sávban váltakozva tud csak haladni, a 17-es villamos Albert Falva kitérő és a Savoya Park a 41-es és a 47-es villamos Budafok kocsiszín és az Albert Falva kitérő között nem közlekedik, pótlóbusszal lehet ott utazni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Október 16-án, tehát most pénteken ismét megrendezik az erőművek éjszakáját. Ezen a napon országszerte több mint 80 olyan energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyílik meg a nagy közönség előtt, ahová hétköznapokon esélytelen bejutni. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetnek be az erőművekbe, távhőtelepekre és hulladékkezelők kulisszái mögé. A programok regisztrációhoz kötöttek, a szabad helyekre az erőművek éjszakája.hu oldalon lehet jelentkezni. A Margaret Island-del folytatjuk, tőlük jön a Veled minden itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
12: Ha megkeresik telefonon vagy online,
13: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
12: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Fürst Pál volt főügyésztől kér magyarázatot Magyar Péter. 5 civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom. Egy hévízi hotel Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter szerint Fürst Pál volt főügyész politikai megrendelésre próbált bűncselekményt kreálni ellene a 2024-es budapesti szórakozóhelyen történt incidensből. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében azt állította, hogy az ügyet kezdetben rongálásként vizsgálták, majd 2024. szeptemberében lopásra minősítették át, szerinte új bizonyíték és indoklás nélkül. Magyar Péter úgy véli, ezzel a cél az európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése és választási indulásának megakadályozása volt. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy a politikus egy vita során elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament 2025. októberében nem függesztette fel magyar mentelmi jogát, a Magyarországgyűlés azonban idén szeptemberben megszavazta annak felfüggesztését. A politikust október 7-én hallgatták ki, a gyanúsítást nem ismerte el. 5 civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom, amely a tó természetes partszakaszait védené a további beépítésektől. A kezdeményezéshez többek között a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége is csatlakozott. A szervezetek szerint a déli part mintegy 75%-a már beépített vagy mesterségesen átalakított. Elsőként egy folyódi beruházás miatt sürgetnek intézkedést, ahol egy korábban szabadstrandként használt területen 99 lakásos társasház épül. A civilek a természetes partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, valamint egy 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását kérik a kormánytól. Emellett aláírásgyűjtést indítottak, és az ombudsmanhoz is fordultak a tó természeti értékeinek védelmében. 25. alkalommal rendezték meg Veszprémben a virágosítási versenyt, amelyen a legszebb kertek, erkélyek és előkertek gondozóit díjazták. A kezdeményezés célja eredetileg a lakótelepi erkélyek megszépítése volt, mára azonban az egész városra, sőt a környező településekre is kiterjedt. A Virágzó Veszprém Egyesület a klímaváltozás és az idei szélsőséges szárazság miatt új szemléletet szeretne meghonosítani. A jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a víztakarékos, talajnedvességet megőrző növények, valamint a közterületek zöldítése és gondozása. A program ezért új néven Virágos Veszprém utcái közterületein címmel folytatódik. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett, Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak. Az ország északnyugati része azonban nagyrészt kimaradt az esőből. Sopron környékén mindössze 0,1 mm-t mértek. A hévízi Elszana Termál Hotel cukrászának Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. A Gevlik Lilia által készített desszert fekete áfonyamúszt, málnát és olívaolajat is tartalmaz, külsejét fehér csokolád és bevonat borítja. A mindenmentes kategóriában a szintén hévízi módszer cukrászat Balatoni Hab nevű édessége győzött mandulás málnás piskótával és tonkababos étcsokoládémusszal. A juniorok között a Siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai György Tímea Beáta és Pataki Sára Balatoni Kert nevű desszertje bizonyult a legjobbnak. A versenyre összesen 27 alkotás érkezett 3 kategóriában.
1: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a terelt szakaszon korábban a 22-es kilométernél egy műszaki hibás személyautó foglalt el a külső sávot. A korlátozás már megszűnt, a torlódás is feloszlóban van. Erős a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. Kecskemét és Újhartyán között a 74-es kilométertől egészen az 54-esig szakaszos lassulás tapasztalható, ebből kifolyólag pedig menetidő növekedéssel is számolni kell. Az M5-ösön Ócsa és az M0-es autó csomópontjai között új terelés épült ki a 22-es és a 30-as kilométerek között, a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-es autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem fogja tudni ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, az Albert-Falvai utcai villamos átjáróban. A forgalom egy sávban váltakozva halad, a 17-es villamos Albert-Falva kitérő és a Savoya Park, a 41-es és a 47-es villamos pedig Budafok, Kocsiszín és az Albert falva kitérő között nem közlekedik, pótlóbusz jár a Savoya Park és az Albert falva kitérő között, a 114-es és a 213-as autóbuszt lehet igénybe venni.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Itt a Sláger FM, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Itt lesz velünk ebben az órában Edwin Collins, Miles Smith, illetve Taylor Swift is. Hallgassuk az ő újdonságát elsőként. Ez tőle a Patient Zero.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az Art Market Budapestet, amely idén is a hazai kortárs művészeti szcéna egyik legfontosabb eseménye. A vásáron számos galéria, feltörekvő alkotó és fotoművész, több ezer alkotása látható egy helyen. A program nem csak a műgyűjtőknek kínál izgalmas látnivalókat, hanem mindenkinek, aki szeretne betekintést nyerni a kortárs vizuális művészetek, installációk és fotoművészet legújabb trendjeivel. Nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek hozzá, ez az Art Market Budapest október 15 és 18 között. Chris Reával folytatjuk, jön tőle a The Road to Hell.

Érfem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Oliver's és Florida közösét hallgattuk, ez volt tőlük a Troublemaker. Aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Egyelőre azt látjuk, hogy hétágra süt a nap, annak ellenére, hogy erre a hétre már ősz volt az alapvető jóslat. Esett egy kis eső, aztán most megint süt a nap. Na, mondja Ági, hogy mire lehet számítani a következő időszakban. A közlekedési infók követik. Ági infóit, aztán Jennifer Lopez, David Gett.

0: Száraz, hűvös és napos időnk van a délután második felében is, komolyabb felhősödéstől nem kell tartanunk. Az utak állapota is kiváló, a száraz burkolatokon biztonságosan haladhatunk. A szél miatti feszültség és fejfájás viszont okozhat dekoncentráltságot a volán mögött. Így tartsanak megfelelő követési távolságot. A légmozgás továbbra is élénk, amit csökkenti a hőérzetet, és folyamatos odafigyelést igényel a sávtartásnál. A pollenterhelés kapcsán jó hír, hogy a parlagfű koncentrációja már alacsony szinten van.
1: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a terelt szakaszon korábban a 22-es kilométernél egy műszaki hibás személyautó foglalta el a külső sávot. A korlátozás már megszűnt, a torlódás is feloszlóban van. Erős a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. Kecskemét és Újhartyán között a 74-es kilométertől egészen az 54-esig szakaszos lassulás tapasztalható, ebből kifolyólag pedig menetidő növekedéssel is számolni kell. Az M5-ösön Ócsa és az M0-es autó csomópontjai között új terelés épült ki a 22-es és a 30-as kilométerek között, a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal a belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-es autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem fogja tudni ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, az Albert-Falvai utcai villamos átjáróban. A forgalom egy sávban váltakozva halad, a 17-es villamos Albert-Falva kitérő és a Savoya Park, a 41-es és a 47-es villamos pedig Budafok kocsiszín és az Albert falva kitérő között nem közlekedik, pótlóbusz jár a Savoya Park és az Albert falva kitérő között, a 114-es és a 213-as autóbuszt lehet igénybe venni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, meg

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az előzőekben Alice és a Little Less Conversation után megyünk tovább, érkezik Phil Collins, illetve a Genesis. Érdekesség velük kapcsolatban, hogy Phil Collins eredetileg dobosként csatlakozott a csapathoz 1970-ben, amikor az együttes karizmatikus frontembere Peter Gabriel váratlanul 1975-ben kilépett a zenekar, többi 400 énekes meghallgatást tartott, hiába végül Phil Collins megelégelte a keresgélést, beállt a mikrofon mögé, beleénekelte a mikrofonba a dalokat, és az eredmény annyira lenyűgözte a tagokat, hogy a dobok mögül előlépve az együttes új frontembere lett, világsztárrá lett, a csapatot és saját magát. Érkezik most tőlük az Invisible Touch.

0: d'essere la tempesta.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Stipsitz András lesz a Hunren új elnöke. Az NBVH szerint törvényes volt Sesták Miklós őrizetbevétele, és vizes játszótérként is működik majd a Lányka utcai játszó Budafokon. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Stipsitz Andrást, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választotta a Hunren, a Magyar Kutatási Hálózat új elnökévé az irányító testület. Megbízatása október 22-én kezdődik. Gulyás Balázs, jelenlegi elnök, és Jakab Roland vezérigazgató október 21-ével közös megegyezéssel távozik. Az új elnök a Hunrenre vonatkozó szabályok tervezett módosításáig és a vezetői pályázat lezárásáig tölti be a tisztséget. A testület közlése szerint a vezetőváltás nem érinti a kutatási hálózat működését. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal szerint első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós őrizetbevételét. A volt miniszter ügyvédje korábban azt állította, hogy Védencét még azelőtt vették őrizetbe, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat megjelent volna a Magyar Közlönyben. Az NBVH szerint azonban a parlamenti döntés az ülésvezető elnök kihirdetésével azonnal véglegessé válik. A közlönybeli megjelenés csak utólagos tájékoztatás. Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik nyomozás. A terézvárosi polgármester szerint az egészségügyi minisztérium válasza alapján várhatóan nem kerül vissza önkormányzati fenntartásba a védőnői szolgálat. Soproni Tamás azt írta, a néhány hete azért fordult a tárcához, mert a Tisza párt választási programjában szerepelt a korábban elvett önkormányzati feladatok visszaadása. Köztük a védőnői szolgálaté is. A minisztérium válaszában azonban szerinte nem szerepelt erre vonatkozó konkrét vállalás. A védőnői szolgálatot 2023-ban vonták állami irányítás alá. Kibővült a 22. kerületi Leányka utcai játszótér a részvételi költségvetés egyik nyertes ötleteként. Az új játékelemek között folyóvizes modellek, csatornák és vizes játszóasztalok is helyet kaptak, így a terület a melegebb hónapokban vizes játszótérként is használható lesz. A vízellátást biztosító új kutat a tartós fagyok előtt várhatóan késő ősszel elzárják. A nyári időszakban a meglévő nagy fák mellett napvitorla is segíti majd az árnyékolást. Október 17-én szombaton reggel 7-től délig ingyenes burgonya és hagymaosztást tartanak Csepelen. A csomagokat Csepeli lakcímkártya felmutatásával lehet átvenni a készlet erejéig. Az akció több helyszínt érint, az Adi lakótelepet, a Béketeret, a Nyuszi sétányt, Király Majort, Király Erdőt, Csillagtelepet és Hárost. Az osztás reggel 7-kor az Adi lakótelepi játszótérnél kezdődik, majd délig folyamatosan halad tovább a kijelölt csepeli helyszíneken. Több helyszínen várják a látogatókat szombaton Szolnokon a Magyar Festészet napjához kapcsolódó képzőművészet ünnepén. A program délelőtt Határ Attila Another Reality című kiállításával indul a szolnoki művésztelepen, majd természetművészeti akció és további tárlatok következnek. Délután a Damjanich János Múzeumban megnyílik a 13. szolnoki bronzszobrászati szimpózium kiállítása, este pedig filmvetítés zárja a napot a Múzsák terén. A programok ingyenesen látogathatók. A délutáni csúcsforgalomban kiváló látási viszonyok és csapadékmentes utak várják a hazaindulókat. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul maximum, a nap szemüvegre a vakító fény miatt még szükség lehet vételkörzetünkben.
3: A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárvogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajtott be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva tud csak haladni. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon, csak a Szervíz úton lehet közlekedni. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, burkolatjavítás zajlik ott. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt, illetve tart a csatorna felújítása a 8. kerületben, a Dankó utcában, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást, a Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt pedig már korábban lezárták. A 73-as főúton Csopak térségében személyautó árokba hajtott, az 1-es kilométer közelében félpályás lezárás van érvényben, a 67-es főúton pedig Szigetvár irányába, Somogyaszaló előtt az 51-es kilométernél egy személyautó belső szalagkorlátnak hajtott, emiatt csak a külső sáv járható. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is. A mikrofonnál továbbra is Jekkel, Daniel, Talk Talk, George Michael, Miley Cyrus. Csak néhány név ebből az órából, utóbbival és a Flowers-el indulunk.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan megvannak a legfrissebb ingatlan piaci elemzések, melyek szerint továbbra is többen költöznek el Budapestről, mint ahányan beköltöznek. A főváros vándorlási egyenlege évente 4-5 ezer fős mínuszt mutat. A Pest megyei

agglomeráció pedig még mindig a legnépszerűbb célpont a kiköltözők körében. A Budapestre költözési kedv jelentős visszaesése mögött elsősorban a fővárosi lakásárak drasztikus emelkedése áll, ami sokak számára kevéssé tette vonzó, vagy egyáltalán elérhető célponttá Budapestet, ezért láthatjuk azt, hogy kifele költöznek inkább Budapestről, nem befele. Na most már ezt is tudjuk. Beautiful Things! Ez érkezik most, Ben Zombo, Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megint eltelt egy fél óra, úgyhogy érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Aztán Alex Warren újdonsága, a Fever Dream nyitja az óra második felét.
1: Ideális csapadékmentes látási viszonyok mellett indul meg a délutáni csúcsforgalom, az utakon száraz burkolatok fogadják a hazaindulókat. A napsütést szűrő felhők ellenére a napfény még zavaró lehet, így készítsék elő a napszemüvegeket. A frontmentes, de nagyon szeles idő miatt ingerlékenység, és a romló menetstabilitás rányomhatja a bélyegét a közlekedésre, így fogják erősen a kormányt, és figyeljenek a sávváltásoknál, előzéseknél. Ma a maximum már csak 16 fok körül lehet.
0: A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárvogárdi utat lezárták, a Fehérvári útnál a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajtott be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva tud csak haladni. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon, csak a szervízúton lehet közlekedni. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, burkolatjavítás zajlik ott. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt, illetve tart a csatorna felújítása a 8. kerületben, a Dankó utcában, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást, a Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt pedig már korábban lezárták. A 73-as főúton Csopak térségében személyautó árokba hajtott, az 1-es kilométer közelében félpályás lezárták. Zárás van érvényben, a 67-es főúton pedig Szigetvár irányába Somogyaszaló előtt az 51-es kilométernél egy személyautó belső szalagkorlátnak hajtott, emiatt csak a külső sáv járható. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Slágerfm a legnagyobb slágerekkel változatosan. A hétfőn is mindig jó kedvű Zsupaságival.
1: És Jekkel Danival, aki felveszi a fonalat. Na bocs,
0: Fel.
1: Hát most már nekem egy jelző, neked egy jelző.
0: Kilöktem a kezedből a fonalat, mindegy, itt van kis Kata. Ő is
2: jó
0: kedvű.
2: Csak így jelző nélkül.
0: Milyen jelzővel? Most mondom, hogy mindig jó kedvű vagy te is. Mi újság? Vártam, hogy hétvégén látlak. Egy... A maratonon befutottad?
2: Nem. Szurkoltam Dórinak. Ortutai Dóri viszont végigment. És így nagyon-nagyon szurkoltam neki.
1: Olyan sokan voltak, és akkor a felfordulás volt ennek köszönhetően a városban, hogy nem győztük az üzeneteket fogadni meg a telefonokat.
0: Nekem nem mondjátok, szétordítottam ott a 10 000
1: Ja, mert hogy te ott dolgoztál, mi itt dolgoztunk.
0: Mondtam, don't give up. Igen, így angolul. De ezt kevesen adták fel, úgyhogy bejött, viszont voltak, itt láttam, hogy egy kicsit így kezd felkerülni a rakparton a szalagkorlátra, de aztán az a, hogy ilyenkor jön egy ilyen lassú busz, és akkor fel lehet rá egy vánszorogni.
1: Komolyan.
0: Az olyan lehet az a busz egyébként, mint az ilyen Walking Dead-ben, amikor így összeszedegetik a zombikat.
1: Óriási. Jaj, ott az elején szeretném, mert akkor én már az első Walking Dead vagyok.
0: Igen.
1: Hogyha véletlenül el kell indulni, hogy a 5 métert gyors gyalogolnék, igen.
2: Egyébként mindezeken túl fergeteges volt a hangulata az egésznek.
0: Hát ez hangulatfelelősökön volt.
2: Köszönjük
0: szépen, én is köszönöm. Jól van, köszönjük szépen, meg vagy Kata, valamit akartál mondani, ez nem maradjon benned, mert nem lesz lehetőség a következő órákban itt beszélni túl sokat.
2: Na holnap innen folytatjuk.
0: Jól van, nagyon várjuk már, hogy mi lesz az, de akkor maradjon meglepetés. Köszönjük szépen a mai figyelmet, holnap 10-kor fogunk újra találkozni, addig is mindenkinek minden jót, kis Katával és nak kellemes rádiózást. Ciao.
1: Ciao.
2: Sziasztok!

0: code.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elvitelre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
3: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
9: Vitongo. Stresszre Vitongo.
10: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: 20 milliárd forintot fizettek ki eddig iskolakezdési támogatásra. Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Tapolca és Balatonfüred között. Új testvérvárosa és parkja lett Siófoknak. Köszöntöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Több mint 20 milliárd forintot fizettek ki eddig az iskolakezdési támogatás első részleteként. A Magyar Államkincstár augusztusban csaknem 296 ezer családnak, összesen több mint 406 ezer gyermek után utalta el a juttatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás második, szintén 50 ezer forint értékű részét már nem pénzben, hanem utalvány formájában kapják meg az érintettek. A Magyar Posta november 30-áig kísérli meg ezeket kézbesíteni. Az utalványokat jövő év március 15-éig lehet felhasználni. Többek között írószerekre, iskolai és sportfelszerelésekre, ruházatra, műszaki cikkekre és gyógyászati segédeszközökre. Karbantartás miatt Tapolca és Balatonfüred között október 12-től 15-éig minden vonat helyett pótlóbusz közlekedik. Ez idő alatt Badacsony-Toma és Badacsony-Tördemit-Szigliget, Zánka-Köveskál és Révfülöp, valamint Révfülöp és Badacsony-Tomaj között síneket cserélnek, vágányt építenek át, ágyazatot pótolnak és elvégzik a szükséges vágányszabályozást, ami lehetővé teszi, hogy a Badacsony-Toma és Badacsony-Tördemit-Szigliget közötti 40 km-es sebességkorlátozás megszűnhessen, közölte a MÁV. A pótlóbuszok a megszokott vonatmenetrendtől eltérően indulnak. Balatonfüredről 4, Tapolcáról jellemzően 5 perccel korábban járnak a buszok. Még egyes korreggeli személyvonatok esetében akár 20 perces eltérés is előfordulhat. A karbantartás éjszakai zajhatással is jár Zánka-Köveskál és Badacsony-Tomaj között. A munkálatok második üteme október 19-e és 22-e között következik, amikor Székesfehérvár és Balatonfüred között lép életbe vágányzár. Új testvérvárosi kapcsolatot létesített Siófok a lengyelországi Zvovek Slaskival. A megállapodást a Halfesztivál első napján írta alá a két város polgármestere. Az együttműködés egyik kapcsolódási pontja, hogy mindkét településen fontos szerepet kapnak az ásványok. A fesztivál nyitónapján felavatták a Siófoki Barátságparkot is, a Beszédes híd délkeleti lábánál, ahol a testvérvárosokat jelképező fákat ültettek. Itt leplezték le a Királyi Pár című szoborkompozíciót is, amely második Géza királyt és feleségét, Eufrozina kijevi királynőt ábrázolja. Az ünnepségen Ukrajna magyarországi nagykövete is részt vett. Siófok emellett 1 millió forintos támogatási szerződést kötött a Kínai Kelet-Európai Tudományos és Technológiai Egyesülettel, amelyből fiataloknak szóló tudományos és technológiai programokat szerveznek. A Balaton régió településein a vendégészakák száma 3,8%-kal csökkent idén májustól augusztusig, a tavalyi év ezen 4 hónapjához képest, számolta ki a Központi Statisztikai Hivatal havibontású adatai alapján a Balatontip információs portál. Az adatokból megállapítható, hogy Siófok tartja vezető helyét, és a minimális 1,6%-os visszaesés ellenére még növelte is előnyét a második és harmadik helyezett település, vagyis Balatonfüred és Hévíz előtt. Az első 10 helyet elfoglaló település közül csak Tihanyban és Balatonlellén volt növekedés, a másik 8-nál kisebb-nagyobb visszaesés figyelhető meg. Nagyobb visszaesést könyvelhetett el a KSH adatok alapján Fonyód, Balatonszemes és Balatonföldvár. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett. Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Nagyon szépen süt odakint a nap, viszont csalóka ez a napsütés, mert meglehetősen hűvös van, mindössze 16 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és úgy néz ki, a következő napok is hasonlóképpen alakulnak, azzal a különbséggel, hogy reggelente sokkal hidegebb lesz, mint ma volt. Holnap például 5-6, szerdán pedig 3-4 fokkal indul mindössze a reggel, úgyhogy ha van fagyérzékeny növény még odakint az erkélyen, teraszon, akkor azt lassan időszerű lesz beköltöztetni. De napközben továbbra is sok napsütés vár bennünket, egy-két kósza bárányfelhővel, 17-18 fok lehet holnap is, holnap után is. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset miatt lezárták az első kerületben a Mészáros utcát a Krisztina térnél. Itt a forgalmat elterelik, és ezért a 105-ös, a 210-es és a 178-as autóbusz is terelve közlekedik. És beindult már a délutáni csúcs is, úgyhogy ez is nehezíti az autósok dolgát. De nézzük, mi vár azokra, akik vonattal indulnak. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szia, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Budapest-Veresegyház vászvonalon egy korábbi hatósági intézkedés miatt 10-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Befejeződött a déli pályaudvar hétvégi karbantartása, mától ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek a vonatok a budai pályaudvaron. A Budapest-Vász-Szob vasútvonalon karbantartás miatt változott a menetrend. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz szállítja az utasokat. Budapesten tart a Kerepesi út feletti vasúti híd felújítása. Emiatt minden második S76-os vonat csak Pilisvörösvár-Angyalföld között jár. Rákos és Angyalföld között óránként közlekednek az S76-os vonatok. Jó utazást kívánok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És indul már is a sláger délután. Köszöntöm Önöket, kellemes hétfő délutánt kívánok. Én Kis Kata vagyok, és azonnal forgatom Zelena Gomez dalát. Érkezik a Single Soon, előtte azonban Teddy Swims indítja az óránkat a Mr. Naui tollal. Jó rádiózást!
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

szemtelenül fiatal, de elképesztően tehetséges énekes Somber dalolt nekünk. Ez volt Undressed című dala itt a Sláger FM-en. Ez pedig már a Sláger délután. Én Kis Kata vagyok, és már is elcsábítanám önöket egy jó kis programsorozatra, amely ugyan elkezdődött már múlt hét végén, de hát a csúcspont még előttünk áll. Dabason már tart a Gyóni Napok rendezvénysorozata. Ennek keretében csütörtökön este 6 órakor halászemlékestel várnak bennünket, a Halász Móricz kúriát, ugyanis éppen 205 évvel ezelőtt építették, 1821-re lett kész. Ezen a programon pedig egyrészt megismerkedhetünk az épülettel, másrészt Halász Mihály életével is, hiszen a Körszínház érkezik egy előadással, amelynek az első vers lesz a címe. De a Gyóni Napok programsorozata még a hétvégén is folytatódik. Szombaton jön a gyóni szüreti felvonulás, és csatlakozhatunk akár a felfedező gyalogos túrához is, amely olyan lesz, mint egy élménysétá, hiszen meglátogatjuk a tájházat, a nyomdatörténeti galériát és a Monspárt Sarolta emlékfát is, úgyhogy érdemes ezen is részt venni. Mindez tehát Dabason ezen a héten. Itt a Sláger FM-en pedig mondanám, hogy Dabas híres szülöttével, csodás

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Rihanna dala, Shut Up and Drive, és a szémába vág a dal, mert hogy mindjárt szétnézünk az utakon. Hogyha önöknek is van közlekedési infója, akkor azt küldjék el nekünk SMS-ben, de csak miután leparkoltak, 0630303095 vagy hát az anyósülésről nyugodtan be lehet pötyögni az üzenetet, sőt, akár ide is csöröghetnek, hogy elmondják, merre érdemes és merre kevésbé elindulni ma autóval. Az infoblokk után pedig a Ketszáj dalát hallgatjuk, majd megjön a Gabriella.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
6: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
9: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
10: Minőség is, kényelmes is.
11: Télre is, nyárra is.
12: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
13: Költséghatékony is, megbízható is.
14: Kislakásba is, nagyházba is.
15: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
16: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
17: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
18: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Nos, kedden napos gomoly felhős idő várható, pont mint ma. Számottevő csapadékra sehol nem kell számítani, viszont továbbra is élénk lesz a légmozgás. Az északias szelet többfelé élénk, erős lökések kísérik majd. Reggel kimondottan hideg lesz, hiszen mindössze 5-6 fokban indulunk majd el otthonról, délutánra azonban 16-17-18 fokot ígérnek ismét a meteorológusok. És szerdán sem lesz még változás, bár talán kicsit kevésbé lesz szeles a szerdánk, de reggel akkor is nagyon hideg lesz, 3-4 fok, délutára pedig ismét 17-18 fokot várhatunk. Jön a segítség az úton lévőknek, baleset nehezíti a közlekedést a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell készülni, illetve baleset miatt zárták le az első kerületben a Mészáros utcát a Krisztina térnél. Itt a forgalmat elterelik, ezért a 105-ös, a 210-es, illetve a 178-as autóbusz is terelve közlekedik. Tart a délutáni csúcs, torlódásra számíthatunk a budai alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé, illetve a Margit hídnál déli irányban, a Nagykörúton a Dohány utca és a Mester utca közötti szakaszon mindkét irányban, a pesti alsórakparton pedig a Margit hídtól a Lánchídig, és sokan hajtanak az Erzsébet hídon is Buda felé, különösen a Döbrentei tér előtt torlódik a forgalom. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, mert itt vízvezetéket javítanak. Átépítés miatt az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre készüljenek, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárták a külső sávot, és lezárták mától a külső sávot a Nagyszőlős utcában is kifelé a Karolina út után, mert itt javítják a gázvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Britney Spears énekelt nekünk, aki nagy dobásra készül ismét, hiszen idén novemberben lesz 25 éve, hogy megjelent Britney című lemeze, amely egyszer mint korszakváltást is jelentett az énekesnő életében, és hát ezt az albumot most jubileumi kiadásban újra megjelenteti, ráadásul szerepel majd rajta egy olyan dal, amely az eredeti lemezről lemaradt. Évekig csak találgatták a rajongók, hogy miért hagyta le a korongról Britney ezt a számot, hát negyed évszázaddal később végre rákerül. Izgatottan várjuk. No, de addig is van mire táncolni, hiszen már is érkezik Kamrád és a Be Mine, előtte azonban Kállai Szandersz Andrástól a Breathing, utána pedig a friss

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük. Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Minőség is, kényelmes is.
6: Télre is, nyárra is.
7: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
6: Költséghatékony is, megbízható is.
8: Kislakásba is, nagyházba is.
9: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
10: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
5: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
11: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
12: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
13: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
14: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver Csipke Rózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
15: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A kormányfő szerint az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es büdzsé. Az MVVH szerint törvényes volt Sesták Miklós őrizetbevétele, a gazdasági versenyhivatal is vizsgálja a déli körvasút ügyét. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. Az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte a készülő 2027-es büdzsét Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő szerint olyan költségvetésen dolgoznak, amely esélyt teremt a felemelkedésre azok számára is, akik korábban háttérbe szorultak. Kiemelte, hogy a tervek szerint többek között az egészségügyi szakdolgozók, a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók, a rendvédelmi szervek munkatársai, valamint az oktatást segítő dolgozók is számíthatnak támogatásra. Magyar Péter hozzátette, segítséget kíván nyújtani az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. A miniszterelnök hangsúlyozta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetést kívánnak elfogadni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szerint törvényesen vették őrizetbe Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert. A hivatal közlése szerint a bíróság első és másodfokon is jogszerűnek minősítette az eljárást. Álláspontjuk szerint a mentelmi jog felfüggesztése az országgyűlési döntés kihirdetésével azonnal hatályba lép, a magyar közlönyben történő közzététel pedig csak tájékoztató jellegű. Sesták Miklós ügyvédje ugyanakkor azt állítja, hogy a politikus közel egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a mentelmi jog felfüggesztése kiemeléséről szóló határozat megjelent volna a közlönyben. A Budai Központi Kerületi Bíróság két nappal később elrendelte a volt miniszter letartóztatását. A vesztegetés ügyben folyó nyomozásban a gyanú szerint a KDNP-s országgyűlési képviselő 2015 és 2018 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt fogadhatott el. Hivatalból versenyfelügyeleti eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának ügyében. A GVH közlése szerint sem az ajánlatkérő, sem más hazai vagy uniós szerv nem tett korábban hivatalos bejelentést az ügyben. A hatóság a sajtóban megjelent információk alapján kezdte meg a vizsgálatot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban arról beszélt, hogy az európai számvevőszék súlyos szabálytalanságok gyanúját tárta fel a projekt 2021-es közbeszerzésével kapcsolatban. A gyanú szerint a költségbecslést készítő kontúrcsoport és a tendert elnyerő V7 között összefonódás állhatott fenn. A GVH hangsúlyozta, a kartelügyek sikeres feltárását nehezítheti, ha a vizsgálatok részletei túl korán nyilvánosságra kerülnek. További átalakításokat és vitákat is kilátásba helyezett Budapest működésében a főpolgármester. Karácsony Gergely a 24.hu-nak adott interjúban azt mondta, a parkolási rendszer reformja csak az első lépés volt, és a jövőben is lesznek olyan ügyek, amelyek konfliktusokat okozhatnak. Karácsony Gergely szerint a jelenlegi kerületenként eltérő parkolási rendszerek működtetése évente körülbelül 10 milliárd forintot emészt fel. A főpolgármester úgy véli, a parkolási bevételeket nagyobb arányban kellene útfelújításokra és közterületi fejlesztésekre fordítani. Az interjúban a budapesti önkormányzati rendszer átalakításáról, valamint a kormánnyal kötött megállapodásról is beszélt Karácsony Gergely. Október 17-e és november 1-e között három hétvégén át rendezik meg a Városligeti Tökjó Fesztivált Budapesten. A Városligeti műjégpályán családi koncertek, gyermekprogramok, tökfaragás, tökfestés és vidámpark várja a látogatókat. A helyszínt őszi dekorációkkal, tökinstallációkkal és fotópontokkal díszítik fel. A programsorozat célja, hogy az egész család számára kínáljanak őszi kikapcsolódást a Városligetben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük az időjárásunk alakulását. Nagyon kellemes idő ígérkezik holnap is, mára mennyiben kellemes ez a hűvöskés, alapvetően napsütéses, olykor felhős időjárás. Gyakorlatilag olyan lesz holnap is az idő, mint ma. Sok lesz a napsütés, de olykor felhők árnyékolják majd a napot, azonban csapadékra nem kell számítanunk. A légmozgás is mérsékelt lesz, csak néha-néha élénkül meg napközben. A reggeli 5-6 fok pedig délutára 16-17-18 fokig emelkedik majd, és egyelőre úgy néz ki ez a kellemes őszi időjárás egész héten kitart majd.
17: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
2: Nézzük, hogy alakul a közlekedés. Az M0-ás autót déli szektorán az M5-ös autópálya felé a 15-ös kilométernél egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze. A sérült járművek a középső sávon vesztegelnek. A torlódás jelenleg 3-4 kilométer, de ez hízni fog a következő percekben, úgyhogy aki teheti, az inkább választom másik útvonalat. A 441-esen pedig Nagykörös és Kecskemét között egy személyautó hajtott az árokba, a 22-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban tart még a helyszínen és a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körútnál, itt csak egy sáv járható, és tart a műszaki mentés az első kerületben is, a Mészáros utcában, a Krisztina tér előtt, úgyhogy erre sem tudunk autóval közlekedni. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt, tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, itt a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület van, a Magdolna utca és a Kálvária tér között pedig útzár fogadja az autósokat. Jó utat!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Akinek még tart a munkaideje, annak kitartást, itt vagyunk, segítünk, aki pedig már hazafelé tart, annak is igyekszem segíteni jobbnál jobb dalokkal, például Dua Lipa Training Season című slágerével, előtte viszont Rosalind indítja az órát a Snappel, én pedig Kiskata vagyok.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmával. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

A Starship dalra szólt, ez volt a Nothing's Gonna Stop Us Now itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután pontosan 5 perccel járunk 4:30 után, vagy 10 perc múlva lesz 17:30, és hát akár azt is mondhatnám, hogy a pontos idő 17 óra 20 perc. No, de készüljünk egy kicsit az őszi téli időszakra, azokra a napokra, amikor már nagyon-nagyon hamar fog sötétedni. Ugye most is sokkal korábban megy le a nap, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt. Kell valami, ami a sötét estéket feldobja, hát ezek a fénykiállítások. Ugye beszéltünk már arról itt a Sláger délutánban, hogy hamarosan nyit a Lumina Park, illetve az Elte fűvészkertben a Garden of Lights, látogatható a Light Art Múzeum legújabb kiállítása is, viszont van még egy fénykiállítás, amit évről évre mindig

izgatottan várunk, ez pedig Gödöllőre, a Grassalkovics kastély kertjébe csábít bennünket egy kis sétára. Sziszi legkedvesebb magyarországi rezidenciáját, a Grassalkovics kastélyt körülölelő kert október 24-től burkolózik fényekbe. Itt idén is Erzsébet királyné fénykertje kell majd életre. Egyszerre jelenik meg majd a kiállításon az időtlen elegancia, a játékosság, a hagyományok és a modern megoldások. Sőt, akár egy kivilágított óriás kerékre is felülhetünk majd, ahonnan 30 méter magasból is megcsodálhatjuk mindezt. Fantasztikus lesz tehát a nyitás, október 24-én lesz, és hogyha minden igaz, január 31-ig látogathatjuk meg majd ezt a fénykiállítást. Ne hagyják ki, itt a Sláger FM-en pedig már is fényt hoz nekünk Shakira és Burna Boy dala. A Die Die-jal megyünk tovább.

0: Axel-tel szólt ez volt a Sleepin' in my car, itt a Sláger FM-en is már is szétnézünk az utakon, lássuk, hogy hol mi a helyzet, hogyha ebben tudnak, akkor mindenképpen segítsenek nekünk 0630 30 30 95 8, merre látnak útakadályt, hogy merre nehezebb a közlekedés, írják meg, vagy hívjanak fel és mondják el, én pedig egy olyan dalt forgatok önöknek, amitől mindenki garantáltan mosolyogni fog, hiszen olyan a hangulata, annyira lágy és kellemes, hogy azonnal elvarázsol bennünket. Olivia Dean érkezik, és az Easy to Fall in Love. So easy to fall in love.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
3: familypark.at.
4: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
5: Oldtimer Show.
6: 100 évnél öregebb automobilok, motorbiciklik, gőzmozdonyok.
7: 500 válogatott oldtimer jár.
8: Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet.
9: Főnyeremény egy út és Mercedes.
10: Október 17-én és 18-án.
11: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
12: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
16: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
17: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! Négy csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
18: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
19: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunkat. Ezen a héten nem megyünk már 20 fok fölé. Itt az ősz, és ezt végre az időjárás is tudomásul veszi. Azonban eső érkezése sem várható ezen a héten. A reggelek egyre hidegebbek lesznek. Holnap például 5-6, szerdán pedig 3-4 fokkal indítjuk a napot. De napközben 16-17-18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap napközben még időről időre megélénkül a légmozgás. Szerdán azonban már szélcsendes időt várhatunk. És ezen a héten fronthatások sem zaklatnak bennünket. Nézzük, mi történik az utakon. Hát sajnos újabb balesetről hoztam hírt, a Petőfi hídon Pest felé a külső sávban, a Boráros tér előtt ugyanis volt egy koccanás, itt torlódásra kell készülni. Tart még a helyszínelés a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körútnál, itt csak egy sáv járható, illetve baleset nehezíti a közlekedést az M0-ás autóút déli szektorán és az M5-ös autópálya felé. Itt a 15-ös kilométernél egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze. A sérült járművek a középső sávban vesztegelnek, a torlódás 3-4 1 kilométer, úgyhogy aki teheti, az választó inkább másik útvonalat. A 441-esen pedig Nagykörös és Kecskemét között egy személyautó hajtott az árokba, a 22-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Vissza a fővárosba, átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre készüljenek. A Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után lezárták a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak, illetve a Dózsa-György úton is lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Táncra csábít és tele van energiával. Mi az? Rose és Bruno Mars-dal. Ez volt az update-t a Sláger FM-en is. Mostantól önöknek kell kitalálni, hogy milyen dalokat hallgassunk, hiszen 6 órakor indul a kívánság műsor, rögtön a friss információk után, úgyhogy várom az üzeneteket, kéréseket, kívánságokat 0630303098, de még a hírek és a kívánság műsor előtt jön Zsét a dala, az is megindul a föld.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
1: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
1: alvászavar,
2: hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Fürst Pál volt főügyésztől kér magyarázatot Magyar Péter. 5 civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom. Egy hévízi hotel Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter szerint Fürst Pál volt főügyész politikai megrendelésre próbált bűncselekményt kreálni ellene a 2024-es budapesti szórakozóhelyen történt incidensből. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében azt állította, hogy az ügyet kezdetben rongálásként vizsgálták, majd 2024. szeptemberében lopásra minősítették át, szerinte új bizonyíték és indoklás nélkül. Magyar Péter úgy véli, ezzel a cél az európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése és választási indulásának megakadályozása volt. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy a politikus egy vita során elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament 2025. októberében nem függesztette fel magyar mentelmi jogát, a Magyarországgyűlés azonban idén szeptemberben megszavazta annak felfüggesztését. A politikust október 7-én hallgatták ki, a gyanúsítást nem ismerte el. 5 civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom, amely a tó természetes partszakaszait védené a további beépítésektől. A kezdeményezéshez többek között a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége is csatlakozott. A szervezetek szerint a déli part mintegy 75%-a már beépített vagy mesterségesen átalakított. Elsőként egy folyódi beruházás miatt sürgetnek intézkedést, ahol egy korábban szabadstrandként használt területen 99 lakásos társasház épül. A civilek a természetes partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, valamint egy 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását kérik a kormánytól. Emellett aláírásgyűjtést indítottak, és az ombudsmanhoz is fordultak a tó természeti értékeinek védelmében. 25. alkalommal rendezték meg Veszprémben a virágosítási versenyt, amelyen a legszebb kertek, erkélyek és előkertek gondozóit díjazták. A kezdeményezés célja eredetileg a lakótelepi erkélyek megszépítése volt, mára azonban az egész városra, sőt a környező településekre is kiterjedt. A Virágzó Veszprém Egyesület a klímaváltozás és az idei szélsőséges szárazság miatt új szemléletet szeretne meghonosítani. A jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a víztakarékos, talajnedvességet megőrző növények, valamint a közterületek zöldítése és gondozása. A program ezért új néven Virágos Veszprém utcái közterületein címmel folytatódik. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett, Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak. Az ország északnyugati része azonban nagyrészt kimaradt az esőből. Sopron környékén mindössze 0,1 mm-t mértek. A hévízi Elszana Termál Hotel cukrászának Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. A Gevlik Lilia által készített desszert fekete áfonyamúszt, málnát és olívaolajat is tartalmaz, külsejét fehér csokolád és bevonat borítja. A mindenmentes kategóriában a szintén hévízi módszer cukrászat Balatoni Hab nevű édessége győzött, mandulás málnás piskótával és tonkababos étcsokoládémusszal. A juniorok között a Siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai György Tímea Beáta és Pataki Sára Balatoni Kert nevű desszertje bizonyult a legjobbnak. A versenyre összesen 27 alkotás érkezett 3 kategóriában.
1: Köszönjük szépen a híreket! Gyorsan megnézzük, hogy mit mutat az időjárás előrejelzés. Nos, kedre is napos, gomoly felhős időt ígérnek a meteorológusok, picit fújdogál majd a szél is, viszont eső nem érkezik. Reggel mindössze 5-6 fok lesz odakint, délutára pedig 17-18 fokot ígérnek a szakemberek, és ugyanilyen marad az időjárásunk még szerdán is, azzal a különbséggel, hogy talán kevésbé fog fújni a szél. Csapadék akkor sem érkezik, és hát nem ígérnek csapadékot egész hétre a meteorológusok. A hőmérséklet alakulása azonban a múlt héthez képest visszafogottabb lesz, most már maradnak a maximumok 17-18 fok körül. Szétnézünk az utakon, az M0-as autót déli szektorán, az M5-ös autópálya felé a 15-ös kilométernél egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A forgalomkorlátozás már megszűnt, viszont időközben 10 kilométerre duzzadt a torlódás, ez pedig nagyon lassan oszlik. A 441-esen pedig Nagykörös és Kecskemét között volt egy baleset, itt egy személyautó hajtott az árokba, továbbra is félpályás korlátozás van érvényben a 22-es kilométernél. A fővárosban pedig baleset nehezíti a haladást a Petőfi hídon Pest felé a Boráros tér előtt a külső sávban, itt torlódásra számítsanak, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál délre, a Széll Kálmán tér felé vezető utakon, a Rákóczi hídon mindkét irányban, és az Üllői úton is befelé a Nagykörút előtt. Az Üllői úton közlekedők életét az is nehezíti, hogy befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkület van átépítés miatt, illetve a Távíró utca és a Határút között sávlezárás lassít bennünket csatorna karbantartás miatt. Hogyha önöknek is van infója az utakról, írjanak vagy hívjanak 0630303095-8 a számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánság műsor. Sziasztok, férjemnek, Tibinek a hétfői túlóra mellé kérném Eric King és CS BBG című dalát. Rita írta nekünk ezt az üzenetet, Janó pedig azt írja, hogy Harry Styles Late Night Talking című dalával szeretné feldobni a kolléganőjét, Ildit.
2: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en.

Ez volt az Aerosmith dala Crying itt a Sláger FM-en, egy fantasztikus rockballada. Ez pedig a kívánság műsor, ahol önök mondhatják meg, hogy milyen dalok forogjanak. 0630303095 a számunk. Jöhetnek az SMS-ek, de akár föl is hívhatnak, vagy mobil applikációnkon keresztül is kérhetnek egy-egy dalt. Én pedig még az üzenetek előtt szeretném az önök figyelmébe ajánlani a Magyar Állami Népi Együttes legújabb produkcióját, a Bor dicsérete című előadást, amely a Hagyományok házában debütál majd. Ezen a héten pénteken nagyon izgalmas lesz ez az előadás, hiszen a borról szól majd, ami több, mint ital. Egyszerre ősi szimbólum, egyszerre teljesség, benne lüktelt a föld, az ég, a test, a lélek, az elmúlás, az élet. A Dionüszosz ünneptől az utolsó vacsoráig mindenhol megjelenik, mint szentség, mint áldozat, mint ünnep, mint mámor, mint derű, mint vigasz. Egy olyan különleges tükör, amelyben az emberi létezés csak nem teljes egészében felfedezhető. Az előadás szellemi terét Hamvas Béla és az általa megfogalmazott a bor mint szentség gondolat inspirálja, mindez a tánc nyelvén megfogalmazva nagyon különleges lesz. Pénteken lesz tehát a bemutató. Itt a Sláger FM-en pedig tart a kívánság műsor, és benne azonnal érkezik az Erasure Take a Chance on Me című dal. A Szilvi szeretné ezt a dalt a barátnőjének, Erikának küldeni. Előtte azonban itt van Kriszti üzenete. Szia Kata, Kriszti vagyok. Jó lenne Michael Jackson-tól a The Way You Make Me Feel-t meghallgatni. Nagyon szerettem azt a számot. Én a mai napig szeretem, úgyhogy már forgatom is.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne New Level Empire-dal forgott, ez volt a valami legyen. Hát volt valami a hétvégén, ami Ortutai Dóri fergetegesen teljesített. Szia Dorci!
1: Szia,
0: gratulálok!
1: Katán. Nagyon szépen köszönöm, jövőre te is ott leszel velünk.
0: Így van. Igen. Idén még csak szurkoltam, de jövőre már én is indulok a maratonon. Több nem kollégán. Futva.
1: Igen, több kollégánk is ott lesz egyébként. Idén is úgy volt, de hát most úgy alakult, hogy nem, de majd jövőre többen így is van. Összefogunk és ott leszünk. Óriási hírt hoztam. Pekingi vadaspark a kínai nemzeti ünnephez kapcsolódva kitalált egy olyat, hogy hernyógyűjtő versenye várja a közönséget, és a legeredményesebbek kapnak belépőt a munkájukért. Oh. Eddig több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, ezek 40-48 kiló hernyóról beszélünk tulajdonképpen. Azért kell, mert hogy a növényzetet károsítják ezek a hernyók, és az a meló a látogatóknak, hogy hogyan kell az amerikai fehér medve lepke hernyóit megtalálni, tehát hogy néznek ki tulajdonképpen. Igen? Kapnak kesztyűt, dobozókat és evőpálcikákkal elindulnak hernyót gyűjteni Kata parkban. Figyelj ide! És csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy egy gyermekkorom óta a hernyóktól annyira undorodom, és most ezért adnak belépőjegyet Kínában, hogy ezeket összeszedekesd evőpálcikákkal.
0: Igen, a maraton után ez lesz a következő nagy kihívás, hogy evőpálcikával gyűjtünk hernyót?
1: Hát és sehogy, rá nem bírok nézni, hogy állnak azok a kis szőrzetei ott fönt, a hátán végig, meg minden, figyelj, nem.
0: Akkor nem. Inkább maraton, megértem.
1: Hát inkább legyen a maraton, persze.
0: De ez milyen jó ötlet, ez egyszerre hasznos, egyszerre játék.
1: Igen. Hát
0: jó, mindenki jól jár. Jaj, Dorci, nagyon szépen köszönjük. Akkor hernyóvadászatra fel evőpálcikával, óriási.
1: Na, hétkor jövök rendes hírekkel.
0: Oké, várunk vissza, evőpálcika nélkül. Viszont megyünk tovább egy kívánsággal. Szia, Kata, Ancsinak, aki éppen földrajz témazáróra készül, Madison Beer számát küldöm. Anyu, vagyis Edith írta ezt az üzenetet, úgyhogy akkor megyünk tovább Madison Beer dalával. Érkezik a Bittersweet.

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Kedre napos, gomoly felhős időt ígérnek nekünk a meteorológusok. A délelőtti órákban zavartalan lesz a napsütés, délután kezdenek majd el fölöttünk gyúlni a felhők, viszont csapadékra sehol nem kell számítani. A szél napközben mérsékelt lesz, a délutáni órákban azonban megélénkülhet. A hőmérséklet értékek pedig egyre hűvösebben alakulnak. Kora reggel 5-6 fokban indulunk mindössze otthonról, úgyhogy kell a vastagabb öltözék, délután pedig csak 16-17, esetleg 18 fokot várhatunk a legmelegebb órákban, és ennél melegebb ezen a héten már nem nagyon lesz. Talán csütörtökön, pénteken akkor 18-19 fok is lehet, de a 20 foktól úgy tűnik egyre messzebb kerülünk. Jönnek az utak hírei, még lassú a haladás a Kiskörúton az Astoria közelében, a budai alsó rakparton, a Margit hídnál délfelé, illetve a Szél-Kámán tér környékén, de ezt leszámítva egészen jól lehet már közlekedni a fővárosban. Arra azonban figyeljünk, hogy lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Zuglóban a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, mert itt javítják a vízvezetéket, de lezárták a 11. kerületben az Albert utcát is, a Zsombor utca és az Andor utca közt, mert javítják a burkolatot, és tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben, ezért lezárták a Sárbogárdi utat a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat itt be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat a munkálatok miatt. És van egy előrejelzésünk is, ma este 10 órától holnap hajnali 4-ig lezárják Soroksáron a Vecsés úti vasúti átjárót, szintén karbantartás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez majd Gloria Estefan Turn the Beat Around című dala, ez pedig a kívánság műsor, és ugye a dalok mindig egy-egy történetet, egy-egy élethelyzetet mesélnek el nekünk. Önök mit mesélnének, és kinek? 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Tehát nem csak a dalok, a filmek is mindig egy-egy történetet mesélnek el nekünk, és hát most ismét lehetőségünk lesz arra, hogy ne csak kulturális élményként nézzünk egy filmet, de lehetőséget adjunk, hogy elkezdjen dolgozni bennünk. A Lélekmozi vetítés sorozat ugyanis ebből a célból született, hogy bepillanthassunk egy-egy film mögött a pszichológiai folyamatokba. Szentendrén a Partmoziban holnap este is vár bennünket egy ilyen különleges vetítés. Ezúttal a Földszint című magyar-olasz filmdrámát nézhetjük meg, utána pedig beszélgethetünk a film rendezőjével, Reisz Gáborral. A házigazda Tanner Gábor filmesztéta lesz. Egyrészt a filmet is érdemes megnézni, másrészt kibontani a történetet az alkotóval. Nagyon jó kis program, tehát mindez holnap este Szentendrén a Partmoziban. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Szia Kata, a szerelmemnek, Tamásnak küldöm a Halott pénz, Valami van a levegőben című dalát. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Betty írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül, és itt van Szandi üzenete is. Hello Kata, Mike Oldfield dalt lehet kérni? Szandi, természetesen lehet. Már is szól a Moonlight Shadow.

Egy igazán tavaszi hangulatú dal ezen az igazán őszi estén, Justin Biebertől szólt a Daisies, ez pedig a Sláger FM kívánság műsora, és még a következő órában is szeretnék sok-sok kérést teljesíteni, úgyhogy gyorsan írják meg, hogy mit hallgatnának meg szívesen, annak kedvéért pedig még Ortutai Dóri és a hírek érkezése előtt meghallgatjuk a Kowalski meg a Vega dalát, az Amilyen hülye vagy forog.

0: Közölte Havasi Bertalan, az ellenzéki párt sajtófőnöke. Az október 23-i rendezvényen felszólal Áder János volt köztársasági elnök. Az ünnepségen beszédet mond Schmidt Mária történész professzor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője is. Az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából történelmi sétára várják a telézvárosiakat október 23-án. A programot Soproni Tamás, 6. kerületi polgármester kezdeményezte, aki a kerület forradalmi emlékhelyeit mutatja be az érdeklődőknek. A résztvevők megismerhetik azokat az utcákat, tereket és épületeket, amelyek fontos szerepet játszottak az 1956-os események idején, illetve az azt megelőző és követő időszakban. A séta fél 11-kor kezdődik és várhatóan másfél órás lesz. A szervezők elsősorban terézvárosi lakosok jelentkezését várják, különösen azokat, akik korábban még nem vettek részt hasonló programon. A részvétel regisztrációhoz kötött, a jelentkezési határidő október 16-a. Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget. A világ egyik vezető park szakmai szervezetének elismerésével a csaknem 100 hektáros fővárosi park fenntartását, működtetését és üzemeltetését díjazták. Évente több mint 10 millió látogató keresi fel Budapest kedvenc közparkját. A részletekről Gyorgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója nyilatkozott a Sláger FM-nek.
1: A múlt hétvégén Isztambulba a World Urban Parks díjátadóján a nagy parkok kategóriájában Európa legjobb parkjává választották a Városligetet. Egy szakmai zsűri az, aki alaposan átnézte a működést és az üzemeltetést, és alapvetően azt állapította meg, hogy nem csak a fejlesztések színvonala, ami különleges, hanem ennek a fenntartása is. Nem véletlenül, hiszen a tervezés időszakában már tudtuk, hogy évi több mint 10 millió egyedi látogatóval kell számolnunk, és egészen különleges megállapodásokat tudtunk kötni. Például Magyarországon elsőként egy úgynevezett SLA alapú megállapodást a Főkerttel, ami kifejezett előre meghatározott mutatók mentén méri azt a teljesítményt, ahogy a park ilyen nagy terhelés mellett is folyamatosan képes a megújulásra, és folyamatosan képes arra, hogy jó minőségben legyen fenntartva.
0: A Városliget sikerében a kulturális és szabadidős kínálat mellett a park folyamatos fenntartása is fontos szerepet játszik. Az üzemeltetésről több mint 70 munkatárs gondoskodik az év minden napján. Átadták az Aegis gyógyszergyár ZRT új központi disztribúciós raktárát Fóton. A 30 ezer raklap tárolására alkalmas létesítménnyel Magyarország legnagyobb egyterű gyártói gyógyszerkész termék raktárát alakította ki a vállalat a Hello Parks ipari parkjában. Poroszlai Csaba vezérigazgató az átadón kiemelte, a fejlesztés a növekvő termeléshez igazodva támogatja a hazai, valamint a több mint 100 országot érintő exportpiacok kiszolgálását. Teljesen megsemmisült Párizs legrégebbi fedett piaca, a Les Enfants Rouges vásárcsarnok. Az 1615-ben alapított műemléki védettségű épület a francia főváros történelmi negyedének egyik népszerű turisztikai látványossága volt. A tűz hétfő hajnalban keletkezett, és a csarnok jelentős része összeomlott. A lángokat sikerült megfékezni, de keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Jó hírem van a frontérzékenyeknek. Úgy tűnik, hogy ezen a héten nem érkeznek frontok, sem hideg, sem meleg front, úgyhogy nyugodt napokra számíthatunk. A hőmérséklet azonban egyre hűvösebben alakul, úgyhogy az ízületeink egyre jobban sajoghatnak, különösen a reggeli órákban. Érdemes ilyenkor egy pár bemelegítő mozdulatot végezni indulás előtt, hogy nehogy a lépcsőzés megroppantsa a boka vagy tért ízületeinket. Holnap egyébként mindössze 5-6 fok lesz kora reggel, szerdán azonban csupán 2-3 fokra ébredünk, és a délutáni órákban sem lesz melegebb 16-17 foknál, viszont eső nem érkezik, és a légmozgás is mérsékelt lesz. Holnap a délutáni órákban tapasztalhatunk csupán olykor élénkebb szelet. Jön a segítség az úton lévőknek, úgy tűnik túljutottunk a mai délutáni csúcson, sehonnan nem érkezett info torlódásról, városon kívül belül egyaránt jól lehet haladni, arra azonban figyeljenek, hogyha az M1-es autópályán indulnak Hegyeshalom felé, hogy a 88-as kilométernél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot, úgyhogy csak az átterelt sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta a 8 kilométert, kitartás azoknak, akik ott araszolnak. A fővárosban pedig arra kell figyelni, hogy lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet híd lehajtót a Szentgellért rakpart felé karbantartás miatt, ezért az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, a Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárás van, mert javítják a burkolatot, és szintén burkolatjavítás miatt zárták le a 11. kerületben az

0: Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között, a Dankó utcában pedig tart a csatorna felújítása, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület van, míg a Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt lezárták. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Folytatódik a kívánság műsor. Hello, Kata, Gabi vagyok, és Eszternek kérem Fatimától a Ragyog a szívem című dalt, mert ő mindig feldobja a kedvem. Oké, már is érkezik. Előtte viszont Avicivel indul az óránk. Petra szeretné meghallgatni a You Make Me-t, úgyhogy ezzel rajtolunk. Sláger!

ültek össze, és hát ennek keretében jutalmazták a Városligetet az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Budapest kedvenc közparkjába egyébként évente több mint 10 millió látogató érkezik. Egyszerre ad otthont a kultúrának, a természetnek, de a pihenésnek, feltöltődésnek is. A díját adón egyébként a park rekreációs funkcióját külön kiemelték. Egyébként olyan jó ott leülni a tópartján is, figyelni, ahogy őszül a természet, és amikor jön egy-egy nagyobb szellő, akkor varázslatos, ahogy felkapja és megtáncoltatja az aranysárga leveleket. Nagyon jó dolog a Városligetben sétálni, csavarogni, üldögélni. Idén ősszel is remek program ez. No de, itt a Sláger FM-e már is folytatódik a Kívánság műsor. Szia Kata, Ádám vagyok. Ha már a hétvégén volt a lánygyermekek világnapja, én a lányomnak, Barbie-nak szeretnék küldeni egy számot. Üzenem neki, hogy ezen a világon ő a legnagyobb kincsem. Ella Langley a kedvence, tőle játsz valamit, légy szíves. Oké, Ádám, ez egy nagyon szép üzenet. Akkor már is Ella Langley érkezik. Előtte viszont itt van Kriszti üzenete. Szia Kata, nyári emlékként szeretnék kérni egy One Republic dalt, mert nélküled és a Sláger FM nélkül nem tudtam volna ott lenni a koncerten. Jaj, Kriszti, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az üzenetet. Már is játszom neked valamit a One Republic-tól.

Zseniális ez a dal. Ella Langley-től szólt a Be Her itt a Sláger FM-en. Ez pedig még a kívánság műsor. Várom az SMS-eket 0630303098. Zsanett azt írja: sziasztok, Adéltől az Oh My God-ot örülnék, ha lejátszanátok nekem. Semmi akadálya, már is jön a dal. Előtte azonban egy tesós üzenet, egy tesós dal mellé. Tesómnak, Dorkának, léci, játszátok le Vastag Csaba és Vastag Tamás Őrizd az álmot című számát, mert ma van a szülinapja. Üzenem, akkor is imádom, ha hiszt is. Bencétől jött ez az üzenet, a vastag testvérek pedig már is énekelnek nekünk.

0: A meteorológiai előrejelzésre holnap reggel pára és ködfoltok fogadhatnak bennünket odakint, ezt követően azonban miután felszáll a köd, alapvetően napos idő várható, csupán a délutáni órákban jön majd egy-két árnyékot hozó felhő, esőre nem számíthatunk. A légmozgás mérsékelt lesz, de napközben különösen a délutáni órákban olykor-olykor megélénkülhet a szél, azonban hideg lesz, sőt ezen a héten már jó, hogyha hozzászokunk a fagyos reggelekhez, mert holnap mindössze 5-6 fokkal indul a napunk, a szerdánk pedig majd csak 2-3 fokkal indul, de napközben holnap is, holnap után is 17-18 fokot várhatunk. Szétnézünk az utakon. Városon kívül ugye az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között még a múlt héten új terelés épült ki. A 22-es és 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon tud csak haladni a forgalom. Nagyon fontos tudni, hogyha valaki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az az átterelt belső sávról nem tudja ezt megtenni, úgyhogy az mindenképpen maradjon a saját oldalán a külső sávban. Az M7-esen is kiépült az új terelés, az érdi csomópont és az M0-ás között a Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot a 15-ös és 17-es kilométer közt burkolatfelújítás miatt. A fővárosban is folynak munkálatok, egészen jövő év nyaráig lezárták a K-hídat felújítás miatt, illetve a villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irényi József utcáig, ez várhatóan november 22-éig lesz így. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger

Az M-People Dallas-tolt, ez volt a Moving on Up, itt a Sláger FM-en, és lassan végére ér a kívánság műsor, de azért egy-két kérést még mindenképpen szeretnék önöknek teljesíteni, és hát egy jó kis programot is ajánlanék szerda estére. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ismerik Gedeon András, gitáros, énekes, dalszerzőt, aki a Gedeon Reflex frontembere, elképesztő hangja van a fiatalembernek. Itt Budapesten nagyon sokszor találkozunk vele, hiszen sokszor lép fel klubokban, azonban ezen a héten szerdán Dunaharasztin a Laffert Kúriában énekel majd. Egy szálgitárral érkezik, úgyhogy ez az est egy meghitt, közvetlen hangvételű est lesz saját dalokkal és újra gondolt feldolgozásokkal. A belépés egyébként ingyenes a programra, viszont regisztrációhoz kötött. Úgyhogy ha szeretnének egy csodás estet eltölteni egy fantasztikus hangú, csodás fiatalember muzsikája mellett, akkor mindenképpen regisztráljanak. Aztán szerdán este irány a Laffert Kúria. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mivel megyünk tovább. Lina azt írja, Hello Sláger FM, páromnak, Zolinak szeretném küldeni Dr. Bérestől az Ugye nem bántod meg című számot, mert nagyon szeretem, és ő az, aki értelmet ad az életemnek. Aj, Lina, ez egy nagyon szép üzenet. Remélem, Zoli örülni fog a dalnak. Emese pedig azt írja, sziasztok, én a Szellemírtók dalát szeretném meghallgatni, hát Emese ennek semmi akadálya. Ray Parker Jr.-tól a Ghostbusters már is forog.

Szívem szerint most azonnal újra hallgatnám ezt a dalt. Ez volt a Dr. Bérestől és Veréb Tomitól az Ugye nem bántad meg. Itt a Sláger FM-en is jön az utolsó kívánság, hiszen lassan véget ér a mai kívánság műsor, már csak egy üzenetre van idő, de ígérem, holnap innen fogjuk folytatni, és hát addig is jöhetnek az üzenetek a 0630303958-ra, sőt, már akár a holnapi hablatjátékba is lehet regisztrálni. No, de nézzük az utolsó üzenetet. Szia Kata, nekem csak két kívánságom van, az egyik, hogy érjen már véget ez a hétfő, ma csak rossz dolgok történtek velem, a másik pedig, hogy jázd le a Well Hello Rakpart című számát, hát ha attól jobban fogom magam érezni. Robi írta ezt az üzenetet, tehát Robi, remélem, hogy segíteni fog ez a dal, mert már is ez forog, még a hírek előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
0: A reklám után

0: 20 milliárd forintot fizettek ki eddig iskolakezdési támogatásra. Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Tapolca és Balatonfüred között. Új testvérvárosa és parkja lett Siófoknak. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 20 milliárd forintot fizettek ki eddig az iskolakezdési támogatás első részleteként. A Magyar Államkincstár augusztusban csaknem 296 ezer családnak, összesen több mint 406 ezer gyermek után utalta el a juttatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás második, szintén 50 ezer forint értékű részét már nem pénzben, hanem utalvány formájában kapják meg az érintettek. A Magyar Posta november 30-áig kísérli meg ezeket kézbesíteni. Az utalványokat jövő év március 15-éig lehet felhasználni, többek között írószerekre, iskolai és sportfelszerelésekre, ruházatra, műszaki cikkekre és gyógyászati segédeszközökre. Karbantartás miatt Tapolca és Balatonfüred között október 12-től 15-éig minden vonat helyett pótlóbusz közlekedik. Ez idő alatt Badacsony-Toma és Badacsony-Tördemit-Szigliget, Zánka-Köveskál és Révfülöp, valamint Révfülöp és Badacsony-Tomaj között síneket cserélnek, vágányt építenek át, ágyazatot pótolnak és elvégzik a szükséges vágányszabályozást, ami lehetővé teszi, hogy a Badacsony-Tomaj és Badacsony-Tördemit-Szigliget közötti 40 km-es sebességkorlátozás megszűnhessen, közölte a MÁV. A pótlóbuszok a megszokott vonatmenetrendtől eltérően indulnak. Balatonfüredről 4, Tapolcáról jellemzően 5 perccel korábban járnak a buszok. Még egyes korreggeli személyvonatok esetében akár 20 perces eltérés is előfordulhat. A karbantartás éjszakai zajhatással is jár Zánka-Köveskál és Badacsony-Tomaj között. A munkálatok második üteme október 19-e és 22-e között következik, amikor Székesfehérvár és Balatonfüred között lép életbe vágányzár. Új testvérvárosi kapcsolatot létesített Siófok a lengyelországi Lvovek-Slaskival. A megállapodást a HAL Fesztivál első napján írta alá a két város polgármestere. Az együttműködés egyik kapcsolódási pontja, hogy mindkét településen fontos szerepet kapnak az ásványok. A fesztivál nyitónapján felavatták a siófoki barátságparkot is, a Beszédes híd délkeleti lábánál, ahol a testvérvárosokat jelképező fákat ültettek. Itt leplezték le a Királyi Pár című szoborkompozíciót is, amely második Géza királyt és feleségét Eufrozina kijevi királynőt ábrázolja. Az ünnepségen Ukrajna magyarországi nagykövete is részt vett. Siófok emellett 1 millió forintos támogatási szerződést kötött a Kínai Kelet-Európai Tudományos és Technológiai Egyesülettel, amelyből fiataloknak szóló tudományos és technológiai programokat szerveznek. A Balaton régió településein a vendégészakák száma 3,8%-kal csökkent idén májustól augusztusig, a tavalyi év ezen 4 hónapjához képest, számolta ki a Központi Statisztikai Hivatal havi bontású adatai alapján a Balatontip információs portál. Az adatokból megállapítható, hogy Siófok tartja vezető helyét, és a minimális 1,6%-os visszaesés ellenére még növelte is előnyét a második és harmadik helyezett település, vagyis Balatonfüred és Hévíz előtt. Az első 10 helyet elfoglaló település közül csak Tihanyban és Balatonlellén volt növekedés, a másik 8-nál kisebb-nagyobb visszaesés figyelhető meg. Nagyobb visszaesést könyvelhetett el a KSH adatok alapján Fonyód, Balatonszemes és Balatonföldvár. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett. Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ahogy Csilla Dora szólt, ez volt a Vigyérel itt a Sláger FM-en, és én hallgatok is rá, és elviszem önöket a Balatonpartra, egészen pontosan Balaton-Almádiba, hiszen ezen a hétvégén jön a 26. Balaton-Almádi Tök Fesztivál. Szóval szombaton a Balatonparton is a tök kerül a fókuszba. Kóstolhatunk itt tökös finomságokat, lesz kirakodó vásár, kézműves játszóház, a fesztivál egyik fő programja pedig a tök lámpás faragás lesz, úgyhogy az ideérkezők mindannyian saját lámpást készíthetnek. Mindez csodás környezetben, hiszen a helyszín a Pannonia Művelődési Központ és Könyvtár előtti terület lesz, az épület előtti platánok alatt, az előrejelzések szerint pedig akkor is napsütéses lesz az idő, úgyhogy a sárga, barna, fáradt, zöld leveleken átfúrakodnak majd a napsugarak. Hát nagyon bízom benne, hogy találkozunk ezen a programon Balaton-Almádiban. Itt a Sláger FM-en pedig már csatlakozik is hozzánk a Unique Hiszed vagy sem című dalukkal gördítjük tovább az estét.

0: Ez volt Rúzsa Magdi dala, az egyszer fent, egyszer lent itt a Sláger FM-en, és hát ugye ezt valamennyien megtapasztaltuk már, hogy egyszer Fortuna így, Fortuna úgy bánik velünk. Ma a Sláger reggelben Porten Petra és Somogyi Zoli egyik beszélgető partnere is megtapasztalta ezt. Ábrahám Edit színésznő volt a műsor egyik vendége.
1: Szerintem mindenki szembesült már azzal, hogy amire azt gondolja, hogy az ő életében az áldás, az olykor átokká válik. Hát ezt anyukák, apukák erről szerintem sűrűn szoktak említést tenni, csak hogy egy példát hozzunk. Szerencsésebb esetben az is előfordult már, hogy valaki valamire, ami azt gondolta, hogy átok, ugye valami rossz dolog történik, ráébredsz arra, hogy tulajdonképpen abban is van valami jó. Ugye erről múltkor beszéltünk, hogy mi az, ami történt váratlan dolog, és aztán rájöttél, hogy abból valami jó dolog sülhet ki. Utóbb most Ábrahám Edit említette valahol, hogy neki Claudia szerepe a Barátok közben az ilyen volt, hogy áldás és átok. Na, de hogy miért gondolja így? Hát jó reggelt,
2: szervusz!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm szépen, hogy gondoltatok rám. Hát igen, ez pontosan így van. Egy sorozatban szerepelni, amikor az ember megkapja a szerepet, akkor borzasztóan boldog, hiszen azt fogja csinálni, amit egész életében szeretett, a színészet, az hogy népszerűség, ez nem egy utolsó szempont azért szerintem. És az első időben ez valóban így is van. De hát én 23 évig adtam az arcomat ehhez a sorozathoz. Úgyhogy azért az elég sok idő, és valahogy Claudiaként égtem bele az emberek tudatába.
2: Tudod, mi az érdekes, hogy szerintem rád az emberek is az utcán úgy tekintenek, nem csak a rendezők, viszont nyilván ez egy sokkal nagyobb gond, hogyha egy rendező azt gondolja, hogy jó, oké, ez a sorozat, az Claudiává tett, és nem tud abban gondolkodni, hogy mondjuk milyen jó lennél, például egy tortúrában most mondtam valamit. Mennyire nehéz ez?
1: Kedves a Petra, hogy éppen erre gondol, hogy fűnyíróval áttolnád
2: már
1: valakinek
2: kezét. Már elnézést, mert hogy a kvalitásait úgy gondolom, hogy abszolút meg tudná oldani Edit, tényleg, hogy egy tortúrában mondjuk játszom.
4: Igen, nagyon jót mondasz. Nekem azért a Barátok közt előtt is volt életem. Filmszerepeim, énekes szerepek. Tehát azért prózai színésznőként végeztem. Amikor megkaptam a sorozat szerepet, akkor ugyanaz az ember voltam. Csak nyilván az évek során a rendezők is egy kicsit elkényelmesednek, és azokban az emberekben gondolkodnak, akik még nem adták az arcukat egy sorozathoz. Talán ma már egy kicsit könnyebb, mert amikor mi kezdtük ezt el, akkor azért a szakma egy kicsit megbélyegzett bennünket, és sok mindenki mondta nekem, hogy jaj, hát eladtam magamat, és apró pénzre váltottam a tehetségemet.
2: Tehát ez nem igaz.
4: Igen. Én sem értek teljesen egyet ezzel, de attól még az embereket, a szakmát nagyon nehéz megváltoztatni.
1: Szerintem én hiszek abban egyébként, hogy az élet abban a formában, vagy a sors megadja a jóvátételt, hogy értem, amit mondasz, 23 évig egy bizonyos karaktert alakítottál, emiatt a rákövetkező néhány évben, mivel hogy ez beégett a rendezőknek, nem tudom, akik válogatják a szereplőket, ez inkább hátrány. De én hiszek abban, hogy majd néhány év múlva viszont meg megint majd poén, meg sikes lesz az, hogy itt van egy nagyon jól ismert arc, akit hirtelen valamiért majd valamilyen más szerepben akarunk megmutatni. Azt is látom képzelni, hogy talán megkerestek téged is fű alatt különböző televíziós produkcióktól, hogy menjél ide vagy oda, a dzsungelbe vagy nem tudom mi, és arra nemes egyszerűsége azt mondtad, hogy köszönöm szépen, nem a te világod, és én ezt érteném, de hogy biztos, hogy jön majd olyan szerep is. Én ezt nagyon szeretném hinni, és kívánom neked, hogy így legyen majd.
4: Köszönöm szépen, és a proféta szóljon belőled. Igen, kerestek már meg a különböző reality műsorokból, de én azt mondtam, és főzős műsorokból is.
2: És ez nekünk is volt, hogy
4: nem, én színésznő vagyok, szeretném a szakmámat gyakorolni. De mindenképpen az igaz, ahogy mondod, hogy az évek során lehet, hogy ez egy picit már háttérbe kerül, hogy kit játszottam a sorozatban, és talán kíváncsiak is, mondjuk én nagyon szeretném, hogyha egy kosztümös szerepre elhívnának. Szóval egy sorozatban. Nagyon szeretem a kosztümös sorozatokat.
1: Én látlak ilyen udvartartásban valahol.
3: Igen.
2: De hát a Barátok közben is csomószor volt rajtad
4: kosztüm. Igen, ott főleg kosztümben játszottam. Igen, meg az opera rajongás. Szóval azért egy kicsit, nem azt mondom, hogy én nem szeretem, de a karakterem azért nem mindig állt olyan közel hozzám a valódi énemhez. Tehát alakítanom kellett.
1: Igen, ez meg a másik, hogy azért kicsit olyan rátarti voltál abban a sorozatban.
2: Hát ezért jó színésznő.
1: De Jockey Ewingnak is bejött, tehát nyilván Larry Hagman közben meg imádták az emberek utálni, és nyilván színészként vagy magánemberként meg azt mondják, hogy bűbájos volt, és nagyon kedves.
4: De ez pontosan így van, mert én a civil életben teljesen más karakter vagyok, viszont színészként ez egy nagyon jó kihívás a gonosz játszani. Hát tudom azt, hogy szerte a világban, akik gonosz játszanak, azért a nézők azt igénylik is valahol. Tehát engem sokszor még, amíg ment a sorozat, megállítottak az utcán, és kértek, hogy én szóljak az íróknak, hogy írjanak engem minél gonoszabbra. Mert ők azt szeretik, amikor én olyan nagyon pikit, nagyon gonosz, és nagyon aljas vagyok. Hát én ennek annyira nem örültem, de viszont mondom, színészileg ez egy kihívás, hogy nem saját magamat kellett, és csak a jót. A jót azt játszani kicsit unalmas szerintem. Én azt gondolom.
1: Jó, de akkor ha konklúziót vonunk, akkor összességében inkább áldás, mint átok ez a 23 évnyi szerep?
4: Hát természetesen áldás. Tehát, hogy ha a százalékban persze ki kell fejezni, akkor mit tudom én, 90%-ban áldás, hiszen a szakmámat gyakorolhattam, anyagi biztonságban voltam, egy elismertségben, tehát egy közönség elismerésben volt részem. A 10% az most jelentkezik. Tehát az utolsó,
1: hát,
4: bizony.
1: Túl lesz rajta.
4: Így van, hogy azok a szerepek elkerülnek, amik egyébként jöhetnének. És én tudom azt, hogy a világirodalom és egyáltalán a szakma az inkább férfi színészekben gondolkodik. Uh-huh. Tehát a női szerepek azok kevesebb női szerepet írnak a darabokba, a filmekbe, és ezért nyilván előttem már hosszú sor áll. Tehát az, hogy mikor jön el ez, az azért az égiektől is függ, és hát nyilván az asztrológia is mutatja azt, hogy éppen a csillagállás most lehetővé teszi azt, hogy én azt a szerepet, vagy egy másik szerepet megkapjak.
2: Azt kívánjuk, hogy minél előbb jöjjön el, és nagyon köszönjük, Edith.
4: Én is kívánom magamnak, és köszönöm szépen nektek a megkeresést.
2: Köszönjük szépen.
1: Ez a jóked maradjon meg,
2: így
1: és
2: van,
1: minden rendben
2: pontosan.
4: Meg is van. Szép napot.
0: Ja. Ugye minden rosszban van valami jó, és minden jóban ott bujkál valami kis rossz is, viszont szerintem nincs az a skatuja, amiből ne lehetne kitörni, és biztos vagyok benne, hogy az Ábrahám Editnek is sikerülni fog. Önök pedig indítsák a holnapot is Porne Petrával és Somogyi Zolival, a Sláger reggel 6 órakor jelentkezik majd, most pedig jön az AD stúdiódala, a Páratlan párossal megyünk tovább. Ez csak

0: slágerem, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Zoltán Erika dala, ha szerelemre születtem, és hát a szerelem témája egész életünket meghatározza is. Ma este a slágerkultban is erről lesz szó. Anna Mé érkezik ugyanis, aki energetikai mentorként ezúttal a szerelemről, a visszatérő párkapcsolati helyzetekről, a párkapcsolati mintákról beszélget majd Esmiller Andrással.
1: Egyébként, ha belegondolsz, az a közeg, amiben élünk, tehát az az érzelmi közeg, ami egy nagyon jó párkapcsolatban megvan, a folyamatos támogatás, az, hogy az ember azt érzi, hogy látja őt a másik, érzi őt a másik. Igazán figyelmet kap, szeretetet kap, feltétel nélkül szeretetet, szerintem nagyon fontos. Tehát ez gyakorlatilag az egész életünket jóra fordítja, hogyha ez megvan.
2: Mindenki vágyik a nagy szerelemre, az igazi nagybetűs társra, akivel akár még első látásra is egymásba szerethetnek. Van ilyen?
1: Szerintem van, akkor szerintem van, akkor, hogyha jó energetikai állapotba hozod magad. Mert én azt látom, hogy, és itt most behozok egy olyan kifejezést, ezt nem szeretnék elveszíteni senkit emiatt, úgyhogy tartsatok ki, ez a csakrák, és az, hogy energiaközpontok, erről már mindenki tud valamit, és ez a féltudás, ez sokkal rosszabb, mint a teljes tudatlanság. Aha. Mert ha valaki sose hallotta volna, akkor ez lehet valami, akkor kíváncsi vagyok, de a csakrákról sajnos, amit én látok, hogy mindenki elterjesztette azt, hogy milyen szint kapcsolódik hozzá, milyen szanszkrit betű van beleírva abba a szép kis ábrába, meg hogy ez ilyen kultúrtörténet, mert mindenki tudni véli, hogy mi micsoda, és itt mindig az a kérdés, hogy erre én csak így legyintenék, mert az a kérdés, hogy miben teszi jobbá az életedet. Uh-huh. Az energiaközpontokkal csak precízen, csakra specifikusan és komplexen érdemes dolgozni, úgyhogy valaki végigjárta a hadakútját, és tényleg tudja, hogy mi hogy működik. Mert ezt nem lehet megtanulni az Instáról. Uh-huh. Tehát én azt látom, hogy van egy olyan kombináció, amikor ha úgy dolgozunk az energiaközpontokkal, hogy feltöltjük energiával, akkor gyakorlatilag ez úgy képzeld el, mintha egy csatornába energiát töltenél, és ez a csatorna az gyakorlatilag az életednek ez a területe, hogy párkapcsolat. Tehát hogyha addig például folyamatosan egy mintára választottál, és abban már eleged van, akkor onnantól kezdve megváltozik a kisugárzásod. Egyszerűen már nem lesz vonzó az, amit addig vonzónak tartottál. Például a rossz fiúk, akik lelépnek hamar, meg a problémás csávok, akiket meg kell javítani, és te leszel az anyukájuk.
2: Hát ha most a hölgyeket nézzük.
1: Igen, igen.
2: Ezek ilyen visszatérő problémák, hogy ugyanazokat a típusokat vonzák?
1: Igen, mert ha van egy elakadás, de most nem mennék bele, mert nagyon komplex, okay. De hogyha van egy elakadás, ezen a téren, ezekben a kis energiaközpontokban, akkor gyakorlatilag, de belemegyek jó, és gyors leszek, megígérem. Okay. Szóval például van egy ilyen dolog, hogy szívcsakra, erről már mindenki hallott.
2: Igen.
1: És ha ez túlműködik, akkor ennek van egy testi jele is. Ebben most nem megyek bele, most tényleg megpróbálok így a témánál maradni, de ez látszik a testen, és érzelmileg is az ember ilyenkor egy túlfűtött állapotban van. Ilyenkor gyakorlatilag úgy érzi, hogy mindenkinek segíteni akar. Ilyenkor olyan férfiakat választ például, akiket ő visz utána a hátán, és úgymond megszolgálja a szeretetüket. Uh-huh. És ilyenkor az ember egy ilyen folyamatos, ez a felfokozott érzelmi állapot, ez gyakorlatilag választ magának. Tehát ez a túlműködés választ magának egy alulműködést, azaz egy olyan férfit, aki kevésbé tud jól funkcionálni. Uh-huh. És ez, mint ahogy te is érzed, ez még nem a valódi receptje a boldogságnak, mert egyszerűen mindenki belefárad. Tehát szerintem én nagyon erős nőket ismerek, akik már belefáradtak, például akik velünk gyakorolnak, akik már belefáradtak abba, hogy egy mintára működjenek. És arra is rájöttek egyébként, hogy ha látják a mintát, az még nem oldja meg. Uh-huh. Ez a kamu ezotériának a legnagyobb megtévesztése, hogyha tudatos vagy a mintádban, akkor onnantól kezdve már megvan oldva az életed, mert akkor nem fogod azt választani. Hát dehogy nem.
2: Őrület, őrület. Hát ha valaki, akkor ezzel is példával tudsz, a saját életed példájával. Most is itt van a férjed velünk a stúdióban, aki ugye most nem beszél, de itt van, és tudom, hogy hosszú-hosszú évek óta tényleg harmóniában éltek, legalábbis ezt mondod, meg ez is sugárzik.
1: Meg ezt is látod
2: rajtunk. Hát ezt látom rajtatok, ez abszolút sugárzik rólatok. De azt hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy Anna Mé az, az az energetikai mentor, akinél szerintem több közösségi eseményt ember nem szervez itt a fővárosban, ott vagytok az Ötvös utcában, oda bárki bemehet, ugye, és csatlakozhat. Az Ötvös 9-ben ott csatlakozhat hozzátok online is, meg természetesen személyesen is lehet veletek találkozni, és ráadásul egy olyan időszakban vagyunk most, így október közepén, ahol az alapozást azt meg is tehetik igen hatékonyan.
1: Igen,
2: ezzel kapcsolatban is.
1: Igen, mert ha például a párkapcsolat szempontjából nézzük, akkor azt látom, hogy van 4 téma, ami akad. És erre a 4 témára gyakorlatilag ez tulajdonképpen egyfajta alapozás. Hogyha valaki szeretne hatékony lenni a teremtő erőben, úgymond úgy manifestálni, hogy az tényleg működjön, és ne gondolati síkon maradjon, hogy jaj, de jó lenne, meg gondolkoz pozitívan, hanem hogy tényleg valódi energetikai változás menjen végbe, akkor ez a 4 téma egyrészt a megbocsátás önmagadnak.
0: Nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a beszélgetés. Ne feledjék, 10 órakor kezdődik a Slágerkult itt a Sláger FM-en, amelyben Esmiller Andris egyik vendége, Anna Mé lesz. Most pedig maradunk a szerelem témakörénél, érkezik Váci Eszter és Beri Dala, az Egyedül.

Egy megindító a Somló Tamástól. Ez volt az Olyan szépek voltunk itt a Sláger FM-en, és már is a friss információkkal megyünk tovább. Azonnal érkezik Ortutai Dória hírekkel, hiszen 3 perccel járunk 9 óra előtt. Előtte azonban még szól Ne jó dala, az Álljál jó!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormányfő szerint az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es büdzsé. Az MVVH szerint törvényes volt Sesták Miklós őrizetbevétele. A gazdasági versenyhivatal is vizsgálja a déli körvasút ügyét. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. Az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte a készülő 2027-es büdzsét Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő szerint olyan költségvetésen dolgoznak, amely esélyt teremt a felemelkedésre azok számára is, akik korábban háttérbe szorultak. Kiemelte, hogy a tervek szerint többek között az egészségügyi szakdolgozók, a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók, a rendvédelmi szervek munkatársai, valamint az oktatást segítő dolgozók is számíthatnak támogatásra. Magyar Péter hozzátette, segítséget kíván nyújtani az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. A miniszterelnök hangsúlyozta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetést kívánnak elfogadni. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szerint törvényesen vették őrizetbe Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert. A hivatal közlése szerint a bíróság első és másodfokon is jogszerűnek minősítette az eljárást. Álláspontjuk szerint a mentelmi jog felfüggesztése az országgyűlési döntés kihirdetésével azonnal hatályba lép, a magyar közlönyben történő közzététel pedig csak tájékoztató jellegű. Sesták Miklós ügyvédje ugyanakkor azt állítja, hogy a politikus közel egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a mentelmi jog felfüggesztése séről szóló határozat megjelent volna a közlönyben. A Budai Központi Kerületi Bíróság két nappal később elrendelte a volt miniszter letartóztatását. A vesztegetés ügyben folyó nyomozásban a gyanú szerint a KDNP-s országgyűlési képviselő 2015 és 2018 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt fogadhatott el. Hivatalból versenyfelügyeleti eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának ügyében. A GVH közlése szerint sem az ajánlatkérő, sem más hazai vagy uniós szerv nem tett korábban hivatalos bejelentést az ügyben. A hatósága a sajtóban megjelent információk alapján kezdte meg a vizsgálatot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban arról beszélt, hogy az európai számvevőszék súlyos szabálytalanságok gyanúját tárta fel a projekt 2021-es közbeszerzésével kapcsolatban. A gyanú szerint a költségbecslést készítő kontúrcsoport és a tendert elnyerő V7 között összefonódás állhatott fenn. A GVH hangsúlyozta, a kartelügyek sikeres feltárását nehezítheti, ha a vizsgálatok részletei túl korán nyilvánosságra kerülnek. További átalakításokat és vitákat is kilátásba helyezett Budapest működésében a főpolgármester. Karácsony Gergely a 24.hu-nak adott interjúban azt mondta, a parkolási rendszer reformja csak az első lépés volt, és a jövőben is lesznek olyan ügyek, amelyek konfliktusokat okozhatnak. Karácsony Gergely szerint a jelenlegi kerületenként eltérő parkolási rendszerek működtetése évente körülbelül 10 milliárd forintot emészt fel. A főpolgármester úgy véli, a parkolási bevételeket nagyobb arányban kellene útfelújításokra és közterületi fejlesztésekre fordítani. Az interjúban a budapesti önkormányzati rendszer átalakításáról, valamint a kormánnyal kötött megállapodásról is beszélt Karácsony Gergely. Október 17-e és november 1-e között három hétvégén át rendezik meg a Városligeti Tök Jó Fesztivált Budapesten. A Városligeti műjégpályán családi koncertek, gyermekprogramok, tökfaragás, tökfestés és vidámpark várja a látogatókat. A helyszínt őszi dekorációkkal, tök installációkkal és fotópontokkal díszítik fel. A programsorozat célja, hogy az egész család számára kínáljanak őszi kikapcsolódást a Városligetben. A Sláger FM híreit Ortótai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: szavár.
1: Egy őszi hangulatú dal ezen az őszi estén. A 4-es Street-től szólt a Mesélek a bornak itt a Sláger FM-en. No és ha már ősz, ugye évről évre visszatérő őszi program október elején a kék túrázás napja. Az elmúlt hétvégén ismét több ezren indultak útnak, hogy egy közös túranap keretében bejárják Magyarország legszebb tájait. A kék túrázás napján közel 3800 résztvevő járta a kijelölt útvonalakat, összesen több mint 50 000 kilométert megtéve. Ugye a Magyar Természetjáró Szövetség már 2020 óta minden év októberének második szombatján rendezi meg ezt az ingyenes közösségi túranapot. Az idei eseményen 143 útszakasz közül választhattak az érdeklődők, és újdonság volt az idei évben, hogy a vezetett túrák mellett önállóan teljesíthető útvonalakra is lehetett jelentkezni. Aki most esetleg kimaradt volna belőle, az lélekben már kezdjen elhangolni a jövő évire. Akár már most fel is lehet írni a naptárba, 2027. október 9-én lesz a következő kék túrázás napja. Nagyon nagy élmény. Azért remélem, hogy a következőn már országszerte napsütés lesz, hiszen nem mindenhol alakult csapadékmentesen a kék túra napja. A következő napokban azonban sehol az országban nem jön eső, de hamarosan mondom az előrejelzést is. Most azonban Mr. Rick dalával megyünk tovább. Jön a Száj csak száj.

0: rimát?
1: Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy

0: még meg is.
1: Ez volt a Soulwave és Marsalkó Dáviddal, ha valaki mondta, itt a Sláger FM-en is. Van egy közlekedési infóm az autósoknak, egy előrejelzés, ugyanis ma este 10 órától, holnap hajnali 4-ig Soroksáron a Vecsés úti vasúti átjárót karbantartás miatt lezárják majd, úgyhogy az éjjel autózók erre figyeljenek, és megnézzük azt is, hogy hogyan alakul az időjárás a következő napokban. Hát jó hírem van, mert nagyon kellemes őszi időben lesz részünk, sok lesz a napsütés, de hőmérséklet értékek tekintetében egyre inkább őszi-esre fordul az időjárásunk. A hajnali fagyok egyre nagyobb területet érintenek, és hát napközben sem lesz már melegünk. Holnap után egyaránt 16-17 fok lehet, csütörtökön pénteken lehet picit melegebb, akkor 18-19 fokot várhatunk, viszont reggelente már tényleg nagyon hideg van. Holnap például mindössze 4-5 fok lesz akkor a reggeli órákban, úgyhogy tessék melegen, rétegesen öltözködni. No, de itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább a Zanzibár dalával, ettől garantáltan kimelegszünk. Szól az újra!

gyakoroltó, VB döntőnkbe kotort gól. Felkeresett tini szerelmet, veget a leves, ahogy szeretted. 20 évesen bősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kis pálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasz sarok. Eladott garázs beálló, borozóból lett teázó. Dohányból, ha van erre,

0: úgy jó, ahogy van.
1: Ez volt a Lóci Játszik dal a Hites Sláger FM-en, a minden úgy jó, ahogy van. Ez jó lenne, hogyha ezt mondhatnánk a közlekedésre is. Életünk ezen szegmensére azonban ez egyáltalán nem igaz. Mindig láthatunk, tapasztalhatunk furcsaságokat a közlekedésben. Néhány nappal ezelőtt egy elképesztő videó borzolta a kedélyeket, amit az Üllői úton sikerült elcsípni, erről is szó volt ma reggel a Sláger reggelben.
2: Pár napja ugye futótűzként terjedt az a videó, melyen az látható, hogy a forgalmas Üllői úton, ahol ott van az a 2x3, vagy most már 2x2 sáv jobbára, szemből, ahhoz képest, ahonnan kamerázták, felvették az egész jelenetet, szemből érkezik egy autó, amelynek a motorház tetejébe kapaszkodik egy fickó, egy világos színű autó, és ott lóg rajta valaki, kapaszkodik a motorház tetejébe, a kocsi pedig megy a forgalomban. Tehát nem valahol egy parkolóban vagy brahiból, hanem halad.
3: Ilyet filmekben szoktunk látni, nem?
2: Igen, ne, igen. Sokan tippeltek arra először, hogy talán valamilyen filmforgatás zajlott, de hát nagyon hamar hozzátették, hogy nem, szó nincs erről, ez valóban megtörtént néhány napja, és nem sokkal később az is kiderült, hogy egy ilyen sajátos közlekedési affér áll a háttérben, hogy egy hölgy hátulról belekoccant egy taxiba, ott az Üllői út környékén, félreálltak, és elkezdtek beszélgetni, most akkor betétlap, hogy legyen, mi történt, ki a hibás, stb. Majd a hölgy egyszer csak visszapattant a kocsijába, és úgy döntött, hogy ott hagyja az egészet, ő elmegy, őt hagyják végén. Aztán. És hát a taxis fickó meg nem akart ennyiben hagyni.
3: Nyilván nem.
2: Hát gondolta, elejét veszi annak, hogy meglógjon ugye a hölgy, és ezért kapaszkodott oda, próbálta volna arra bírni, hogy hát, hogy nem indul el, de az nő nem zavartotta magát, ő elindult úgy, hogy ott lógott rajta a taxis, és hát több mint 100 métert tettek meg így az Üllői úton. A férfit aztán kórházba vitték kivizsgálásra. Szerint. Amiért most erről újra beszélnünk kell, az, hogy itt van velünk a vonalban, aki magát a videót készítette, Molnár Péter. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, szervusztok!
3: Péter, te amikor megláttad ezt a jelenetet, akkor azonnal fogtad a telefonodat, mert azt hitted, hogy egy filmforgatás, és azért akartad felvenni, hogy hát, ha egy világsztárt látsz, vagy tudtad, hogy itt baj van, és azért kezdted el felvenni.
4: Hát mind a kettő átfutott a fejemen, de az hamarabb, hogy az Üllői út nem szokott filmforgatási helyszín lenni, legalábbis nem ez a része, és mondom, akkor ez valószínűleg egy másik eset lehet. Aha. És mivel álltam az autóba a dugóba, befele menet, ezért volt rá lehetőségem, hogy normálisan videót csináljak, és nem csak úgy, mit tudom én, menet közben, mert olyan tilos egyébként is, és végül is ennyit sikerült ezt a 10 másodpercet fölvenni, ahogy hátrafordultam az autóba, akkor utána az autónak a leghátsó oszlopa már kitakarta azt a részt, amikor leszállt valószínűleg a férfi a motorháztetőről.
2: Te sokat vezetsz, Péter?
4: Igen, hivatásos sofőrként dolgozom.
2: Hoppá! Na akkor innen fúj a szél, hogy nagyon jó, hogy ilyen példamutatóan mondod, hogy nem videózunk például ugye menet közben. Látsz fura szituációkat, vagy gondolom, akkor sokat vezetsz, ha hivatásos sofőr vagy, tehát nyilván gyakorta tapasztalod te is, hogy kicsit gyakran forföl embereknek az agyvize így a budapesti forgalomban.
4: Ezt abszolút jól látod, én inkább azt mondanám, hogy van-e olyan nap, amikor én konkrétan a volán mögött ülök, hogy nem látnék olyat, amire azt mondanám, hogy te atya úristen. Ez sokkal, tehát ez a mindennapos sajnos.
2: Figyelj, mint hivatásos sofőr, mit mondanál arra, hogy amikor ilyen vitás helyzet alakul ki, hogy most akkor kinek van igaza? Hogyan érdemes ezt ebben dűlőre jutni?
4: Hát az a meglátásom, hogy soha nem az a lényeg egy forgalmi helyzetben, hogy nekem legyen igazam, hanem az, hogy biztonságosan oldjunk meg minden helyzetet, mert könnyen lehet, hogy aztán másnap vagy egy pár perccel később rájövök, hogy nekem lett, vagy én voltam a hibás, és mégis én azt hittem, hogy én vagyok az, aki a hibátlan fél, hogy úgymond a vétlen fél a dologba. De akkor már esetleg késő, mert megtörtént a baleset, és utána változik az élet egyik pillanatra a másikra, egy rossz döntésből kifolyólag.
3: Neked volt már rázós eseted?
4: Szerencsére nem, nekem az elmúlt 17 éves korom óta van jogsim, az több mint 30 év, maradjunk ennyibe, és saját hibás balesetem nem volt, olyan már párszor volt, hogy így néztem a tükörbe, mondom, ajaj, ez szerintem nem fog megállni, vagy nem lesz rá elég távolság, és csat. Úgyhogy ilyenek voltak, de most azon nem tudok nagyon mit kezdeni, viszont rengeteg baleseti helyzetet el lehet kerülni, ha az ember nem csak a jobbkezesbe benéz jobbra, hanem azért balra is néz, hogy oké, hogy nekem van elsőbségem, de megadják-e.
2: Péter, te mit csinálsz, amikor valamilyen vitás szituáció adódik? Értem, amit mondasz, és maximálisan egyetértek azzal, hogy én is így tanultam az oktatómtól, hogy ilyenkor nem az számít, hogy kinek van igaza, hanem hogy kerüljük el a balesetet. És ilyenkor nekem azt mondta mindig a Pityu, hogy gáz, kövérgáz és üveghangon menekülünk idézőjelben a szituációból. Tehát, hogy kerüld el, hogy bármi baj történhessen.
4: még akkor is, ha nem nekem van igazam, és mondjuk én vagyok, aki elköröm a balesetet, sokkal jobb, mert sokkal jobb megelőzni mindenféle ilyen kaszkós, meg minden egyéb problémát. Uh-huh. Meg a másik, hogy a buszosoknál meg van egy olyan, hogy csak annyira üssed, vagy annyira ütközél az autóshoz, hogy nyoma legyen. Még akkor is, hogyha ha tudnál nagyobbat, de lefékezel, az utasok ne essenek össze hátul, uh-huh. de érje, tehát álljon meg a forgalom abban a helyzetben, ha a buszos tudja. Ezt annak idején buszos oktatáson tanították.
3: Akkor te nagyon prób vagy ezekben.
4: A forgalomban azért mondjuk autósként ezt nem kell csinálni, csak hát nyilván a buszos az másra is felelős, nem csak az autójára, meg persze. az egyszer magára.
2: Hát persze, az utasokra, akik ott ülnek mögötte.
3: Péter, azt szeretnénk tőled kérni, hogy küldd már el nekünk ezt a felvételt, hogy a hallgatóink is láthassák. Jó, nagyon köszi, ha már neked megvan.
2: Hát neki
4: persze.
3: Köszi, hogy lássák, hogy miről beszélgettünk eddig, akinek de esetleg ez még nem volt.
2: Az viccelődöm, mert látom, hogy Péternek az a célja, hogy ezt megmutassuk, persze. hogy ne, ilyenek ne
3: ilyen történjenek. Ilyen ne legyen, hogyne, igen.
2: Köszönjük szépen nagyon. A példás hozzáállásod.
4: Nagyon szívesen, hogy egy végső gondolatom hazudja még az egész, én szeretném, hogyha ez a dolog, mert nyilván a rádiónak ez a célja, így hogy van. Minél több emberhez elkerüljön, és hogyha ez már kreálja azt a helyzetet, mindezt a bizonyos pillangó hatást, hogy szép lassan elterjed az információ, hogy vezessünk óvatosabban, nem kell sietni, induljunk el korábban, stb., akkor már elkerülhetünk vele talán egy durva balesetet mondjuk, és ez már tök jó lenne.
2: Meg hogy beszéljünk a így közlekedésről van. Is, mert volna miről, ami azt illeti. Oké, köszönöm szépen, Péter.
3: Szia, Péter.
2: Szevasz.
3: Szia.
4: Köszönöm, szia.
1: Hát igen, próbáljuk meg úgy gondolni a közlekedésre, mint egy hatalmas társas játékra, ahol nem az a cél, hogy legyőzzük a másikat, hanem az, hogy mindenki nyerjen. És hát, ahogy Hevesi Tamás mondja, ezt is egy életen át kell játszani. Már is ezzel a dallal megyünk tovább, önök pedig ébredjenek holnap is Pornán Petrával és Somogyi Zolival 6 órakor.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívüli közgyűlést hívott össze péntek reggelre a főpolgármester. Már a lehűlés előtt jelezhető lehet a szívmegállások számának emelkedése. Folytatódik a ponty telepítés a Balatonban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András. Jelentette be a köztársasági elnök a Sándor palotában. Ahhoz, hogy valóban ő legyen az új legfőbb ügyész, még a parlament kétharmados támogatására is szükség lesz. Péntek reggelre rendkívüli ülést hívott össze a fővárosi közgyűlésben Karácsony Gergely főpolgármester. A kezdeményezés a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójától érkezett. Felülvizsgálnák a fővárosi közfejlesztések tanácsa október elején hozott megállapodásainak eljárásrendjét és a főpolgármesteri szavazati joggyakorlását. A vita előzménye, hogy a kormány és a főváros október elején több megállapodást kötött a fővárosi közfejlesztések tanácsában. Ezek között szerepel Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatása, valamint a parkolási rendszer fővárosi kézbeadása is. A hirtelen lehűlés, vagyis minden egyes Celsius fokos hőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növeli a kórházon kívüli szívmegállások előfordulását, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. A vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A kutatók olyan előrejelző modellt dolgoztak ki, amely az időjárási adatok alapján akár 1-3 nappal korábban jelezheti a fokozott kockázatú időszakokat, mondta a Sláger FM-nek dr. Pál Jakab Ádám, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának rezidense, a tanulmány első szerzője.
2: Országos mentőszolgálattal együttműködve több mint 114 ezer esetet vetettünk össze, és ebben láttunk releváns összefüggéseket, amit a klinikumból már ismertünk, de nem tudtuk ezt számszerűleg, hogy néz ki, és erre most már van egy tudományos publikáció, amivel ezt tudtuk igazolni, hogy minden egyes Celsius fokos lehűlés 1,4%-kal megemeli az országos napi esetszámot súlyos állapotú betegség előfordulásában. A magyar adatok alapján úgy tűnik, hogy a szélsőségesen hideg napokon, például a téli periódus összességében nézve akár 18%-kal is több ilyen keringés megállás történik, mint a nyár ennek megfelelő átlag periódusában. Úgy tűnik, hogy a lehűlés után akár 3 nappal is jelentkezhet.
1: Fejlesztett előrejelző modell a jövőben segítheti a mentőszolgálatok és a kórházak felkészülését, valamint figyelmeztetést adhat a
0: indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Történelmi sétára várják a terézvárosiakat október 23-án. Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget. Átadták az Égész Gyógyszergyár új központi disztribúciós raktárát Fóton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Fidesz a budapesti Bem téren tartja ünnepségét az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, közölte Havasi Bertalan, az ellenzéki párt sajtófőnöke. Az október 23-i rendezvényen felszólal Áder János volt köztársasági elnök. Az ünnepségen beszédet mond Schmidt Mária történész professzor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője is. Az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából történelmi sétára várják a terézvárosiakat október 23-án. A programot Soproni Tamás, 6. kerületi polgármester kezdeményezte, aki a kerület forradalmi emlékhelyeit mutatja be az érdeklődőknek. A résztvevők megismerhetik azokat az utcákat, tereket és épületeket, amelyek fontos szerepet játszottak az 1956-os események idején, illetve az azt megelőző és követő időszakban. A séta 10:30-kor kezdődik és várhatóan másfél órás lesz. A szervezők elsősorban terézvárosi lakosok jelentkezését várják, különösen azokat, akik korábban még nem vettek részt hasonló programon. A részvétel regisztrációhoz kötött, a jelentkezési határidő október 16-a. Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget. A világ egyik vezető park szakmai szervezetének elismerésével a csaknem 100 hektáros fővárosi park fenntartását, működtetését és üzemeltetését díjazták. Évente több mint 10 millió látogató keresi fel Budapest kedvenc közparkját. A részletekről Gyorgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója nyilatkozott a Sláger FM-nek.
2: A múlt hétvégén Isztambulba a World Urban Parks díjátadóján a nagy parkok kategóriájában Európa legjobb parkjává választották a Városligetet. Egy szakmai zsűri az, aki alaposan átnézte a működést és az üzemeltetést, és alapvetően azt állapította meg, hogy nem csak a fejlesztések színvonala, ami különleges, hanem ennek a fenntartása is. Nem véletlenül, hiszen a tervezés időszakában már tudtuk, hogy évi több mint 10 millió egyedi látogatóval kell számolnunk, és egészen különleges megállapodásokat tudtunk kötni. Például Magyarországon elsőként egy úgynevezett SLA alapú megállapodást a Főkerttel, ami kifejezetten előre meghatározott mutatók mentén méri azt a teljesítményt, ahogy a park ilyen nagy terhelés mellett is folyamatosan képes a megújulásra, és folyamatosan képes arra, hogy jó minőségben legyen fenntartva.
1: A Városliget sikerében a kulturális és szabadidős kínálat mellett a park folyamatos fenntartása is fontos szerepet játszik. Az üzemeltetésről több mint 70 munkatárs gondoskodik az év minden napján. Átadták az Égész Gyógyszergyár ZRT új központi disztribúciós raktárát Fóton. A 30 ezer raklap tárolására alkalmas létesítménnyel Magyarország legnagyobb egyterű gyártói gyógyszerkész termék raktárát alakítottak ki a vállalat a Hello Parks ipari parkjában. Poroszlai Csaba vezérigazgató az átadón kiemelte, a fejlesztés a növekvő termeléshez igazodva támogatja a hazai, valamint a több mint 100 országot érintő exportpiacok kiszolgálását. Teljesen megsemmisült Párizs legrégebbi fedett piaca, a Les Enfants Rouges vásárcsarnok, az 1615-ben alapított műemléki védettségű épület a francia főváros történelmi negyedének egyik népszerű turisztikai látványossága volt. A tűz hétfő hajnalban keletkezett, és a csarnok jelentős része összeomlott. A lángokat sikerült megfékezni, de keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok, a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívüli közgyűlést hívott össze péntek reggelre a főpolgármester. Már a lehűlés előtt jelezhető lehet a szív megállások számának emelkedése. Folytatódik a ponty telepítés a Balatonban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András. Jelentette be a köztársasági elnök a Sándor palotában. Ahhoz, hogy valóban ő legyen az új legfőbb ügyész, még a parlament kétharmados támogatására is szükség lesz. Péntek reggelre rendkívüli ülést hívott össze a fővárosi közgyűlésben Karácsony Gergely főpolgármester. A kezdeményezés a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójától érkezett. Felülvizsgálnák a fővárosi közfejlesztések tanácsa október elején hozott megállapodásainak eljárásrendjét és a főpolgármesteri szavazati joggyakorlását. A vita előzménye, hogy a kormány és a főváros október elején több megállapodást kötötte a fővárosi közfejlesztések tanácsában. Ezek között szerepel Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatása, valamint a parkolási rendszer fővárosi kézbeadása is. A hirtelen lehűlés, vagyis minden egyes Celsius fokos hőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növeli a kórházon kívüli szívmegállások előfordulását, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. A vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A kutatók olyan előrejelző modellt dolgoztak ki, amely az időjárási adatok alapján akár 1-3 nappal korábban jelezheti a fokozott kockázatú időszakokat, mondta a Sláger FM-nek dr. Pál Jakab Ádám, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának rezidense, a tanulmány első szerzője.
2: Országos mentőszolgálattal együttműködve több mint 114 ezer esetet vetettünk össze, és ebben láttunk releváns összefüggéseket, amit a klinikumból már ismertünk, de nem tudtuk ezt számszerűleg, hogy néz ki, és erre most már van egy tudományos publikáció, amivel ezt tudtuk igazolni, hogy minden egyes Celsius fokos lehűlés 1,4%-kal megemeli az országos napi esetszámot súlyos állapotú betegség előfordulásában. A magyar adatok alapján úgy tűnik, hogy a szélsőségesen hideg napokon, például a téli periódus összességében nézve akár 18%-kal is több ilyen keringés megállás történik, mint a nyár ennek megfelelő átlag periódusában. Úgy tűnik, hogy a lehűlés után akár 3 nappal is jelentkezhet.
1: A fejlesztett előrejelző modell a jövőben segítheti a mentőszolgálatok és a kórházak felkészülését, valamint figyelmeztetést adhat a szív- és érrendszeri betegeknek a fokozott kockázatú időszakok előtt. Kormányhatározatra vár az Iparművészeti Múzeum, hogy megkezdődhessen az Üllői úti Lechner-ödön tervezte szecessziós palota felújítása. Jékely Zsombor megbízott főigazgató azt mondta, az épület 2017 óta zárva tart, a rekonstrukció előkészítése pedig többször is módosult. Hozzátette, a cél az eredeti felújítási elképzelések megvalósítása, valamint egy modern új szárny kialakítása, amely a múzeum gyűjteményeinek is helyet adna. A több mint 100 milliárd forintos beruházás várhatóan 4-5 évig tart majd. Folytatódik az őszi balatoni haltelepítés. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT szerint október elején több kikötőben is fogható méretű 3 nyaras pontyokat helyeztek a tóba. Tihanyban csak nem 5 tonna, Balaton szemesen több mint 3 tonna, míg Siófokon 2 nap alatt összesen több mint 4 tonna hal került a vízbe. Az idei telepítés eddig meghaladta a 109 tonnát. A társaság éves vállalása 300 tonna ponty, így a következő hetekben további szállítmányok érkezhetnek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: nekem nem kell.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 21-én, ami egy szerdai nap, este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében jön a Samodai Szíves Duó vizuális teremtés koncertje. Ugye milyen izgalmas a címe? Mert hogy mik azok a xenobotok és hogyan szaporodnak? Van-e az embereknek, vagy az embernek digitális én vagy önképe? És ha igen, akkor hányféle? Milyen lenne a világ teremtését robotként átélni? Nos, a Samodai Szíves Duó, amely Samodai Bence trombita és Szíves Márton ütőhangszerek tulajdonképpen felállása, ezen a teremtés koncerten az alábbi kérdéseken gondolkodhat közösen a zeneszerzőkkel, az előadókkal, sőt, a képekkel együtt is a kedves közönség. Az elhangzó műveket magyar és külföldi zeneszerzők kifejezetten erre a koncertre írták a duó számára. És mind egy témát járnak körül, hogyan néz ki a teremtés és a fejlődés, ha a robotok a mesterséges intelligencia szemszögéből nézzük. Hiszen már nem az a kérdés, hogy létezik-e mesterséges intelligencia, hanem hogy miként kooperálunk vele. Figyelem, ping-pong labdát hozni, ne kérdezzék miért, mert azt nekem sincs ideírva, de hát én viszek egy párat. A lényeg az, hogy izgalmas rendkívül ez a kezdeményezés, mert kortárs darabról van szó minden ízében. A Samodai Szíves Duó egyébként 2018 óta fejleszti a vizuális és performatív koncertjeit Európa szerte. Rendszeresen dolgoznak együtt kortárs zeneszerzőkkel, hogy minél színesebben tudják a zene nyelvén megfogalmazni azt, amin sokan gondolkodunk nap, mint nap, meséken, misztikus szertartásokon, hogy mi is az intelligencia, mit jelent embernek lenni, vagy akár azon, hogy idegesít-e minket az utca zaja. Most Nagy Katalin Matild képzőművésszel és Lovas Máté Kimmel Csaba látványtervezővel láttak össze, hogy még nagyobb élményt kapjunk ott október 21-én.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A kormányfő szerint az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es büdzsé. Az MVVH szerint törvényes volt Sesztek Miklós őrizetbevétele. A gazdasági versenyhivatal is vizsgálja a déli körvasút ügyét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte a készülő 2027-es büdzsét Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő szerint olyan költségvetésen dolgoznak, amely esélyt teremt a felemelkedésre azok számára is, akik korábban háttérbe szorultak. Kiemelte, hogy a tervek szerint többek között az egészségügyi szakdolgozók, a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók, a rendvédelmi szervek munkatársai, valamint az oktatást segítő dolgozók is számíthatnak támogatásra. Magyar Péter hozzátette, segítséget kíván nyújtani az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. A miniszterelnök hangsúlyozta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetést kívánnak elfogadni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szerint törvényesen vették őrizetbe Sesztek Miklós volt fejlesztési minisztert. A hivatal közlése szerint a bíróság első és másodfokon is jogszerűnek minősítette az eljárást. Álláspontjuk szerint a mentelmi jog felfüggesztése az országgyűlési döntés kihirdetésével azonnal hatályba lép, a magyar közlönyben történő közzététel pedig csak tájékoztató jellegű. Sesztek Miklós ügyvédje ugyanakkor azt állítja, hogy a politikust közel egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a mentelmi jog felfüggesztése ről szóló határozat megjelent volna a közlönyben. A Budai Központi Kerületi Bíróság két nappal később elrendelte a volt miniszter letartóztatását. A vesztegetés ügyben folyó nyomozásban a gyanú szerint a KDNP-s országgyűlési képviselő 2015 és 2018 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt fogadhatott el. Hivatalból versenyfelügyeleti eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának ügyében. A GVH közlése szerint sem az ajánlatkérő, sem más hazai vagy uniós szerv nem tett korábban hivatalos bejelentést az ügyben. A hatósága a sajtóban megjelent információk alapján kezdte meg a vizsgálatot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban arról beszélt, hogy az európai számvevőszék súlyos szabálytalanságok gyanúját tárta fel a projekt 2021-es közbeszerzésével kapcsolatban. A gyanú szerint a költségbecslést készítő kontúrcsoport és a tendert elnyerő V-híd között összefonódás állhatott fenn. A GVH hangsúlyozta, a kartelügyek sikeres feltárását nehezítheti, ha a vizsgálatok részletei túl korán nyilvánosságra kerülnek. További átalakításokat és vitákat is kilátásba helyezett Budapest működésében a főpolgármester. Karácsony Gergely a 24.hu-nak adott interjúban azt mondta, a parkolási rendszer reformja csak az első lépés volt, és a jövőben is lesznek olyan ügyek, amelyek konfliktusokat okozhatnak. Karácsony Gergely szerint a jelenlegi kerületenként eltérő parkolási rendszerek működtetése évente körülbelül 10 milliárd forintot emészt fel. A főpolgármester úgy véli, a parkolási bevételeket nagyobb arányban kellene útfelújításokra és közterületi fejlesztésekre fordítani. Az interjúban a budapesti önkormányzati rendszer átalakításáról, valamint a kormánnyal kötött megállapodásról is beszélt Karácsony Gergely. Október 17-e és november 1-e között három hétvégén át rendezik meg a Városligeti Tök Jó Fesztivált Budapesten. A Városligeti műjégpályán családi koncertek, gyermekprogramok, tökfaragás, tökfestés és vidámpark várja a látogatókat. A helyszínt őszi dekorációkkal, tökinstallációkkal és fotópontokkal díszítik fel. A programsorozat célja, hogy az egész család számára kínáljanak őszi kikapcsolódást a Városligetben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Extra. Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 25-én, vasárnap este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, és a koncertteremben Balogh Kálmán érkezik Több fúron pendülünk című előadásával. Farkas Rózsa, Szabó Dániel és Zimbel Ferenc, vagy Zimbel Ferenc közreműködésével. Balogh Kálmánt, a cimbalom egyik legnagyobb művészét ünnepli ez az este, amely során két részes műsorban két formációval lép fel, és mutatja meg zeneisége és hangszere sokarcát. Egyrészt Farkas Rózsával közös cimbalom dúójával közös műsor az évtizedes barátság és finom egymásra hangolódás egyében szólaltat meg nem cimbalomra írt ismert és kevésbé ismert műveket, dallamokat. Előadásukban rendkívül színes repertoár jelenik meg, régi magyar táncoktól Bartók darabokig. Míg az este második felében kedvenc tanítványaival, Szabó Dániel és Zimbel Ferenccel közös cimbalom triója visz tovább a tradicionális zenék felé. Az autentikus népzenei források megmutatása mellett keresik a korszerű formákat, valamint a teremtő improvizációk lehetőségeit is. Balogh Kálmán egyébként Kossuth díjas és Farkas Rózsa Liszt díjas cimbalom művészek közös műsorát évtizedes barátság és finom egymásra hangolódás hívta életre. Az immár hungarikummá nyilvánított hangszeren, hát különösképpen megduplázva, még gazdagabb hangzásban tudják megszólaltatni az amúgy nem cimbalomra írt ismert, vagy kevésbé ismert műveket, dallamokat. Előadásukban rendkívül színes repertoár szólal meg régi magyar táncoktól, hát egészen Bach két szólamú invencióin át a kihagyhatatlan Bartók darabokig ér el, és hát vezeti a hallgatóságot ebben a kifinomult zenei utazásban Farkas Rózsával együtt. Tehát kedves hallgatóink, október 25-e vasárnap este 19 óra Magyar Zeneháza, ott is a koncertteremben Több húron pendülünk Balogh Kálmánnal.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendkívüli közgyűlést hívott össze péntek reggelre a főpolgármester. Már a lehűlés előtt jelezhető lehet a szívmegállások számának emelkedése. Folytatódik a ponty telepítés a Balatonban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András. Jelentette be a köztársasági elnök a Sándor palotában. Ahhoz, hogy valóban ő legyen az új legfőbb ügyész, még a parlament kétharmados támogatására is szükség lesz. Péntek reggelre rendkívüli ülést hívott össze a fővárosi közgyűlésben Karácsony Gergely főpolgármester. A kezdeményezés a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójától érkezett. Felülvizsgálnák a fővárosi közfejlesztések tanácsa október elején hozott megállapodásainak eljárásrendjét és a főpolgármesteri szavazati joggyakorlását. A vita előzménye, hogy a kormány és a főváros október elején több megállapodást kötötte a fővárosi közfejlesztések tanácsában. Ezek között szerepel Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatása.